0: sokszor időgyóra tippel, de volt nyitott még. Mire a
1: Angegeben. Einen müssen wir so 4 Minuten. Danke, Bonan.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak, a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. De én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és tölts be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megakaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és ölcsétek

0: sötét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
1: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Come on, Fred Hammond. Hallelujah. Look at your neighbor and say, neighbor, tweet that. I'll give you 2 minutes to get on Twitter and tweet it and say they praising God in Chicago, Illinois.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János Evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Oda szánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és töltsd be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
2: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
1: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
6: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
5: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
7: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
5: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri, 25 éve tartasz előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, te, mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
6: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, de baj, én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozunk. Hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
5: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
6: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín ködről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is bennem, ahogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jól esik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
5: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
6: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, hogy hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
5: Teodora, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
7: Attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségemben, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
6: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
5: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
6: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával,
5: minden emlékével,
6: minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgettünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kíván gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrúgdoslak, és akkor elvetélsz. megkérdeztem tőle, de mi lett volna édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette, és boldogan éltek, még meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
7: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek, és
5: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
7: nekünk. Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett booktokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
6: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmeri tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a menyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi mondon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédének a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában. A házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebben benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdon. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben, ahogy mikor menjen a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és az a házasság. És akkor meghoz szokták kérdezni a tizenévesek. Feribá, ma még van olyan, hogy valaki szüzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsánatot kérsz a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolozgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni? Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, meg biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
5: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
4: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János Evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Oda szánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és tölts be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst, és ahogy, meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van. Mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva. És nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van. És az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. A törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van. Mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva. És nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van. És az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét.

0: Mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztó volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
1: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: So for the next few minutes, let me have your full attention, because these next few minutes will be the most important few minutes, I believe, this entire weekend.
1: És szeretném, ha az elkövetkező néhány percben teljesen ide figyelnétek, mert ez a legfontosabb néhány perc lesz.
0: Because I want to give you a kingdom parable of destiny.
1: Mert az elhívásról szeretnék egy királysági példát mondani.
0: And I'm not going to draw back into 2000 years ago. I won't go back to stories from 2000 or 3000 years ago.
1: 2000-3000 évvel ezelőtti történethez visszamenni.
0: In fact, I'm going to draw this from 1999 and go from one of the mountains of media and the arts and pull this one out.
1: Hanem csak 1999-ig szeretnék visszamenni a média és a művészet hegyére, hogy ezt így kiemeljem onnan.
0: And I just want to share with you what basically the story is behind this movie.
1: És szeretném elmondani ennek a filmnek a történetét, hogy miről szól.
0: It was entitled in English, Mr. Holland's Opus.
1: Angolul az a címe, hogy Mr. Holland szimfóniája, magyar címe Csend szimfónia.
0: And you can get this movie in Hungarian, its title
1: is. És elvileg megvan magyarul is. Csend szimfónia.
0: I went to see this movie with my family in 1995.
1: Ezt a filmet a családommal láttam.
0: And at the end, I sat there and wept for probably 20-30 minutes afterwards.
1: És a film végén körülbelül 20-30 percig ott ültem és sírtam.
0: The rest of my family thought I was crazy. They got up and went outside and
1: a családom egy része azt hitte, hogy megőrültem, kimentek.
0: But I was so moved by this because it was such a wonderful kingdom picture parable of destiny.
1: De engem annyira megérintett ez a film, mert a királyságból származó elhívásnak egy nagyszerű példája volt.
0: And here's the story.
1: És ez a történet.
0: Mr. Holland.
1: Mr. Holland
0: was a music teacher.
1: Egy zenetanár volt.
0: Ladies, can you relate to this?
1: Hölgyeim, tudtok ehhez úgy
0: kapcsolódni? And he had a vision. He had a vision.
1: És volt egy látása.
0: A passion is a young man.
1: Egy szenvedélye, még fiatal.
0: He wanted to write a great opus or a great musical.
1: Egy nagy zenedarabot szeretett volna komponálni.
0: And his vision burned inside of him.
1: És erőteljesen égett benne ez a látás.
0: He sensed greatness in him.
1: Nagyszerűséget érzett magában.
0: Many of the things that we've talked about these last 10 sessions.
1: Nagyon sok minden, amiről az elmúlt 10 alkalommal beszéltünk.
0: And he just knew that there was something inside of him that he had to release.
1: Az megtalálható volt benne, és ő úgy tudta, hogy van benne valami, amit ki kell szabadítsa.
0: He had a great opus, a great musical, a masterpiece that he needed to share with the world.
1: És egy ilyen mester, ilyen megkomponált darabot szeretett volna a világ elé tárni.
0: Now, how do you get from here as a young man with nothing, your pockets are empty, to there?
1: Hogyan jut el az ember fiatal emberként üres zsebbel arra a pontra, hogy a világ elé tárjon egy ilyen darabot?
0: He doesn't know, but he knows that he's hungry right now and needs to get a short-term job.
1: Ezt ő így nem tudja, azt tudja, hogy éhes és szüksége van valami munkára, de gyorsan.
0: So he gets a temporary job, he agrees to a temporary job at a local high school in a small little town.
1: És elfogad egy állást, egy időszakos állást egy kisvárosi iskolában.
0: He figured I'll just work there, make a few dollars.
1: Arra gondolt, hogy eldolgozok ott, szerzek néhány dollárt.
0: Earn enough money to go to Broadway, to New York.
1: Szerzek elég pénzt ahhoz, hogy elmenjek New Yorkba a Broadway-re.
0: Well, the weeks turned into months.
1: Hetekből hónapok lettek.
0: And the months turned into years.
1: Hónapokból évek.
0: He marries.
1: Megnősült.
0: Has a son.
1: Született egy fia.
0: Continues to be a music teacher in a small little town.
1: Továbbra is egy kisvárosi zenetanárként dolgozik.
0: In his own mind, he's living in absolute obscurity. No one knows him. No one knows him. He's living in obscurity.
1: És így teljesen ilyen a ismeretlenként él.
0: And no one could see what was inside of him.
1: És senki nem láthatja azt, hogy mi van ő benne.
0: And the movie goes on and he has to pass through all of the tests that we were talking about.
1: És ugye, hogy folytatódik a film, az összes próbán át kell menjen, amiről beszéltünk.
0: Feeling obscure, no one knows me.
1: Láthatatlanság érzése, hogy senki nem ismer engem.
0: Experiences rejection.
1: Megtapasztalja az elutasítást.
0: Opposition.
1: Az ellenállást.
0: And he struggles his way through life like most of us do.
1: És így átküzdi magát az életen, ahogy legtöbben teszik.
0: The whole time he's a music teacher.
1: És egész idő alatt zenetanárként
0: dolgozik. Teaching young people.
1: Fiatalokat tanít zenére.
0: And sharing his gift with them.
1: És megosztja az ajándékát velük.
0: And slowly but surely affecting and impacting their lives.
1: És lassanként hatással van az életükre.
0: In little ways, in almost unobservable ways.
1: Tehát majd

0: észrevehetetlen dolgokban.
1: He was just doing what he knew to do, doing it the best that he could.
0: Ő csak tette azt, amit tudott, de a lehető legjobban.
1: And the whole time, late at night or on the weekends when he had spare time, he was writing his opus.
0: És mindez idő alatt, éjszakánként, hétvégén vagy szabad idejében írta ezt a darabot.
1: His masterpiece.
0: A mester darabot.
1: That no one would ever hear.
0: Amit soha nem fog meghallani senki.
1: He had a couple opportunities to go to New York.
0: Volt adódott néhány lehetőség, hogy New Yorkba menjen.
1: At one point he was tempted to leave his family and to run off with a young girl, a student that was aspiring to go to Broadway.
0: Volt egy olyan pillanat, amikor kísértésbe esett, hogy otthagyja a családját egy fiatal diákjával, aki éppen a Broadway-re készült.
1: A challenging test.
0: Ez egy nagy kihívás volt, egy nagy próba.
1: But he chooses to be a man.
0: De úgy dönt, hogy férfi lesz.
1: And not leave his family.
0: És marad a családdal.
1: And he pushes on.
0: És továbbra nyomul.
1: As the movie continues, he ages and is now an old man.
0: És ahogy a film mint halad előre, öregszik, most már egy idős ember.
1: And he's called into by the principal some 30 some odd years later.
0: És 30 valahány évvel később behívja őt az igazgató.
1: He says, unfortunately, because of the budget cuts, we have to cut the music department.
0: És azt mondja, hogy sajnos a költségvetési csökkenések miatt a zene részleget
1: megzárjuk. Does that happen? Yeah, that
0: ez megtörténik itt is?
1: And so we're going to require or ask you to retire, Mr.
0: Holland. Szóval szeretnénk megkérni Mr. Holland, hogy vonulj nyugdíjba.
1: He's saddened. He's sad and
0: nagyon szomorú.
1: Confused.
0: Összezavarodott, depressziós.
1: Feeling like a complete failure.
0: És teljes csődnek érzi magát.
1: This dream that was inside of him was now going to die.
0: Ez az álom, ami benne volt, ez nem fog meghalni.
1: In fact, it was already dead. He was an old man.
0: What?
1: It was already dead.
0: Mert
1: he was an old man.
0: Mert hogy ez már halott volt, tehát ő már idős ember.
1: He wasn't going to go to Broadway. He wasn't going to go.
0: Ő most már nem megy a Broadway.
1: He will never stand before a full orchestra.
0: Soha nem fog egy teljes
1: and conduct his orchestra.
0: Egy teljes zenekart vezényelni.
1: And he goes to his office, he packs his bags, he fills his boxes.
0: Bemegy a szobájába, összepakol.
1: And he starts walking down the hallway.
0: És elkezd menni kifele a folyosón.
1: The halls are empty.
0: A folyosók üresek.
1: And his wife and his son are waiting for him.
0: És a felesége és a fia várják őt.
1: And they start escorting their dad down the hallway.
0: És elkezdik így kivezetni a folyosón.
1: Right before they get to the door. Right before they get to
0: mielőtt
1: the door.
0: Mielőtt odaérnek az ajtóhoz.
1: They take him and they escort him. They say, wait a minute, we need to go somewhere first.
0: Azt mondják neki, hogy egy pillanat, még valahova el kell menjünk.
1: And they step into the auditorium of the school.
0: És belépnek az iskola színház termébe.
1: And to his surprise, there are hundreds and hundreds of people.
0: És teljes döbbenetére emberek százai vannak ott.
1: Almost every student that he'd ever taught for 30 years was there.
0: Majdnem minden diák, akit az élete során tanított, ott van.
1: And as they escorted him down, everyone stands and begins to applaud in a roar of thunder.
0: És ahogy előre vezetik, mindenki feláll és taps orkán fogadja.
1: And he's taken down to the front seat.
0: És leültetik elő.
1: And he looks up on the stage.
0: És felnéz a színpadra.
1: And there's the clarinet section.
0: És ott van a klarinét szekció.
1: And there's the violin section.
0: A vonósok.
1: And all the instruments are represented.
0: És az összes hangszer.
1: With little signs.
0: Kis jelekkel.
1: Class of 55.
0: 55-ös év.
1: Class of 60.
0: A 60-as évosztálya.
1: His whole year. All these years reflected.
0: Az összes év képviselve van, amikor ott tanított.
1: And they said, they get up there and they welcome everyone.
0: Ugye felállnak, mindenkit üdvözölnek.
1: And they said, but before we play something for you, we have a special guest.
0: És mielőtt azt mondják, hogy mielőtt játszunk számotokra, van egy különleges vendég.
1: And the door opens and in comes the governor of the state.
0: És kinyílik az ajtó, és előre megy az állam kormányzója.
1: Who was one of his students?
0: Aki valamikor az ő diákja volt.
1: She gets up on the podium, addresses this vast crowd of.
0: Feláll a pódiumra a kormányzó is, beszél a tömeghez.
1: And she tells him what impact he made.
0: És elmondja ennek az embernek, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk.
1: He believed in her.
0: Meg különösen rá, hogy hitt benne.
1: He had no idea the impact, the way he shaped her life.
0: És Mr. Hollandnak fogalma sem volt arról, hogy milyen hatással volt az életére.
1: And she said, I wouldn't be who I am today if it wasn't for you, Mr. Opus.
0: És azt mondta ez a hölgy, hogy nem lennék az, aki vagyok, hogyha te nem lettél volna.
1: And she sits down.
0: És leül.
1: So they now invite Mr. Opus to come forward.
0: És akkor előre hívják a Mr. Hollandot.
1: And they give him the conducting stick.
0: És neki adják a pálcát.
1: And they had his music prepared.
0: És elő van készítve a kotta.
1: His wife, his son, they brought his opus.
0: A felesége és a fia elhozták az ő kompozícióját.
1: And he stands before his opus and begins to conduct.
0: És odaáll a zenészek elé és elkezd vezényelni.
1: And he plays, they play the most phenomenal, the most beautiful opera.
0: És a legcsodálatosabb opus. Zenét játsszák.
1: And he stands there and he's conducting his opus, the dream of
0: és
1: his dreams.
0: És ott áll és a saját művét vezényli, az álmát.
1: And for the first time his eyes are opened to understand destiny.
0: És életében először megnyílik a szeme és megérti az ő elhívását.
1: He thought he was pursuing destiny all of his life and failing. He thought he was pursuing destiny all of his life and was failing.
0: Ő mindig úgy gondolta, hogy próbálja elérni az ő elhívását, a sorsát, és hogy mindig kudarcot vall.
1: But that wasn't God's perspective.
0: De Isten nem így látta ezt.
1: You see, he was writing notes on paper.
0: Látjátok, ő ilyen hangjegyeket írt papírra.
1: But that wasn't that important.
0: De az nem volt annyira fontos.
1: What was important is he was writing his opus on the hearts of those young people.
0: Ami fontos volt, hogy az ő hangjegyeit a fiatalok szívébe írta be.
1: You see, it wasn't some big opus at the end of his life where he was going to give this big gift to humanity.
0: Tehát az ő műve nem egy ilyen nagy ajándék volt, amit az emberiségnek átadhatott.
1: He was giving his gift and his life every little day, every single day in the little things.
0: Az ő ajándékát és az ő életét minden nap az apró dolgokban adta oda.
1: He was writing his opus. His destiny was being written on the hearts of hundreds of students over decades of time.
0: Az ő sorsa évtizedeken át a fiatalok szívén íródott.
1: And what's tragic is that he didn't live his life understanding that.
0: És ami tragikus volt, hogy ő ezt az élete során nem értette meg.
1: Instead of living a life of joy, he lived by and large a life of disappointment and sadness.
0: Ahelyett, hogy egy örömteli életet élt volna, egy szomorú, nyomott életet élt.
1: Because he didn't understand destiny.
0: Mert nem értette az elhívását.
1: Praise God, he did in the end.
0: De dicsőség az Úrnak, megértette a végén.
1: And it was a glorious thing to see Mr. Opus.
0: És ez egy nagyszerű dolog volt, hogy
1: Mr. Holland perform his opus.
0: Hogy a végén Mr. Holland a saját darabját vezényelte.
1: You see, that's my parable of kingdom destiny.
0: Ez az én példám a királyságbeli elhívásra.
1: Don't be looking for some great thing you're going to do years from now.
0: Ne keresd azt a nagy dolgot, amit majd évek múlva meg fogsz tenni.
1: You're touching lives every single day.
0: De minden nap életeket érintesz meg.
1: You are writing your opus. Your destiny is being written every single day.
0: A sorsod napról napra íródik.
1: See it now. Don't become an old man before you see it.
0: Vedd ezt észre most. Ne várd meg, hogy idős legyél.
1: Let me close with this final kingdom principle.
0: Szeretném befejezni ezzel a végső királysági elvvel.
1: Let me give you a simple definition of destiny that I hope you will walk away with that will change your life forever.
0: Szeretném az elhívásnak egy egyszerű megfogalmazását átadni nektek, amit magatokkal vihettek, és remélhetőleg megváltoztatja az életeteket.
1: Destiny is reaping what we have sown in the lives of others over a lifetime.
0: Az elhívás az, amikor learatjuk mindazt, amit életünk során mások életébe vetettünk.
1: Okay. One more time.
0: Még egyszer.
1: My destiny.
0: Az én elhívásom.
1: Is going to be reaping what I have sown in the lives of others over a lifetime.
0: Az, amikor learatom mindazt, amit mások életébe vetettem az életem során.
1: That makes sense?
0: Értitek ezt?
1: No one is going to lie on their deathbed. Let me say. No athlete will be laying on his deathbed ready to die. No athlete. Athlete. Sportsman.
0: Egyetlen atléta sem fog a halálos ágyán feküdni.
1: And say to themselves, I wish I would have won one more medal.
0: És úgy, hogy azt gondolja, hogy bárcsak még egy érmét nyertem volna.
1: No businessman will lie on their deathbed.
0: Egyetlen egy üzletember sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
1: And say, I wish I would earned a little bit more money.
0: Hogy azt mondja, hogy bárcsak valamivel több pénzt kerestem volna.
1: Amen. No actor is going to lay on their deathbed.
0: Egyetlen színész sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
1: And say, I wish I would have received one more reward or award.
0: Hogy azt gondolja, hogy bárcsak kaptam volna még egy díjat.
1: Amen. No worker is going to lay on his deathbed and said, I wish I would have spent more hours working in the office.
0: Egyetlen munkás sem fog úgy ott lenni a halálos ágyán, hogy azt gondolja, hogy bárcsak több órát töltöttem volna az irodában vagy a munkámmal.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because all those external things are not what's important.
0: Mert a külső dolgok nem fontosak.
1: What is important?
0: Ami fontos.
1: Are the lives that we impact along the way.
0: Az, hogy hány életet érintünk meg az utunk során.
1: Amen.
0: Amen.
1: I've spent the last 5 years in the Pentagon in Washington D.C.
0: Mielőtt Európába jöttem, az utolsó 5 évemet a Pentagonban töltöttem, Washington D.C.-ben.
1: And I watched hundreds of high-ranking politicians and general officers.
0: És több száz magasrangú tisztet és politikust láttam.
1: After a long career of 30 or 40 years.
0: Akik 30-40 éves hosszú karrier után
1: retire.
0: Nyugalomba vonultak.
1: And then you look on their face. Now what?
0: És utána csak úgy néztek, hogy és akkor most
1: mit tegyek? I've climbed the ladder all my life.
0: Egész életemben másztam felfele a létrán.
1: And when we get to the very top.
0: És mikor elértem a felső
1: we look over.
0: Átnézek.
1: And we realize the ladder was leaning against the wrong wall.
0: És átnézünk és rájövünk, hogy nem a megfelelő falhoz volt támasztva ez a létra.
1: I want my ladder leaning on the kingdom.
0: Én szeretném, ha az én létrám a királyságnak támaszkodna.
1: And when I finish climbing to the top,
0: hogy mikor felérek a tetejére,
1: I know who's waiting for me.
0: Tudom, hogy ki fog várni.
1: And I want him to look me in the face and say, well done, faithful servant.
0: És szeretném, hogyha rám nézne és azt mondaná, hogy jól van, hű szolgám.
1: And in that day I will understand with clarity.
0: És azon a napon tisztán fogom érteni.
1: Not about the positions.
0: Nem a pozíciókat.
1: Not about the titles.
0: Vagy nem a titulusokról szól.
1: Not about if I ever did something great as far as this world is concerned.
0: Nem arról fog szólni a dolog, hogy tettem-e valami nagy dolgot a világ szemében.
1: I will realize that what I sown in the life of others.
0: Hanem rá fogok jönni arra, hogy amit mások életébe vetettem.
1: Is now going to be multiplied back to me in the kingdom.
0: Azt most sokszorosan vissza fogom kapni a királyságban.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Lord is not going to say, "Well done, you earned an Oscar."
0: Az Úr nem azt fogja mondani, hogy jól van, nyertél egy Oscar-díjat.
1: Well done, you were the first Hungarian billionaire.
0: Nem azt fogja mondani, hogy jól van, te vagy az első magyar milliárdos.
1: You're going to say, "Well done." When I was naked, you clothed me.
0: Azt fogja mondani, jól van, hű szolgám. Amikor mezítelen voltam, felruháztál.
1: When I was in prison, you visited me.
0: Amikor fogoly voltam, meglátogattál.
1: When I was discouraged, you encouraged me.
0: Amikor elbátortalanodtam, te bátorítottál.
1: When I needed help, you blessed me.
0: Amikor segítségre volt szükségem, te megáldottál.
1: And the Lord will show us the opus that we have
0: és az Úr meg fogja mutatni nekünk azt a mesterművet, amit az életünk során írtunk.
1: The class of 2001.
0: A 2001-es osztályt.
1: The class of 2002.
0: 2002-est.
1: The lives impacted in 2003.
0: A 2003-ban érintett életeket.
1: The people that were blessed in 2004.
0: Az embereket, akiket megáldottunk 2004-ben.
1: The hearts that were encouraged in 2005.
0: A szíveket, amiket bátorítottunk 2005-ben.
1: That is destiny.
0: Ez az elhívás.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 10. része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

tisztán a szíved, úgyhogy amit ő mond, mind elhiszed. Távol tartod magad a gonosztól.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az egyház, amit Jézus épít, című tanítássorozatának 10. része következik.
3: 29. oldal. Lap alján.
4: Okay, and my opening little paragraph is very important.
3: Ez a nyitó bekezdés nagyon fontos.
4: In many church traditions, the three different types of biblical leadership are confused and mixed up together to form one vague governmental body.
3: Sok egyházi hagyomány zavaros és összekeveri a bibliai vezetők három fajtáját, és így egyetlen, és így alkot meg egyetlen meghatározatlan kormányozó testületet, amit mondjuk diakónusi testületnek,
4: an elder board,
3: presbitériumnak vagy vének tanácsának,
4: or elders,
3: véneknek.
4: If it's Presbyterian, they're called a presbytery.
3: Ha református hátterű, akkor presbitériumnak, vagy bármi hasonlónak neveznek.
4: And I want to get this clarity. Now I'm not saying we're going to be able to change the words that people use, and that's not my goal.
3: Nem a célom az, és nem állítom azt, hogy meg tudjuk változtatni a szóhasználatot, ahogy a köz használja a szavakat. Szép lenne, de erre nincs elég hitem. Viszont a pásztor vezette gyülekezet gondolatától kell eltávolodnunk. Ettől kell elszakadnunk.
4: Wrongly in one of two, or well, at least
3: sok,
4: two different ways.
3: Sok gyülekezet helytelen módon kétféleképpen vezettetik. Az egyik az elnöki vezetés, ahol egy vezető van, és ő a főfőnök. Ő veszi fel, és ő rúgja ki az embereket, ahogy neki tetszik. Minden döntést ő hoz.
4: And of course has tight personal control of the finances.
3: És természetesen nagyon szorosan felügyeli a pénzügyeket személyesen. Sok ilyen gyülekezet így működik.
4: And it's often a reaction against the totally confused committee type rule.
3: És ez nagyon gyakran a bizottsági irányítás zavaros rendszere reakciója, vagy ellenreakciója.
4: Particularly Baptist churches.
3: Számos gyülekezet, főképpen baptista gyülekezet, viszont általában diakonusi testülettel rendelkezik, amit így neveznek. Nagyon rossz az elnevezés. Vagy még akár igazgató tanácsnak is nevezhetik őket. Ők veszik fel a pásztort, és azt mondják, hogy mi adjuk a fizetésedet, pásztor, ezért mi mondjuk meg, hogy mit tegyél. És ebben a bizottsági uralomban van egy-két erős család, meghatározó család. Általában ők a legnagyobb tizedfizetők, ezért senki se szeretné elveszteni őket. És valójában a pásztor csupán egy alkalmazott, aki az ő kívánságaikat kivitelezi. Meg kell szabadulnunk mindettől a gondolkodásmódtól, és vissza kell térnünk ahhoz a gyülekezethez, amit Jézus épít. Tehát láttuk már az apostol szolgálatát, az Efézus 4.11-beli szolgálati ajándékokat, és most szeretnék tovább menni a presbiterre. Mindenfajta gyülekezetben megtalálod a presbiter, vagy magyar szóhasználva még vén lehet. Az apostoli szolgálat is többes szolgálat, az Efézus 4.11 szolgálata is többes szolgálat, és Jeruzsálemben is vének, presbiterek irányítottak. Külön jöttek össze. Különálló csoportról van szó, az apostoloktól elkülönülten, mint ahogy látjuk az Apcsel 15-ben is. Amikor egy gyülekezet nem régiós központ, hanem csupán egy jó hívő közösség, akkor annak a közösségnek a vezetése presbiterekre van bízva. Például a Filippi gyülekezetben. Filippi nem regionális központ volt, hanem egy jó helyi gyülekezet. És amikor Pál Filippieknek ír, akkor presbitereknek és diakónusoknak ír, apostolokat meg sem említ.
4: He doesn't write to them in the singular, he writes to them in the plural.
3: És soha nem egyes számban, hanem mindig többes számban szólítja meg őket, hogy így ír nekik. De vannak más helyek, különösképpen az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban, amikor az ázsiai hét gyülekezetnek ír, akkor nem, soha nem többes számban, hanem mindig egyes számban egy személy címez meg, és ez pedig a gyülekezet angyala, ami nagyon furcsa kifejezés, még mindig próbálom teljességgel megérteni, és még mind a mai napig folyik a vita arról, hogy ki lehet ez az angyal. Egyértelmű, hogy egyes számban szerepel, egy szeméről van szó.
4: In my opinion and many other people's opinions, it's a human being, not a
3: szerintem sokakkal más, sok más tanítóval egyetértésben úgy gondolom, hogy ez emberi lény, nem angyali lény.
4: Is used a number of times in scripture.
3: Mert az angyal szó jó néhányszor az írásban
4: to describe a human being.
3: Emberi lény leírására is
4: előfordul.
3: Pál apostol a Galatáknak például úgy mutatja be magát, mint Isten angyala, Isten hírvivője vagy üzenet közvetítője.
4: Epaphroditus is called an angel.
3: Epaphroditus szintén angyalként szerepel, mint hírvivő.
4: A singular individual.
3: Tehát ez a gyülekezet angyal egy személy. Egy személy, egyes számban. De az a nagyon érdekes dolog, hogy ezt a személyt teszi felelőssé Jézus mindenért, ami a gyülekezetben folyik. És Jézus azt parancsolja ennek a személynek, hogy változtassa meg a dolgokat. És elvárja tőle azt, hogy hatalma lesz rá, és engedelmességgel rendelkezik arról, hogy ezt megtegye. Minden levélben valamit parancsol. Bizonyos dolgokat kifogásol, hibát talál bizonyos dolgokban. Megparancsolja az angyalnak, hogy változtasson azon, amik nem tetszenek neki,
4: mert
3: Jézusnak. És áldást, jutalmat ígér a gyülekezetnek akkor, hogyha a gyülekezet megteszi azt, amit Jézus parancsol. Meg kell azt értenünk, hogy minden egyes kormányzati formában, amit Isten vezet be a gyülekezetbe, minden egyes kormányzási rendszerben két alapvető dolgot találunk. A kormányzásnak mindig pluralitása, többessége van, de ebben a többességben, ebben a pluralitásban mindig van valaki, aki fej. A királyság legkisebb természetes egysége a természetes család, a fizikai család. Az apa és az anya együtt a kormányzó közösség, a kormányzó pluralitás, a többes kormányzó, aki a családot kormányozza. Nem azt mondta Isten Ádámnak és Évának, hogy Ádám uralkodjon, hanem azt, hogy ők uralkodjanak. Tehát mind a férj, mind a feleség arra hivatott, hogy kormányozon, uralkodjon. De a vezetésnek ennek a kettősségében, a kettős egységében a férj kapja a fej szerepét, hogy vezessen. És az Efézus 5-ben azt olvassuk, hogy Pál arról beszél, hogy a férj úgy legyen vezetője a családjának, ahogyan Jézus a gyülekezetnek. Tehát úgy szereti a családját, ahogy Jézus a gyülekezetet. És természetesen ez különösen vonatkozik a feleség felé való szeretetben. Le odaadja az ő életét a feleségét, ahogy Krisztus a gyülekezetért, megértő módon lakik vele együtt, él vele együtt, elismeri a feleségét, mint örökös társát, mindabban, amit majd megkapnak.
4: Now, so, husbands, your call upon your life is to be like Jesus to your wife.
3: Tehát férjek, a ti elhívásotok az, hogy úgy legyetek a feleségetek felé, mint ahogy Jézus, ahogy Jézus kezeli a gyülekezetet, úgy kezeljétek a feleségeteket.
4: So you have authority, and this is the way you use your authority.
3: Tekintélyetek van, de így használjátok a tekintélyeteket.
4: You've been to the Graz School of the Word, and you're both tired out when you get home.
3: Elmentetek a gráci szóiskolájába, mindketten fáradtak vagytok, amikor hazamentek. És akkor a férj odafordul a feleséghez, és azt mondja, te csak ülj le, pihenj, drágám, és majd én elkészítem a vacsorát.
4: A
3: feleség azt mondja, nem, én megcsinálom. A férj azt mondja, nem, nekem tekintélyem van, csak ülj le, én mondom meg, és elkészítem én a vacsorát, megfőzöm azt.
4: Did he translate that correctly?
3: Jól fordította le?
4: Amen.
3: Now, amen.
4: There are very few women that have a problem.
3: Nagyon kevés nőnek van, vagy asszonynak van problémája az ilyen típusú férjnek engedelmeskedni.
4: Amen.
3: Amen.
4: And you'll find when you read Ephesians that
3: ha elolvasod az Efézusi levelet,
4: told to make the women do the women's part, the men are told to do the men's part.
3: Hogy az nem arról van szó, hogy az asszonyok tegyék meg a
4: you're supposed to submit to me.
3: Az asszonyi kötelességüket, hanem a férjeknek kell.
4: We shouldn't have those sort of arguments. It should be the other way around. Amen.
3: Nem azon kellene vitázni, hogy kinek mi a felelős, kinek mi a tekintélye, hanem hogyan szolgálhatják egymást a gyülekezetben, ugyanez a gyülekezeti szerkezetben. Ezt én fej és vállak kormányzásnak hívom, és egész tanítás sorozat érhető el erről ebben a témában. Kell, hogy legyen fej, de nem diktatórikus kontrollt megvalósító fej, a első számú vezető, hanem teljes szolgáló, akinek a mintája Jézus Krisztus, aki a feje az egész testnek, de ugyanakkor örömmel szolgál a testben. Ez a világnak teljesen idegen, de a királyság nem olyan, mint a világ.
4: Now, in the Church Universal, the head is the Lord Jesus Christ.
3: Az univerzális gyülekezetben a fej az Úr Jézus Krisztus.
4: The shoulders are the plurality of apostles and Ephesians 4 ministers.
3: Az apostolok és az Efézus 4 szolgálati ajándékok többessége.
4: Particularly the apostles and prophets are picked out.
3: Különös tekintettel az apostolokra és a profétákra, akik ennek a kormányzásnak az éllovasai. Az apostolok, proféták, ismét és ismét ez jön elő. Ők, Jézus a fej, ők a vállak. Ézsaiás 9-ben olvasunk a vállakról például. A vállaknak más a funkciójuk, konkrét funkciójuk van. Először is a vállak a teherviselő testrésze. Ha olyan kultúrába mész, mint például Indiába, ahol nincsen az Isten királyságáról helyes gondolkodásmód, akkor azt fogod látni, hogy a mindennapi életben is számos dolog teljesen bibliátlanul működik. Az egyik ilyen példán, például az, ahogyan a férfiak a nőket kezelik. És nem lehetünk toleránsak olyan kultúrával szemben, amely teljes ellentétben áll Isten szavával. Nem mondhatod azt, hogy hát toleráljuk őket, mert ez nem a királyság módja. Feleségemmel számos afrikai országban is és Indiában is úttörői voltunk annak, hogy a férjek hogyan viselkedjenek a feleségükkel.
4: And some have said, well, we don't want you to bring your Western ways here.
3: Néhányan azt mondják, hogy mi nem akarjuk azt, hogy a nyugati gondolkodásmódokat hozzátok be ide, de ez nem nyugati gondolkodásmód, ez királyság szerint való gondolkodásmód. Sem éltünk a feleségemmel úgy, mint nyugati család. A gyermekeink mindig velünk a királyságban éltek. Soha nem jártak együtt senkivel a gyermekeim, hanem mindig csak csoportban barátkoztak. És ez volt a gyülekezetünknek is az életstílusa. Volt egy olyan gyülekezetünk, ahol több mint 1000 voltak, 2-300 fiatallal. Nagy közösségi életük volt, de soha nem jártak együtt fiatalok párokban, már úgy, hogy fiú és lány. Szülők nem tolerálták ezt.
4: Committed to Jesus in total abandonment, I had to set rules of the house to keep them from the ravaging, from the effect of sin.
3: Mielőtt teljes odaszánással átadták volna az életüket Jézusnak a gyermekeim előtt, szabályokat kellett meghoznom arra, hogy távol tartsam őket a bűntől.
4: I had authority over all the music that was played in the house. Including my children's bedrooms. Hello, can you...
3: Tekintélyem volt minden zene felett, amit a házban hallgattak, akár a gyerekek hálószobájában hallgatott zene felett is. Halljátok ezt? Teljesen én szabtam azt meg, hogy mit néznek a tévén. Akkoriban még nem voltak számítógépek, de ha lettek volna, akkor afölött is én rendelkeztem volna, hogy mit néznek a számítógépen, vagy mivel foglalkoznak a számítógépen. Amikor eljutottak arra a korra, hogy már szóba jöhetett a házasságra való házasság, akkor elkezdhettek azzal a személlyel együtt járni, akivel összeházasodni gondoltak, de nem mással, nem csak úgy együtt járni valakivel.
4: There was to be no physical touching, it was to be after marriage, not before marriage.
3: És még ebben is azt tanítottuk, hogy semmilyen fizikai érintkezés nem lehet közöttük, mert az egyértelműen a házasságkötés utánra vár. És több száz fiatal élt örömmel ezek között a keretek között. Visszatekintek most már, hát azt mondom, hogy körülbelül
4: probably about 30-40 years. 30
3: most, valahol 30-40 év között, inkább 30 évre. És mind ez alatt az idő alatt a gyülekezeteinkben, minden közösségben, amely egy gyülekezetet alkotott.
4: We've only ever had one pregnancy out of wedlock.
3: Egyetlen egy házasságkötés előtti terhesség volt, és egyetlen egy válás.
4: Decades and all those hundreds of families, because we've lived the kingdom.
3: Ez alatt az évtizedek alatt sok száz családból, azért, mert a királyságban a királyságot éltük. Sok száz sikeres házasság jellemezte ezt, mert a királyságban voltunk. Gyermekeim így nőttek fel, hogy valakik legyenek a királyságban, és mivel a királyságban voltak, ezért nem is fordult meg a fejükben, hogy bárki olyanhoz menjenek hozzá, akiket én nem hagytam jóvá, hogy az Isten akarata. Tehát ahogy tanítottam ezeket az afrikai és indiai országokban, elmondtam nekik, hogy nem nyugati gondolkodásmódon, meg életmódban élünk, hanem királyságban. És Isten arra hívott el, hogy ugyanígy legyen ott is. A kormányzásnak többessége van, de van egy egyértelmű fej a több személy között. A természeti családban a feleség a vállak, és a férj a fej. És a feleség funkciója, szerepe az, hogy támogassa a férjét a gyülekezetben. Az egyik személy, az egyik vezető arra hivatott el, hogy ő legyen a vezető, ő legyen a fej, és a presbitérium, a vének azért veszi körül a fejet, hogy támogassa a fejet. nem az a feladatuk, hogy uralkodjanak a fejen, hanem hogy támogassák azt. Érdekes az, hogyha egy teljesen pogány kultúrába mész, nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan hordozzák a terheket. Mindig a fejükön hordozzák a terhet. Mindig Afrikában a kulik mindig a nagy terheket a fejükön viselik. És a nagy teher miatt, ami a fejükön van, nem tudnak jól, nem látnak jól, nem tudják a fejüket fordítani, hogy lássák, hogy hova mennek. Egész forradalmat vezettünk be mi ezeken a helyeken, hogy a vállakra háruljon a teher, és lássanak. És így felszabadult a fej arra, hogy tudjon nézni és látni, hogy merre megy. És ez, szeretteim, ez a gyülekezetről szóló kép. Nem terheljük meg a fejet mindennel, hanem a vállak viselik a terhet azért, hogy tiszta képet lássunk, és Isten és a fej tiszta képet lásson, és Isten akaratát meglássa.
4: Amen.
3: Nem megyek bele minden ennek a részleteibe, de tapasztalatból is megtanultam, hogy bármely kultúrán belül működik a királyság. Minden egyes kultúrában működhet a királyság. És az írás alapelvei minden egyes kultúrában is használhatók és működnek. A különböző kultúrákban különböző hibák vannak, amelyeket ki kell javítanunk, amelyeket nem engedhetünk meg, hogy fennmaradjanak. Nem lehet egy hűséges a királysághoz és hűséges a kultúrához is ugyanabban az időben. Vagy egyszerre. És mindnyájunknak tanulnunk kell változni különböző módokon. De a királyság minden más szintjén is, a területi gyülekezet szintjén, egy missziós mozgalomban például, vagy bármiről is legyen szó, kell, hogy hordozzák ezek a dolgok, ezek a szintek a királyság jeleit, és hogyha rajta vannak, akkor az első dolog, ami a helyére kerül, az a megfelelő kormányzás. Lesz fej, szolgáló fej, egy olyan, aki konzultál másokkal. Csodálatos példák vannak ebben az erre az írásban, azért, hogy tudjuk, hogy hogyan kellene ezt megvalósítani. Dávid király például nagyon sok alapelvet tanít meg, ami még mind a mai napig érvényben van. Jeruzsálemben az első területi regionális gyülekezet Jakab vezetése alatt szintén modellként szolgál arra, hogy eznek hogyan kellene történnie. Tehát akkor kezdve, hogy az apostolok a helyükre kerülnek, és az Efézus 4.11 szolgálati ajándékok működnek, akkor a következő lépés, a következő vezetői szint a vének, a presbiterek szintje. Egy helyi közösségben, akár része a területi gyülekezetnek, vagy csak önmagában egy helyi gyülekezet,
4: the only two forms of government that are mentioned there are the elder and the deacon.
3: Csak kettő vezetői szint és forma van megemlítve, a vén és a diakónus, a presbiter és a diakónus. Nem ugyanez a kettő, nem keverhető össze a kettő, és nem szabad egyik névvel illetni a másikat. Ezért nézzük meg most a véneket. Két helyen látjuk azt, több mint két helyen, de az írásban. És először is a Cselekedetek 20-hoz szeretnék jönni, ahol Pál az efézusi gyülekezet véneit hívja. A 17. vers.
4: And he's in Miletus,
3: Miletusban van. Tehát Cselekedetek 20:17.
4: And he's in Miletus.
3: Tehát Miletusban van Pál.
4: And he sends to the elders of Ephesus,
3: és Efézusba küld a, és magához hívja a gyülekezet véneit.
4: Now, Ephesus was a great city.
3: Nos, Efézus nagy város volt.
4: Even in the days of Paul, when
3: Pál napjaiban és Pál idejében, amikor a lakosok száma sokkal kevesebb volt, de akkor is már 250 ezer lakosa volt Efézusnak.
4: And it was the fourth largest city in the whole Roman Empire.
3: Negyedik legnagyobb város volt a Római Birodalomban.
4: But it only had one church.
3: De csak egyetlen egy gyülekezet volt benne.
4: He wrote to the church at Ephesus.
3: A levelet például az efézusi gyülekezetnek írja.
4: Willingly came to meet him at Miletus.
3: És a vének, annak a gyülekezetnek a vénei hajlandók voltak és eljöttek Miletusba. Ami szó itt szerepel, az a vén szó.
4: We might as well say this here.
3: Hadd mondjam ezt itt.
4: If you go through the New Testament and look at the frequency with which words are used.
3: Ha áttanulmányozod az Új Szövetséget és megnézed a szavak gyakoriságát, akkor látjuk azt, hogy az apostol szó több mint kétszer, valamilyen formája 200-szor fordul, több mint 200-szor, és általában igei, tehát valamilyen ige formában, tehát funkcionalitást kifejező formában szerepel, nem pedig titulusként. Tehát az apostolok apostellóznak. Tehát ők az apostolságot végzik, nem csak apostolok, mint ugyanilyen módon a vének véneznek.
4: The word elder is mentioned altogether 210 times.
3: Összesen az Új Szövetségben 210-szer fordul elő.
4: Almost as frequent as the word apostle.
3: Majdnem olyan gyakran, mint az apostol szó.
4: The word for shepherd or pastor.
3: De a pásztor szó.
4: Comes only 17 times.
3: Csupán 17-szer szerepel az Új Szövetségben.
4: And half of those are talking about.
3: És legalább fele ennek. Legalább fele ennek a természetes pásztorokról szól, aki a juhokat, a természetes állat juhokat pásztorolja, és nincsen semmi köze a gyülekezethez.
4: So it's used in reference to the church less than 10 times.
3: Tehát a gyülekezettel összefüggésben kevesebb mint 10 alkalommal fordul elő a pásztor szó. Halljátok ezt?
4: The title pastor or
3: a pásztor titulus
4: once in the whole New Testament.
3: Pedig csak egyetlen egyszer fordul elő.
4: So how did we get into this strange situation?
3: Akkor hogyan jutottunk oda ebbe a furcsa helyzetbe, ahol minden pásztoroktól függ és minden neked pásztor vezet? Teljesen bibliátlan.
4: Now the next thing we need to know is
3: következő, amit fel kell fognunk az ez. Két egyértelmű helyen,
4: where the word elder is raised, and this is one of them.
3: Van két olyan hely, ami leírja a vén.
4: All three words come together, clearly talking about the same person.
3: A vének funkcióját, az egyik ez a hely, három szó szerepel együtt.
4: In Acts 20.
3: A Cselekedetek 20-ban, a 17. versben azt olvassuk, hogy magához hívatta a gyülekezet véneit, és amikor eljönnek, akkor szól
4: hozzájuk.
3: Azt mondja, hogy három éven át tanítottam mindazt, ami szükséges
4: nektek.
3: És a 28. vers.
4: Listen, therefore take heed to yourselves.
3: Viseljetek gondot tehát magatokra.
4: And to all the flock,
3: és az egész nyájra,
4: among whom the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God.
3: Amelynek őrizőivé tett titeket a Szent Szellem, hogy legeltessétek az Isten gyülekezetét. Ugyanazoknak szól, ugyanannak a csoportnak.
4: That person is called an elder.
3: Egyik helyen vén a kifejezés.
4: 180 times. He's told in the plural that he should be elding.
3: Aki 180 alkalommal többes számban kap felszólítást arra, hogy véneljen. 180 alkalommal.
4: It's almost always in the plural.
3: Szinte mindig többes számban szerepel.
4: In function, it's always in the plural.
3: Sőt, igei funkcióban, tehát igei formában mindig többes számba szerepel. Egy a 12-höz az aránya. annak, hogy 12-szer többször szerepel a funkció, az igei forma, mint a maga a hivatás, vagy maga a főnévi titulus. És itt azt is elmondja Pál, hogy pásztorként kellene funkcionálnia a vénnek, nem pásztornak lennie, de pásztorként funkcionálnia. Ez egy ige alak, tehát valami, amit tenni kell. Tegyük az ujjunkat ide, és mert vissza fogunk lapozni még ide. Lapozzunk az 1 Péter 5-höz. Péter első levele 5. rész. Péter írja mindezt. Az első versben bátorítja a véneket, és figyeljük csak meg, hogy mit mondik. Én magam is vén társatok, vagy presbiter társatok vagyok. Úgy gondoltuk, nem, hogy Péter apostol. De amikor a mindennapi életben, a hétköznapi, a helyi gyülekezet hétköznapi életében funkciót töltesz be, akkor apostol is lehet vén, vagy presbiter funkcióban. Jakab például apostoli. Egészében apostol volt, ugyanakkor a vének között vénként funkcionált. Tehát most, mint presbiter társ, hozzátok szólok presbiterekhez, vénekhez. És aztán itt elmond néhány dolgot, hogy mit tegyenek. Második vers.
4: Shepherd the flock of God, who is among you, serving as overseers.
3: Azaz pásztoroljátok az Isten közöttetek lévő nyáját.
4: Okay, try something like that. So here these three words come together, talking about the same person.
3: Ugyanarról a szeméről itt megint három szó szerepel. Az eredetiben.
4: Wherever you find that, you find that the three qualities are in the same person, they're not different people.
3: Bárhol, ahol erre rátalálunk, mindenütt azt látjuk, hogy ugyanabban a személyben kell, hogy ez a hármasság, ez a hármas tulajdonság megnyilvánuljon.
4: The dominant word, which is used 10 times more frequently at least, is that they are elders who shepherd and who oversee.
3: A domináns, a meghatározó szó ezek közül, ami funkciót jelöl, az, hogy pásztorolnak, vénelnek, és így vezetnek. Nézzük csak meg a másik két szót.
4: First of all, the next word,
3: az első a következő szó,
4: could be translated in English, overseer.
3: Ami felülvigyázóként kerülhet fordításra.
4: Now that's either the word episkopos,
3: ez görögben az episkopos,
4: which is the noun.
3: Szó, ez a főnévi alak.
4: And we get our word episcopalian, because there's a episcopális government which so focuses on this, they've got it totally out of balance.
3: Az episcopális szavunk ebből származik, ami egy gyülekezeti irányítási rendet jelöl, annyira erre koncentráltak, hogy teljesen az egyensúlyból és a jó igaz dologtól eltávolodtak. Van az a Bibliában olyan, ami püspökként fordítatik. Az első 200 évben a püspök szót nem is nagyon használták. Később jött be maga ez a szó, hogy püspök, és teljesen megromlott a jelentése. Olyan uralkodón, aki teljes, totális uralmat gyakorol Krisztus teste felett. Soha nem titulusként, mindig funkcióként, cselekvésként használja az ige. Vagy mondjam azt, háromszor fordul elő megjelölve, hogy ez a személy vagy az episzkopos, egyébként pedig mindig a funkciót jelenti. De még a felülvigyázó sem igazán jó kifejezés. A jelentés tartalomra nézve, mert nincs benne, melyik szót is keresem, mert nincs benne az a irányító jelentés tartalom, ami benne van az eredetiben. Szó szerint azt jelenti, hogy teljes panorámát látsz magad előtt, és látsz mindent, szemmel tudsz tartani, ami történik. Jó néhány alkalommal az Új Szövetségben igei alakban szerepel, mint például Jézus, ahogy prédikál, következőt mondja fordításban, körbe tekintve Jézus ezt meg azt mondta. Ez a körbetekintés. Ez az episkopáó ige, ami a körbetekintés. Például más szóval a vén nyitva tartja a szemét, és tisztában van mindazzal, ami a nyájban történik.
4: Just imagine, you're a school teacher.
3: Például képzeld magad egy tanítónak az iskolában, és mondjuk az egyik nap a játszótéren felügyelsz a gyerekekre. És mondjuk 100 játszanak ott a játszótéren, 100 gyerek. És te vagy felelős mindnyájuk testi épségéért. Folyamatosan körbe kell nézned, és szemmel tartanod mindnyájukat, hogy egyiküknek se essen baja. Értitek? Tekintélyed van, de a kérdés az, hogy vajon nézed-e, vajon odafigyelsz-e, és figyelmes vagy-e az ő nevükben. Ez a szó eredeti gyökér jelentése, vagy gyökere alapjelentése. Amikor az ipari, ennek a szónak az ipari felhasználására térünk át, akkor a felügyelő az, aki a főnök. De ez nem a felülvigyázó, vagy a felügyelő eredeti jelentése. Sokkal jobban a gyerekeket védelmező iskolai tanító, sokkal jobb jelentés erre. Tehát, hogyha te jó vén vagy, jó presbiter, akkor folyamatosan nyitva tartod a te szemedet arra, hogy nézd és lásd, hogy mi történik a nép között. Azért, hogy ne okozzon semmilyen sérülés nekik Sátán. Nem pedig az, hogy püspök vagyok, külön köntösben, külön koronával. Ez teljesen idegen ettől a jelentéstől.
4: Amen.
3: És aztán eljutunk a harmadik szóhoz.
4: Which is poimeo, which is to tend or to feed.
3: Az igei alakja a poimaino.
4: And this is another function of the same person.
3: Ez ugyanannak a személynek egy különböző funkciója.
4: Let's imagine not a school playground. Let's imagine there's 100 sheep grazing in the field and you're in charge or you're a shepherd of them.
3: Mondjuk pásztor vagy, és 100 juhod van, mondjuk, most nem a játszótéren, hanem a mezőn. Az O betű lemaradt a poimaino végéről, a jegyzetben. Felügyelő, felülvigyázóként nyitva tartod a szemedet, hogy egyiknek se essen baja, és felügyeled őket. Ez egy távoli kapcsolat, hogy mindegyikre rálássál. Nem egy bensőséges kapcsolat. Az a kis bárány éppen elfut, jó, hogyha oda sietek, hogy nehogy baja essen, hogy eltávolodjon a nyájtól. Ó, ott sántít az a másik jó, valami baja van. De amikor odamész közel a nyájhoz, akkor a nyájnak a pásztorává válsz. Személyesen figyelsz oda bármire, ami nem megfelelő módon történik. Itt egy kő. Egy nagy tüske beleszorult. Kiveszem, és meggyógyulsz. Ez ennek a funkciója, ez a pásztorlás funkciója. Személyesen figyelsz oda a személyes szükségekre. De az operatív szó, ami leginkább a túlnyomó többségben használható, az vén szó.
4: The word is presbyteros, where we get the word presbyterian and presbytery comes from.
3: Presbyteros a szó, a presbiteriánus szavunk ebből származik, az alapjelentés, azaz években, mármint korban és tapasztalatban éretnek lenni. Ezt jelenti a szó. Tehát Isten megértésében és Isten útjai megértésében a nyájból ki kell, hogy kimagasló kell, hogy legyél, előttük kell, hogy legyél. Éretnek kell lenned ahhoz, hogy vén presbiter lehess. El kell, hogy tud mondani Jézussal és Pállal egy, kövessetek engem, utánozzatok engem úgy, ahogyan én követem Krisztust, vagy én utánozom Krisztust. Ez nem olyan, hogy egy hosszú utat megteszel egy távoli városba. Ez olyan, mint amikor messzire mész, és valaki, aki már járt ott, az mindaddig el tud vezetni, ameddig eljutott ő maga.
4: But once you've gone past the point where they've got experience, they're no use to you as an elder, because they do not know more than you know.
3: Attól kezdve viszont, hogy túljutsz azon a ponton, ameddig ő eljutott, attól kezdve a vén használata nem kielégítő, mert olyan helyen jársz, ahol ő még nem. Más szóval, azt kell, hogy mondjam, hogy minden két évben felül kell vizsgálni a vén funkcióját, egy adott ember, mint vén, mint presbiter funkcióját, hogy még mindig reális-e, még mindig van-e jogalapja rá. Indiában teljesen pogány körülmények között annyira éhes tanulók voltak az emberek, hogy egy-két év elteltével már presbiterekké avattuk őket, vagy presbiteri funkcióba állítottuk be őket. Mert sokkal többet tudtak, mint az új megtérők, friss megtérők. A falvakban, a teljesen új gyülekezetekben nagyon jól működtek, mert sokkal többet tudtak azoknál, akik éppen akkor tértek meg a hindu pogány hátterükből. De nem vehettem ugyanezeket az embereket, nem foghattam meg őket, és nem tehettem őket vén pozícióba, vagy a vén funkciójába, érett városi gyülekezetekben, mert nem érték el azt az érettségi szintet. Értitek ezt? Tehát a vén funkció egyáltalán nem olyan, hogy egy titulus, amit rád ragasztottak, és ezt hordozod egy életen át, hanem gyakorlatiasnak kell lennie. Ahhoz illeszkedőnek kell lennie, amilyen helyzetben épp az illető benne van. Csak akkor lehetsz vén, ameddig vénelsz. És hogyha megváltozik a körülményeid megváltoznak, és akkor nem realisztikus az, hogy vén legyél tovább. Például, hogyha egy új munkaterületet kap, új állása van, és teljes idejét felemészti az új munkája, akkor többé nem lehet vén, nincs ideje az emberekre. Így le kell lépnie, le kell mondania erről a funkcióról. Tehát különböző okokból kifolyólag a vén funkcióban csak addig lehet valaki, ameddig gyakorlatban is vénel. És ezért javaslom minden egyes esetben, hogy két évente vizsgálják felül, hogy az adott presbiter, az adott vénnek a funkciója vajon reális-e. Ha továbbra is vénel, akkor továbbra is maradjon a funkcióban. A vén szerepe elsőrenden Isten népére való gondviselés, hogy érettségre hozza őket. Az apostol szerepe viszont a királyság bevezetése, hogy a királyság bejöjjön. Ezért Isten, amit én úgy hívok, hogy Isten munkájára összpontosítanak az apostolok. Az apostol arra néz, hogy Isten munkája, Isten királysága váljon valóra az adott helyen. Velük együtt dolgoznak és működnek az Efézus 4 többi szolgálati ajándéka. És a folyamatban viszont gondot kell viselni az emberekre.
4: but the apostle is not distracted and should not be distracted.
3: Ugyanakkor viszont az apostol nem szabad, hogy eltántorítson egy helyi vén funkciója, mármint az, hogy ő a vén funkcióját tölti be. Nem szabad, hogy ez az apostoli tágabb képről eltérítse őt. Mind a kettő kormányzási ajándék, de az apostol természetesen Jézus Krisztus tekintélye alatt, de az Isten királyságát és a gyülekezetet felügyeli, hogy az megvalósuljon, és Isten munkája megvalósuljon. A vénnek tekintélye van Isten népe felett, az Úr Jézus Krisztus, mint nagy pásztor tekintélye alatt.
4: And an elder's focus is the people.
3: A vén figyelme középpontjában az ember, az emberek állnak, az, hogy érettségre vezesse el őket, míg nem Krisztushoz hasonlóak nem lesznek. Azok alapján, a csodálatos szavak alapján, amit olvashatunk az írásban, mindaddig, amíg a nép az emberek előtt jár. Ha az, utána jön a nép, neki még tovább kell jutnia. És egy bizonyos távolsággal előttük jár, mindaddig, ameddig előttük jár, azt mondhatja nekik, hogy kövessetek engem, ahogyan én Krisztus követem. Amen. Ez jó képben mutatja meg ezt nektek? Egy másik dolog, amit éppen megemlítettem, csak éppen, hogy csak említettem, az az, hogy a véneket az apostolok nevezik ki. A Cselekedetek 20-ban azt olvassuk, a 28. versben, hogy arra bátorítja Pál a véneket, hogy viseljenek gondot magukra és az egész nyájra, amelyek őrizőivé, felülvigyázóivá tette őket a Szent Szellem. Tehát még mindig Isten választja ki őket, és a Szent Szellem hangja a domináns. De az apostolok azok, akik kijelölik őket erre a szerepre, és az apostolok felügyelik őket továbbra is, és felügyelik azt, hogy helyes módon töltsék be a funkciójukat. Különböző okokból kifolyólag, miközben az Efézus 4.11 szolgálatai a napi ügymenetben a gyülekezeten belül vén szerepét is betöltheti, miközben Efézus 4.11-es szolgáló. De természetesen ki kell, hogy elégítse, vagy meg kell, hogy elégítse a feltételeket. A feltételeknek eleget kell tennie. Miközben gyülekezeteket plantáltam, és gyakorlatilag ott vettem részt a munkában, a helyszínen, részt vettem mint vén, de abban a pillanatban, hogy ez a funkció megszűnt, az én vén titulusom is megszűnt, nem lettem vén. Apostoli funkciómban több száz gyülekezetet gondoztam és felügyeltem, és ahhoz, hogy a családom is tudjon élni, általában valamelyik gyülekezetben laktam, ahhoz tartoztam helyileg. De amióta 15 évvel ezelőtt az Egyesült Államokba költöztem, szinte 100%-osan a szolgálatom az nem otthon van, hanem más helyen. És az a gyülekezet, ahol egyébként pedig a bázisunk van, ott csak alkalmankénti konzultációra hívnak meg. Tehát nem vagyok vén ott abban a gyülekezetben, mert a funkcióm nem a vén funkciója ott. Nem vagyok vén sehol, se egy gyülekezetben sem. Ez nem azt jelenti, hogy ismét bűnbe estem. Ez azt jelenti, hogy a szerepem változott meg. Amen. Értitek ezt?
4: Well, on the next two pages, page 30 and in, you know, and into 31.
3: A 30. és a 31. oldalon a jegyzetetekben.
4: A summary of what an elder does.
3: Egy összefoglalót adok arról, hogy mit is tesz a vén. Nem biztos, hogy fel kell ezt olvasnom. Olvassuk fel gyorsan.
4: Elders have concern for the church locally.
3: A helyi gyülekezettel törődnek. 30. oldal
4: közepe.
3: Az emberekkel foglalkoznak, és érettségre akarják vezetni őket, vagy juttatni őket. Kormányozzák az embereket.
4: They can be full-time or part-time.
3: Lehetnek főállásúak, vagy részmunkaidősek. A vezető presbiter, vagy a pásztor vezetése alatt állnak a helyi gyülekezetben, bárhogy is nevezzük ezt a vezető.
4: I don't particularly like the term pastor, but I can't.
3: Nem igazán szeretem a pásztor szót, de
4: lead elder doesn't seem too good.
3: De csak csupán szimplán a vezető talán nem elég kifejező.
4: But one of them will have eldership.
3: De az egyik
4: the main gift of an elder is government.
3: Az egyik vezető vén lesz.
4: He's to rule or manage the people in the same way that a father rules or manages.
3: Ugyanúgy kell vezetniük, vagy igazgatniuk az embereket, ahogyan az apa vezeti és igazgatja a családot.
4: That's why it says if a man cannot father his natural family,
3: ezért
4: how can he father?
3: Mondja azt az írás, hogyha nem tudja gondozni a családját a természeti szinten, hogyan gondozhatná az Isten nyáját a vén, a presbiter?
4: The same abilities are necessary on a much bigger scale.
3: Mert ugyanarra azokra a képességekre van szükség, csak éppen sokkal nagyobb mértékben.
4: If you can't manage three kids,
3: nagyobb spektrumon. Ha három gyerekről nem tudsz gondot viselni, hogyan viselnél gondot 300-ra? Teljesen
4: visszás.
3: Ha nem tudsz a saját családodra gondot viselni, akkor nem lehetsz vén, nem töltöd be a kritériumokat. Mi a helyzet akkor, hogyha nem nős, vagy nem házas az illető? Lehetséges, hogy valaki nem házas, és mégis az atyaság minden tulajdonságával rendelkezik. Erre az Úr Jézus maga a példa. Ő a tökéletes atya, annak ellenére, hogy soha nem funkcionált emberként, atyaként, apaként. Egy másik jó példa erre Pál apostol. Telve volt a legtökéletesebb atyasággal, tökéletes vagy mélységekben, anélkül, hogy emberileg apa lett volna. Tehát lehetséges az, hogy embereknek a királyság érdekében olyan emberek, akik egyébként egyedülállók, nem házasok, és mégis megvan bennük az atyaság minden egyes követelménye vagy tulajdonsága. Én nem utasítanám vissza őket, hogy vén funkciót töltsenek be csak azért, mert nem házasok. Halljátok, mit mondok? De természetesen a túlnyomó többség az házas. A 6.
4: The main gift of an elder is government.
3: Fő ajándékuk a kormányzás. Ugyanúgy kell vezetniük, ahogy az apa vezeti, igazgatja a családját. Nem minden vénnek van pásztori ajándék, a 7. pont, noha a legtöbbnek van.
4: Apart from the character requirements,
3: a jellem elvárások mellett
4: are essential in an elder.
3: Három dolog nagyon fontos a vén számára, presbiter számára: kormányzásra való képesség, a biztos tanítás megvalósítása és a téveigés kiszűrése, elkerülése. De lássuk azt meg, hogy az apostoli szolgálaton keresztül kapják meg a tanokat, az alaptanokat, a tanítást, apostoli tanítást. A jeruzsálemi gyülekezet oda szánta magát az apostoli tanítás befogadására. Titus arra bátorítja Pál, hogy jelöljön véneket, akik képesek ellenállni, én funkciót töltsenek be csak azért, mert nem házasok. Halljátok, mit mondok? De természetesen a túlnyomó többség az házas. A 6.
4: The main gift of an elder is government.
3: Fő ajándékuk a kormányzás.
4: He rules and manages in the same way a father manages the family.
3: Ugyanúgy kell vezetniük, ahogy az apa vezeti, igazgatja a családját.
4: Not all elders are pastoral in gifting, though the majority are.
3: Nem minden vénnek van pásztori ajándéka, a hetedik pont, noha a legtöbbnek van.
4: Apart from the character requirements,
3: a jellem elvárások mellett három dolog nagyon fontos a vén számára, presbiter számára: kormányzásra való képesség,
4: a
3: biztos tanítás megvalósítása és a téveigés kiszűrése, elkerülése. De lássuk azt meg, hogy az apostoli szolgálaton keresztül kapják meg a tanokat, az alaptanokat, a tanítást, apostoli tanítást. A jeruzsálemi gyülekezet oda szánta magát az apostoli tanítás befogadására. Titus arra bátorítja Pál, hogy jelöljön véneket, akik képesek ellenállni a tévtanításnak.

0: a jellem elvárások mellett három dolog nagyon fontos a vén számára, a presbiter számára: kormányzásra való képesség, a biztos tanítás megvalósítása és a téveigés kiszűrése, elkerülése. De lássuk azt meg, hogy az apostoli szolgálaton keresztül kapják meg a tanokat, az alaptanokat, a tanítást, apostoli tanítást. A jeruzsálemi gyülekezet oda szánta magát az apostoli tanítás befogadására. Titus arra bátorítja Pál, hogy jelöljön véneket, akik képesek ellenállni a tévtanításoknak, a téveigéseknek.
1: And they upheld sound doctrine just as they had been taught.
0: Ahogyan tanítottak, úgy tartják meg az erőteljes, tiszta tanítást. Ki tanította őket? Hát Pál apostol.
1: So we would save a lot of trouble if we allowed.
0: Sok bajt elől menekülünk meg akkor, hogyha megengedjük, hogy a gyülekezetben a tanításokat, az alapokat az apostolok fektessék le, és a tanítók pedig ehhez maradjanak hűségesek. Ehhez maradnak hűségesek.
1: They must know and understand scripture, so all their counsel is biblically based.
0: Értik az igét, ezért minden egyes tanácsuk értik a szót, és minden egyes tanácsuk az Isten szavára alapul. És hajlaniuk kell, hogy mit mond Isten róla. Ha valaki, akárki odajön hozzám bármilyen problémával, megfelelő szót tudok neki mutatni az írásból, és meg tudom neki mutatni, hogy mi Isten válasza arra. És a vénnek, a presbiternek, a presbitereknek is meg kell tudnia tenni ezt, anélkül, hogy nem feltétlenül prédikátorok. Néhány dolog saját tapasztalatból. Van, akinek fejnek kell lenni. Én a vezető vén szót adtam, vagy titulust, vagy megnevezést adtam nekik, de nem vitatkozok megnevezésekről. Elment a hang?
1: It's okay. Well, let's stop the tape and let's have a pause.
0: Állítsuk.
1: Says, let the elder who rules well.
0: Azt olvassuk, hogy az a vén, aki jól vezet, jól kormányoz, ő dupla tisztességben részesüljön.
1: That kind of elder.
0: Ez valószínű, ez a vezető vén.
1: Another thing I've realized is that you've got to recognize what I call pecking order. That's an English colloquialism, American.
0: Egy másik dolog, amit el kell, vagy fel kell ismernünk, az a rangsor.
1: Okay, so if you've got a line of ducks, the big ducks will peck first because they push the others out of the way.
0: A rangsor, ha van egy csapat kacsád, a rangidős kacsa lesz az, aki először iszik. És ha nem akarod magadra haragítani az idősebb kacsákat, akkor ki kell várnod a sorodat. Egy ilyen rangsor kell, hogy legyen a vének között is. Vannak érettebbek, akiken több kenet és több bölcsesség van. És anélkül, hogy ez egy törvényben rögzített rangsor lenne, a kevésbé érettek azok, akik automatikusan maguktól adnak több teret és nagyobb tekintélyt az érettebb és tapasztaltabb vének szavának.
1: So don't be pushy and trying to make your impression.
0: Ne legyünk türelmetlenek, hanem ahogy Jézus mondta, viselkedj úgy, mint a fiatalabb, akkor is, hogyha nem te vagy a fiatalabb.
1: Another term I use is what I call yoke fellow elders.
0: Egy másik kifejezés az igavonótárs vén.
1: When oxen are pulling a cart together,
0: amikor az ökrök együtt húzzák a szekeret, akkor a nyakukat az igába hajtják, és együtt viselik a terhet, együtt húzzák a terhet. Jézus azt mondta, hogy vegyétek az én igámat magatokra,
1: és amit
0: minden gyülekezetben megtalálhatunk, ami egy bizonyos szintre kifejlődött, lehet, hogy több száz ember tartozik.

0: You might have an eldership of, say, 6 to 10 elders.
1: Lehet, hogy 6-8 vén van a presbitériumban, vezetői csapatban.
0: Bear the burden of the church just like you do.
1: De 2-3 az, aki ugyanúgy, aki osztozik a gyülekezet terhein.
0: Their share of the workload, but there are guys that carry the burden.
1: Mindnyájan osztoznak.
0: Just the same way that you do.
1: Mindnyájan osztoztok a terheken, de ez a néhány ember az, aki ugyanúgy imádkozik, ugyanúgy érdekli őket a gyülekezet sorsa, mint ahogy téged. Minden gyülekezetben, amit ismerek, 2-3 ilyen igavonó társ volt a pásztor, a vezető presbiter mellett, akik ugyanabba az igába hajtották a fejüket. Jézussal is így volt ez, vagy a 12 tanítvány között ott volt a 3, akik közelebb voltak Jézushoz, mint a többi.
0: And I've learned that it's good to recognize those young fellow elders and give them a place.
1: Jó, hogyha elismerjük ezeket a igevonó társakat. Ezeket az igevonó társakat felismerjük és elismerjük, és olyan helyet adunk nekik a szívünkben, ami más, mint a többi.
0: It's good to let these two go away with the overall leader and seek in the face of God and for the others not to get jealous because they're not.
1: Jó, hogyha ez a szűkebb csapat félre tud vonulni a fej vezetővel, és a többiek pedig nem irigykednek rájuk.
0: Does that make sense to you?
1: Értitek ezt a gondolatot? Tudjátok szerintem, hogy mire gondolok. Nem azért vagyunk itt, hogy magunkat részesítsük előnybe és tolakodjunk, hanem azért, hogy a királyságot építsük. És hogyha zavar az, hogy hát nem ismernek el téged eléggé, hogy micsoda szupervén vagy, akkor valószínű itt az ideje, hogy lemondjál. Amen. Menjünk tovább.
0: And then I give you a whole list of factors for appointing elders.
1: Egy jó néhány olyan szempontot adok, sorok itt fel, ami a vének kiválasztásához segítség. 23 ilyen szempontot találtok itt.
0: And this is what I found by experience.
1: Tapasztalatom.
0: Now I'm not going to go through that list now
1: because
0: we're running out of time.
1: Gyorsan szalad az időnk, ezért nem megyek bele ebbe, nem sorolom fel ezeket. Azt gondolom, hogy eléggé egyértelműen magukért beszélnek ezek. Az első. A Szent Szellem által jelölték neki, vajon ők maguk elismerik-e és felismerik-e ezt az elhívást az életükön? Egy másik. Vajon az emberek már elismerik-e őket?
0: If you are doing your job properly as an apostolic oversight,
1: hogyha apostoli felügyeletet megfelelő módon gyakorlod,
0: when you appoint the elders,
1: akkor amikor kijelölöd a béneket, kinevezed őket,
0: what the Holy Spirit has already made obvious,
1: akkor csak azt ismered el, amit a Szent Szellem már nyilvánvalóvá tett.
0: Functioning and the people will already be coming to them.
1: Már funkcionálni kell ezeknek az embereknek,
0: and if you've got it right,
1: körülöttük lévő embereknek már hozzájuk kell jönniük. És hogyha megfelel, és ha eltalálod, ha jó a választás, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy na végre, hát már erre vártam, hogy ő presbiter legyen. És örömmel értenek együtt az apostoli vezetéseddel. De hogyha mindenki meglepődik, és azt mondja, hogy micsoda, ő lett presbiter, ő lett vén, akkor valamit nagyon elszúrtál. És most nem megyek végig ezen a listán, itt van leírva nektek. Lapozunk a 35. oldalra. És válaszoljuk meg azt a kérdést, amit már részben megválaszoltunk.
0: Can women be elders?
1: Vajon nők lehetnek-e vének,
0: presbiterek?
1: Az első dolog, amit fel kell ismernünk,
0: our translations,
1: az az, hogy a mi fordításunk, Biblia fordításaink,
0: certainly English, I couldn't speak for German,
1: főképpen az angol nyelven, időnként nagyon-nagyon himneműek, ugyanis ugye az angolban különbség van himnem és nőnem között. A Biblia egyáltalán nem annyira hímnemű, mint amennyire a mi angol fordításaink ezt sugallják.
0: The female form of presbyteros, the word for elder, appears several times.
1: A presbyteros görög szó nőnemű alakja jó néhányszor előfordul.
0: The word is presbytes.
1: A presbytes.
0: Presbytes. That's wrong. That's wrong there. That's. Yeah, well, just
1: helytelenül, helytelenül állít a presbyteros.
0: But where that word comes, it's never translated.
1: Kellene, hogy itt legyen, itt szerepeljen. De bármikor ez előfordul az Új Szövetségben, soha nem fordítják úgy a fordítók, hogy, hogy vén, nő vén, nő presbiter. Mindig csak presbiterről van szó, azt sugallja ez, hogy mintha mindig férfiakról lenne szó. Hát a vén így és úgy, ha vén a nő, akkor vénasszony, és teját főzön inkább csak. Tapasztalatom az, örömmel állítok nőket vén presbiter szolgálatában, azért, hogy a kormányzásban atyák és anyák együtt szolgáljanak, mert ez sokkal barátságosabb. Ezek a nők sok esetben fantasztikus munkát végeznek a pásztorlásban és az emberekre való gondviselésben és odafigyelésben, felvigyázásban. És a gyülekezeten belül anyai szolgálatot hordoznak. Egy példát hadd mondjak. Belemehetnénk a részletekbe, de lapozzunk az 1 Timóteus 5-höz.
0: When it talks about the ruling elder, okay?
1: Ahol a vezető vénről van szó.
0: Which is a term we could use for what we normally call the pastor, but it's a
1: használhatnánk term, the ruling elder. Az általunk által pásztorként megnevezett funkcióra, de
0: but it's a more biblical phrase.
1: Biblikusabb elnevezés lenne.
0: Has the rulership.
1: Egy a sok közül, de ő a vezető funkció.
0: It says, let the elder who elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine.
1: A vezetésben 17. vers, a vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak.
0: About the way that they're financially supported.
1: Itt főként az anyagi elismerésről van szó. De a vezetésben bevált presbiterekre szeretnék kitérni. A görög szó itt a prostone, ami uralkodót jelent, a Róma 16-hoz lapozzunk. És hadd mutassam meg azt, hogy hogyan is ferdítették el néhány néhány biblia fordító olyan ferdítette el az igét. Róma 16, első vers.
0: I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the church in Centria.
1: Ajánlom nektek nőtestvérünket, Phoebét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgálja.
0: Now, she was trusted by Paul to take the original document of the letter to the Romans from Centuria to Rome.
1: Pál bízta rá a római levelet, hogy elvigye, kézbesítse ezt a levelet.
0: She was important senior member of his team.
1: A csapat elsődleges, fontos tagja volt ez a ez az
0: asszony. I want you to assist her in the manner worthy of the saints.
1: És arról van itt szó, hogy a szentekhez illően fogadjátok őt, és bármilyen szüksége is van, azt töltsétek be, mert ő sokaknak lett pártfogója, magamnak is, jó magamnak is.
0: Az the word helper is the same word that's translated ruler in 1 Timothy 5:17.
1: Ugyanaz a szó, ami az 1 Timóteus 5:17-ben bevált vezető.
0: So she has a ruler function, but it's not recognized because we can't say that about a woman.
1: Tehát vezető a funkciója, uralkodó a funkciója, de hát nem ismerhetjük őt el annak, hiszen nő.
0: A helper, which is not a good translation.
1: És így segítőnek van fordítva, ami nem egy jó fordítás.
0: And if you come to Acts chapter 19,
1: lapozzunk a Cselekedetek 19-hez.
0: When Paul is planting the church in Ephesus,
1: Pál az efézusi gyülekezetet plantálja.
0: I can find this. I hope I can.
1: Feltételezve, ha megtalálom, remélem, hogy meg.
0: I can't find it, oh dear. I shouldn't have got into this. Oh, here we are.
1: No, itt vagyunk.
0: Let's come to verse 28.
1: A 28. vershez.
0: So when they heard this, they were full of wrath and cried out, saying, "Great is Diana, the god of the Ephesians."
1: Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak.
0: And I'm just trying to find that right place.
1: Hol is van?
0: So the whole city was filled with confusion and rushed into the theater with one accord.
1: Egy akarattal bementek a színházba.
0: I'm sorry, I can't find it.
1: Elnézést, nem találom.
0: But anyway, I'm sorry, I'll have to do it in the next session. I won't waste time now.
1: But majd a következő tanításban, okay, nem akarom
0: azt. What you find is that I'll deal with it later.
1: Rabolni, okay. Majd később akkor.
0: Okay. So what I want to say is that they function wonderfully as mothers.
1: Tehát arról van szó, hogy csodálatos funkciót töltöttek be, mint anyák.
0: Even in 1 Timothy 3, where we are told what are the qualities of an elder and his character requirements.
1: Még az 1 Timóteus 3-ban is, ahol a vén jellem méről vannak a feltételek leírva.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: És nagylányod is itt van veled, mint kortárs segítő, Jánosi Teodóra, szervusz.
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt jöttetek el hozzánk, mert a mai szakértői rovatunkban, Teodóra, a te szakértelmedre is szükségünk van. Biztonságban az online térben ez a mai rovatunk témája. Hát én azt gondolom, hogy csak Teodórát kéne hallgatni, bár nem tudom, Teodóra, mi a véleményed, mi felnőttek is függők vagyunk?
3: Igen.
1: És mi mitől függünk, mesélj?
3: Felnőttebb generációk, például így 25 és a felett, ők inkább a Facebookon lógnak többet, és néha nagyon furának érzem, amikor apa mondja nekem, hogy menjek le a TikTokról, miközben ő már körülbelül 2 órája Facebookon nézegeti, hogy kinek mi van az életével.
2: Görgetológia, tehát teológia új ágazata, a görgetológia. Tehát,
1: ezt még így nem hallottam, de nagyon jó.
2: Illetve, ahogy említettem korábban, hogy a internetet felhasználó szerzetes, az pedig a felhasználó barát. Hát én a felhasználó barát módon való használatától szoktam beszélni a diákoknak. Én nem azt mondom, hogy zéró képernyő idő, bár 0-3 éves korig a szakértők ezt javasolják, hogy egyáltalán ne adjunk a kisgyerekeknek, az adjuk még annyira fejletlen ezen a területen, hogy jobb, hogyha egyáltalán mellőznénk mindenféle képernyő használatot. De a felelős képernyő használatnál azt szoktam mondani, hogy én használom a közösségi médiát, meg én használom az internetet, hogy az internet használ engem. És néha a játékokban annyira beszippantanak a játékok, hogy észre se veszem, hogy 2-3 óra eltelt, vagy 5 óra, és még mindig benne vagyok a játékban. A játékkészítők gondoskodnak ezen, tehát annyira pontos méréseket tudnak már végezni, hogy szinte tudják, hogy melyik az a pont, amikor épp abba hagynám, akkor adnak 2 életet, vagy örök életet, vagy 15 perc ingyen életet, vagy bármit. Ne higgyük azt, hogy a véletlenül játszunk tovább, mint hogy kellene. Ebben tudatosság van. De hogy milyen játékokkal játszanak ma a fiatalok, ebben kérdezném Teodorát, hogy így a korosztályában miket tapasztal. Én is sokat tanulok tőlük, tehát a fiam, lányom néha mondja, hogy apa, megjelent egy új dolog, most ez van slágeren, most az van slágeren, most erről szól a közösségi felület, és szokták mondani, hogy miért nincsenek a 10 évesek a Facebookon, mert hát ott vannak a szülők. Tehát azért átmentek egy másik világban, de most már azt látom, hogy cégek is egyre többen megjelennek a TikTokon, vagy olyan tartalmakkal, ami értéket közvetíteni. Én azt szoktam mondani, hogy az internet az lehet egyszerre kincses bánya, hogy rengeteg jó dolgot is meg lehet találni, vagy lehet szemétdomb is. És az a felhasználó dönti el, hogy épp melyik irányba megy. Azt szoktam mondani, hogy a képernyőre teszünk különböző védőket, hogy ne jöjjenek be különböző vírusok. Vajon a szívünk előtt ott van-e a védő? Vagy hogy mit engedek be a szívembe? És azt mondja az Isten igéje, hogy minden féltett dolognál jobban őriz meg a szívedet, abból indul ki minden élet. Hát egy kicsit majd erről az oldalról is beszélünk, hogy ezeknek a játékoknak, meg a közösségi média által fogyasztott tartalmaknak milyen hatása van az életünkre, az értékrendünkre, vagy akár a hitrendszerünkre.
1: Országszerte tartotok előadásokat fiataloknak, önismeret, szerhasználat, rengeteg a téma. Amikor az online térről van szó, akkor is ugyanolyan nyitottak a fiatalok arra, hogy ezt átbeszéljétek, Teodóra?
3: Itt inkább azt veszem észre, hogy általában ezt elnevetik, ezt a témát. Mondjuk úgy, hogy ebbe egy kicsikét a felnőttebb generációknak is szerepe van, mivel hogy annyira túl használják ezt a függőség, telefonfüggőséget és hasonlókat, hogy...
1: Mármint kik?
3: A szülők.
1: Tehát, hogy túl sokat beszélünk erről, hogy a fiatalok...
3: Nem, hanem olyan dolgokra is mondjuk, hogy ránéz a telefonjára, és akkor jaj, ne legyél ekkoran egy függő, hogy konkrétan immunissá válnak erre a szóra, és amikor tényleg már probléma van, akkor úgy vannak vele, hogy ezt már hallottam, tudom, az, hogy ránézek a telefonomra, jól van, békén hagysz már, hadd folytassam.
1: Mármint mondják ezt a fiatalok. Na, és akkor ezek után mi a válasz? Akár mondjuk a te részedről, mint kortárs segítő részéről, akinek szintén van mobiltelefonja, okostelefonja, használod a social media felületeket, mindent használsz egyébként?
3: Nekem Instagramom és TikTokom van, meg Facebookom, de egyikre se posztolok, mert én úgy vagyok vele, hogy inkább a jelenbe élek, mint hogy azon idegeskedjek, hogy meg legyen a

0: még amikor mondjuk az 1990-es, 80-as években bántam, sulin belüli bántalmazáskor gyerek hazamegy és nem érik el, így hazamegy és az online felületeken keresztül is lehet
1: 0-24-be kaphat valaki bántást
0: bántalmazni.
2: Feri, te hogy látod, amikor ez a téma a fiatalok felé, az online tér, vagy annak a veszélyei, a biztonság, nem unják még a fiatalok ezt a témát?
1: Azt látom, hogyha az ember egy kicsit megkapargatja a felszínt, és akkor csak ennyit kérdezek, hogy ha készüléket megmutatja, hogy mennyi a heti képernyőidőt, vagy megkérdezem, hogy ki az, aki már 5-6 óránál többet játszott egy játékkal, és akkor vannak erre jelentkezők, vagy ki az, aki behajította már a kontrollert a tévébe, vagy csinált valami olyat, amit nem kellett volna, akkor kiderül, hogy erre is vannak jelentkezők. Tehát amikor mondjuk konkrét játékot megnevez az ember, hogy na ezzel játszottál, és akkor ez is ez, akkor úgy elmosolyodnak. Tehát elég például megkérdezni azt, hogy a közösségi média születésnapodon felköszöntenélek, hány évvel lenné idősebb. Ha van, aki 10-et mondott, van, aki 20 évet, van, aki 4 évet, mondom, már ott hazudunk. Az egyik keresztény tini táborban tartottam erről előadást, hogy vajon Jézus, ha ma élne, hogyan használná a közösségi felületet. Illetve az volt a témám, hogy a bibliai értékrendnek megfelelően milyen lenne a közösségi média gyártásom, vagy a közösségi média fogyasztásom. Hogyha tudnám azt, hogy Jézus ott nézi velem azokat az oldalakat, vagy azt, amit... És olyan érdekes volt ez a beszélgetés. Az egyik oldal az volt, hogy Jézus teljesen elzárkózna, és nem menne föl a közösségi oldalra. A másik pedig azt mondaná, hogy felhasználná a missziójába, hogy még több emberhez eljusson az üzenete, de odafigyelne a tartalomra, odafigyelne a hitelességre, és odafigyelne, hogy ne hazudjon, és ne építsen föl egy hamis világot az online térben. Néha már az online térben való életünk és a valós életünk között szinte köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, és szinte próbáljuk egymást túllicitálni, hogy én ide mentem nyaralni, akkor én bevágok még nagyobb képet, hogy hol voltam. A másik oldal meg kicsit ez a régi film volt, a Truman Show, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális az üzenet, a hazugságra épített világ. Amikor az egész meg van tervezve, és ő nem tudja, hogy még a legjobb barátja is egy színész, statiszta vagy a felesége, és akkor állandóan mutatta a dolgokat, hogy mondják neki, hogy épp most mit kell mondani, vagy hogy, és amikor Truman szembesül azzal, hogy az egész életem egy hazugság, akkor néha ezt élem meg a fiataloknál, hogy minden, hogy jó meg van csinálva az Instán, vagy a kifelé, de a normál emberi kapcsolatokban meg hiányt szenvedek.
2: Adtál nekünk most jó tanácsot ezzel kapcsolatban, nem is egyet. Végezetül Teodora, hozzád fordulok. Kérlek, mondj valami jó tanácsot felnőtteknek, és a te korosztályodnak is, 18 éves vagy, azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljunk az online térhez. Apa nagyon sóhajtott. Csak azért, mert ugye a felnőttek felé is te is megfogalmaztál egyfajta kritikát, hogy ugye hát rátok szólunk, miközben mi is tekerjük a Facebookot. Igen. Akkor kezdjük a felnőttekkel. Mit mondanál nekik? Azon kívül, hogy hagyjunk benneteket békén.
0: Nem tudom, hogyha valahogyan próbálják, ha több programot, több családi programot, mondjuk társas játékozás, kint a kertben mondjuk egy kis kertészkedés, vagy egy biciklizés, amikor egy fiatal nincsen eléggé stimulálva, akkor megy a telefonra, és akkor kezd el görgetni. Hogyha ad a szülő olyan programokat, ami érdekli a fiatalt, és még akár kapcsolatépítő is lehet, akkor sokkal könnyebb ezt csökkenteni, de ehhez ugye a szülőnek is bele kell áldoznia időt.
2: És mit javasolsz a fiataloknak?
0: Először is a posztolással kapcsolatban, hogyha valamit nem szeretné, hogy a főnököd, vagy a leendő férjed, feleséged megtaláljon rólad, HR-es,
1: aki
0: munkát vállaltál, megtaláljon rólad, akkor ne rakd fel. Mert lehet, hogy még most vicces, most így elmegy, most jaj de buli, hogy itt vagyunk, meg minden, de közben, hogyha mondjuk a gyereked előtt nem vállalnád fel, akkor lehet, hogy nem olyan poszt, amit mindenképpen ki kell rakni.
2: Köszönöm a mai gondolatokat.
3: szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ellen Vincent, Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának 5. részét hallhatjuk.
3: Turn to Acts chapter 17, please.
4: Lapozzatok az Apcsel 17-hez, legyetek szívesek.
3: And what I want to do is to show you the steps by which Paul was prepared to become the taker of the city of Ephesus.
4: Szeretném megmutatni nektek azokat a lépéseket, amiken keresztül Isten felkészítette Pált arra, hogy elfoglalja Efézust.
3: In order that the great goddess Diana or Artemis and the temple that she occupied was thrown down.
4: Azért, hogy ennek végeredményeképpen ledőljön, megdőljön a hatalma annak a templomnak, amit Diana vagy Artemis imádására emeltek.
3: Now, you could say that Paul was a pretty experienced warrior, but God saw that he needed further things to be added before he was equipped for that level of warfare.
4: Mondhatjátok azt, hogy Pál már nagyon tapasztalt harcos volt ekkor, de mégis Isten úgy látta, hogy további képzésre van szüksége, mielőtt ilyen szintű harcba bocsátkozhatna.
3: So God took him on a training course through Macedonia and Achaia of Greece.

0: in order to train him.
1: Tehát Isten elvitte őt egy kiképzésre Macedóniába, vagy Görögországba, illetve Akhájába, hogy kiképezze őt.
0: And he went to five cities.
1: Öt városba ment el Pál.
0: And he learned an important principle in each city.
1: És minden városban megtanult egy fontos alapelvet.
0: We saw last night that in Philippi he learned how to praise his way out of prison.
1: Tegnap este láttuk, hogy Filippiben azt tanulta meg, hogy hogyan kell dicsőítéssel kijutni a börtönből.
0: If you touch the devil's kingdom, then he will react violently.
1: Hogyha hozzányúltok az ördög birodalmához, akkor ő nagyon erőszakosan fog erre reagálni.
0: If the devil sees a group of people intent on bringing the kingdom of God, then he will attack them while they are small and weak, hoping that they will never come to maturity.
1: A sátán, hogyha lát egy olyan ember csoportot, akik Isten királyságát akarják terjeszteni, akkor megtámadja őket, még akkor, amikor kisik és gyengék, hogy nehogy érettségre jussanak ebben.
0: And you can't advance the kingdom without being a warrior.
1: És csak az terjesztheti a királyságot, aki harcos.
0: Amen. That's the bottom line. So Jesus taught this, and every writer of the New Testament taught this.
1: Ez az alaptétel. Jézus is tanította ezt, és az Új Szövetség minden írója ezt tanította.
0: And that's why we need to know who we have become in Christ, so that we know we have the power and authority to overcome the evil one.
1: És ezért kell tudnunk, hogy kivé váltunk Krisztusban, hogy tudjuk, hogy van erőnk és hatalmunk arra, hogy legyőzzük a gonoszt.
0: Now, some Christians tend to look at faith as something they need in an emergency.
1: Némelyek úgy tekintenek a hitre, mint amire szükséghelyzetben van szükség, vészhelyzetben van szükségük.
0: It's like the sort of spare wheel in the trunk of your car.
1: Ez olyan, mint a pótkerék az autóban.
0: You hope you're never going to need it, but it's there if you do need it.
1: Remélem, hogy soha nem lesz rá szükséged, de mégis ott van hát, ha egyszer.
0: And it's easy to live a Christian life without ever facing an emergency, and therefore you don't learn how to move in faith.
1: Könnyű úgy élni egy keresztény életet, hogy soha ne kelljen vészhelyzettel szembenéznünk, és így soha ne legyen szükségünk a hitünk használatára.
0: When I lived in India, the roads were absolutely terrible.
1: Amikor Indiában éltem, ott szörnyűek voltak az utak.
0: The tires were very poor quality.
1: És nagyon rossz minőségűek voltak a gumiabroncsok.
0: And I had to make many long journeys over unoccupied desert areas, and I couldn't afford to get stuck there because there was no help.
1: És nagyon sokszor kellett hosszú utakat megtennem ilyen teljesen elnéptelenedett puszta helyeken, és nem engedhettem meg magamnak, hogy oda ragadjak valami miatt, mert nem volt segítség.
0: So on these journeys I would always take two spare wheels with me.
1: Tehát az ilyen utakra mindig két pótkeréket vittem magammal.
0: I knew exactly where the jack was and where the wrench was. I knew exactly how to change a tire.
1: Pontosan tudtam, hol van az emelő, meg hol van a csavarhúzó, és pontosan tudtam, hogy kell gumit cserélni, vagy kereket cserélni.
0: Every journey I went on, I would get, you call them punctures or flats, which language?
1: Minden utamon volt durdefektem.
0: Which word shall I use?
1: Whatever.
0: Well, tell me, so I know. Is it flat or puncture? Which is?
1: Puncture is okay.
0: Puncture is okay. Yeah. Okay, so we can speak the same language. You see, there are two English languages. We have to.
1: At least three.
0: Okay. So every journey, I got a puncture.
1: Tehát minden utamon volt egy durdefektem.
0: Sometimes several.
1: Néha több is.
0: And I'd be out the car. I knew exactly where all the equipment was.
1: Pontosan tudtam, hogy melyik szerszámom hol van, meg tudtam emelni az autót.
0: And I became so expert I could change a tire in 1 minute 35 seconds.
1: És annyira szakértő lettem a kerék cserélésben, hogy 1 perc 35 másodperc alatt tudtam cserélni.
0: And my wife was the same. It was just part of life.
1: És a feleségem ugyanilyen ügyes volt ebben, mert az életünk része volt ez a kerékcsere dolog.
0: When I got to the next city, I automatically get the punctures repaired because I wanted two spare wheels with me for the next section of the journey.
1: És amikor elértem a következő várost, akkor automatikusan mindig kijavítottam, megragasztottam ezt a durdefektes kereket, mert mindig akartam, hogy két pótkerék legyen nálam a következő útszakaszhoz.
0: Now, I've been living in America now for 15, almost 16 years.
1: Most már 15, majdnem 16 éve élek Amerikában.
0: In all those 16 years, I've never had a puncture.
1: És a 16 év alatt egy durdefektem sem volt.
0: The roads are so good, the tires are so good, it just doesn't happen.
1: mert annyira jók az utak is és a gumik is, hogy egyszerűen ilyen mi nem történik.
0: And suddenly I realized I didn't even know where the jack is or where the spanners are because I've never ever changed a tire.
1: És egyszer csak rájöttem, hogy már azt sem tudom, hogy most az autómban hol van az emelő, meg hol van a csavarhúzó, mert annyira sosem kellett használnom.
0: 3 months ago, my wife had the first puncture ever in America.
1: 3 hónappal ezelőtt a feleségem átélte az első amerikai durdefektjét.
0: And she didn't know what to do.
1: Nem tudta, mit kezdjen ez.
0: She called me by phone. She said, where's the spare wheel? I said, well, it's in the trunk somewhere, but I'm not sure where.
1: És felhívott telefonon, hogy hol van a pótkerék, és mondtam neki, hogy valahol a csomagtartóban, de nem tudom pontosan, hogy hol.
0: And I realized that going for years in the peace of America, I had lost my ability.
1: És rájöttem, hogy mivel
0: évek
1: óta békében élünk Amerikában, elfelejtettem már, hogy hogyan kell egy vészhelyzetben cselekedni.
0: So she had to stand by the roadside and helplessly until some young man came and helped her to change the wheel.
1: Tehát ott kellett, hogy tehetetlenül álljon az út mellett, addig, amíg valami fiatalember arra nem jött és nem segített neki kicserélni a kereket.
0: Now, I think it's a picture of many Christians.
1: Azt gondolom, hogy sok kereszténynek képe ez.
0: We go along in the blessing of God and we hope we never face an emergency.
1: Szépen éldegélünk Isten kegyelmében, és reméljük, hogy soha nem lesz vészhelyzet az életünkben.
0: Someone gets cancer or some sudden need.
1: De aztán egyszer csak valaki rákos lesz, hogy valamilyen szükséget támad.
0: And we jerk ourselves into an activity of faith to see ourselves through this emergency.
1: És aztán belekényszerítjük magunkat a hit cselekedeteibe, hogy valahogy átvergődjünk ezen a vészhelyzeten.
0: But the Bible says the righteous he must live by his faith.
1: De a Biblia szerint az igazaknak hit által kell élniük.
0: And so God wants to bring us to a place where everything that hits our life, we react instinctively as a faith-filled warrior. Do you hear what I'm saying?
1: Tehát Isten el akar jutatni minket odáig, hogy bármilyen hirtelen helyzetben is kerülünk az életbe, teljesen rutinosan, mint hittel teli harcosok reagáljunk erre.
0: So whatever the devil throws at us, we can hit him back, because we know how to use the weapons of our warfare.
1: Tehát, hogy bármikor hozzánk dob valamit, felénk dob valamit az ördög, azt vissza tudjuk ütni, mert tudjuk, hogy hogyan kell a harcunk fegyvereit használni.
0: We know who Jesus is.
1: Tudjuk, hogy kicsoda Jézus.
0: And we know who we are in him.
1: És tudjuk, hogy mi kicsodák vagyunk benne.
0: And we know the devil no longer has authority.
1: És tudjuk, hogy az ördögnek nincs többé hatalma.
0: And we've come to the place where that's our lifestyle and we live it all the time.
1: És eljutunk odáig, amikor ez már az életmódunk, és állandóan így élünk.
0: So whenever the devil attacks, we're ready for him because it's part of life to be fighting the devil and conquering him all the time.
1: Tehát bármikor is megtámad minket az ördög, rögtön vissza tudunk vágni, mert az életmódunká vált, hogy visszaverjük a támadásait.
0: And I want you to get the mentality that I don't automatically run for help, but I'm going to learn to deal with the devil myself.
1: És szeretném, hogyha kialakulna bennetek az a hozzáállás, hogy nem mindig elszaladjatok valaki máshoz ilyenkor segítségért, hanem megtanuljátok azt, hogy ti magatok álljatok ellen az ördögnek, ha támad.
0: I become an experienced warrior.
1: Én is tapasztalt harcossá váltam.
0: Who's fought and won many battles.
1: Nagyon sok csatát vívtam meg és győztem.
0: And I'm prepared and equipped for war.
1: És kész vagyok, és készen vagyok arra, hogy harcoljak.
0: And when we come together,
1: és amikor összejövünk,
0: and multiply our individual strength, we become invincible in our plurality.
1: És amikor összejövünk és összerakjuk a mi harci erőnket, amink van, akkor bevehetetlenek vagyunk az ellenség számára, amikor közösségünk van egymással.
0: Now Paul had things which he had to learn.
1: De Pálnak is meg kellett tanulnia néhány dolgot.
0: So he learned that when the devil attacks, that he praises his way out and ends up as the victor.
1: Megtanulta például, hogy amikor az ördög megtámadja, akkor dicsőítéssel érje el a győzelmet, és győztesként kerüljön ki belőle.
0: And then he comes to, I better keep moving, I could sidetrack into many good things, but I think I'll just keep moving.
1: De megpróbálok a témámnál maradni, hiszen nagyon sok dologra elterelődhetnék valahova.
0: And from Philippi he comes to Thessalonica.
1: Tehát Filippiből Thessalonikában megy.
0: And this was a leading city of Macedonia.
1: Ez volt Macedóniának a központi városa.
0: And it says in verse 2 that of Acts 17, that then Paul, as his custom was, went into them, and for 3 Sabbaths he reasoned with the Jews, because there was a synagogue of the Jews there.
1: És azt mondja 17:2 apocsolok cselekedetei, Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból a zsinagógában.
0: Now, Thessalonica had an interesting population at that time.
1: Thessalonica lakossága nagyon érdekes volt akkoriban.
0: It had the largest Jewish community of any city in Macedonia and Achaia.
1: Macedónia és Akája területét tekintve itt volt a legnagyobb zsidó közösség.
0: It had a large Greek community.
1: És nagy volt a görög közösség is.
0: And then it had about a third of them who were Macedonians.
1: És a lakosság körülbelül a harmada macedón volt.
0: And they lived together in that city, one of the major cities of the Roman Empire at the time.
1: És ők itt éltek együtt ebben a városban, ami akkor az egyik legjelentősebb városa volt a római birodalomnak.
0: Now once again, as I explained to you yesterday, that Jewish presence and the fact that there was a functioning synagogue had a big effect upon the paganism of the people in that city.
1: És ebben a városban is érvényes volt az, amit tegnap elmondtam nektek, hogy az, hogy a zsidók éltek és működő zsinagóga volt, a zsidóknak a hite jelentős hatást gyakorolt a város lakosságára, a pogányokra.
0: Many of the Greeks had turned from all their multitude of gods and goddesses and had found the true God in the Jewish religion.
1: És sok görög elfordult a maga egykori vallásának sok istenétől és istennőjétől, és megtalálta az egy Isten hitet a zsidó vallásban.
0: They'd come to fear him.
1: Elkezdték félni Isten.
0: They'd been taught the Ten Commandments, which they were actively practicing.
1: És megtanították nekik a 10 parancsolatot, ami szerint elkezdtek élni.
0: And that cleansed them from idolatry.
1: És ezért megtisztultak a bálványimádástól.
0: It cleansed them from immorality.
1: És az erkölcstelenségtől is.
0: And brought a level of righteousness which made them ripe fruit for the coming of the gospel.
1: És az igaz életnek egy bizonyos szintjét elérték, ami miatt éret gyümölcsökké váltak az evangélium számára.
0: But there was also a sector of fanatical Jews who were fiercely against the idea that Jesus was their Messiah.
1: De volt ott a fanatikus zsidóknak is egy csoportja, akik nagyon erőteljesen harcoltak az ellen a gondolat ellen, hogy Jézus lenne az ő messiás.
0: Now notice where Paul always starts. If there's a Jewish community, if there's a synagogue, he always goes there first.
1: Figyeljétek meg, hogy Pál mindig hogyan indul, hogyha egy városban volt zsidó közösség vagy egy zsinagóga, mindig ott kezdte a szolgálatot.
0: And if there's anybody praying, he'll go to the prayer group, because that indicates a hunger for God, which he can meet by proclaiming Jesus Christ to them.
1: Működött ott valami imacsoport, akkor mindig azt látogatta meg, mert az ilyesmi Isten iránti éhséget tükrözött, amit ő ki tudott elégíteni azáltal, hogy Jézust hirdette nekik.
0: So he reasons with them from the scriptures. Notice that verse 2. He reasons with them from the scripture.
1: Tehát érvelt nekik az írásokból, ezt mondja az eredeti.
0: His passion is always to get people exposed to the truth of the word of God.
1: Mindig az égett a szívében, hogy az embereknek bemutassa Isten szavának az igazságát.
0: It says in verse 4.
1: Negyedik vers.
0: Some of them, that is the Jews, were persuaded.
1: Némelyek azok közül, tehát a zsidók közül hittek.
0: And a great multitude of devout Greeks, they were the Greek proselytes, and not a few of the leading women joined Paul and Silas.
1: Úgy szintén az istenfélő görögök közül, tehát a prozeliták közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül sem kevesen csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz.
0: But the Jews who were not persuaded became envious. They were jealous of the immediate impact and success that Paul was seeing, so they decided they were going to attack him.
1: De a zsidók, akik nem hittek, irigységtől felindítottak, tehát teljesen féltékenyek lettek és begurultak azon, hogy milyen sikert aratott Pál, és eldöntötték, hogy megtámadják őt.
0: They stirred up a mob that attacked him.
1: És felgerjesztettek egy csőcseléket, hogy megtámadják a tanítványokat.
0: Thrown out of town.
1: Vagyis az apostolokat, és kidobták őket a városból.
0: We're told he was there for three Sabbaths.
1: Azt olvasjuk, hogy három szombatot töltöttek a városban.
0: And probably had some meetings in between. Just three weeks.
1: És valószínűleg közte is voltak alkalmaik, tehát csak három hetet töltöttek ott.
0: But I'm going to show you that those Thessalonians had an attitude which made them grab hold of that truth and become the leading city in the whole of Macedonia and Achaia.
1: De meg fogom mutatni nektek, hogy ez alatt a három hét alatt olyan magatartás volt a Thesszalonika beliekben, hogy megragadták az igazságot, és úgy kifejlődtek, hogy Achaiában és Macedóniában ők lettek a vezető város a kereszténységben.
0: So my plan is to continue the journey.
1: Tehát az én tervem az, hogy folytatom az utat.
0: And I want to come back and re-examine what made Thessalonica so powerful and what made Corinth so powerless.
1: És utána vissza akarok ide térni, és ki akarom mutatni, hogy Thessalonica miért lett olyan erős, és Korintus miért lett olyan gyenge.
0: So 3 weeks he's thrown out of the city. Tehát there's a revival and a riot, just like in Philippi.
1: Tehát 3 hét múlva kidobták őket a városból, miközben ott van zendülés is, meg ébredés is, ahogy Filippiben is volt.
0: And he's learned this principle.
1: És Pál megtanulta ezt az alapelvet.
0: And the principle is that the word of God can brings people out of instantly and immediately out of idolatry and every kind of falsehood into the truth of Jesus Christ.
1: Még ez pedig az volt, hogy az evangéliumnak az ereje egy pillanat alatt kihozhatja az embereket a bálványimádásból, és beviheti őket a Jézus Krisztusnak az igazságába és a szabadságba.
0: Now I've had a lot to do with people who worship idols.
1: Nagyon sok tennivaló van a bálványimádókkal.
0: Tens of thousands of them, hundreds of thousands would be Hindus worshipping all the 330 million gods there are in Hinduism.
1: Nagyon sok dolgom volt velük, mert sok százezer, több százezer hinduval volt dolgom, akik az ő 330 millió istenüket imádják a hinduizmusban.
0: Most Hindus have their favorite gods on the shelf, which is probably say 15 to 20 of them.
1: És mindegyik hindunak ott van a könyves polcán az ő kedvenc isteneinek a sora, körülbelül 15 vagy 20.
0: And they pray to these different ones for different things, and behind every idol there is a demon. That's what the Bible says.
1: És különböző dolgokért imádkoznak a különböző istenekhez, és a Biblia azt mondja, hogy minden bálvány mögött egy démon van.
0: But I've also spent a lot of time in a perverted form of Catholicism, which came from Portugal in the city of Bombay.
1: De Bombayban nagyon sokszor találkoztam a katolicizmusnak az eltorzított formájával is, ami Portugáliából jutott oda.
0: And everybody there worships idols.
1: Ott mindenki bálványokat imád.
0: There's statues of the saints and of Mary and of this and of that, and you find that the Hindus and the Catholics get on real fine because they're all doing the same thing.
1: És imádkoznak a szentek szobraihoz, meg Mária szobraihoz, és a katolikusok meg a hinduk nagyon jól el vannak egymással, mert hogy mind a ketten ugyanazt csinálják, bálványokat imádnak.
0: I've had Hindus say this to me. I've had Hindus say this to me.
1: Hinduk mondták ezt nekem.
0: I have a statue of Jesus and he's my favorite god amongst the gods that I worship. I pray to him more than any other god.
1: Van egy szobrom Jézusról, és hozzáimádkozom a legtöbbet a többi isten között, mert ő a kedvenc istenem.
0: Mahatma Gandhi, who you know who he is, Mahatma Gandhi.
1: Tudjátok ki Mahatma Gandhi?
0: He was a great leader in the nation of India.
1: Ő nagyon jelentős vezető volt Indiában.
0: And he said this.
1: És ő mondta azt.
0: I have a great reverence for Christ, but I cannot give to him the solitary throne.
1: Nagyon tisztelem Jézust, de nem adhatom egyedül neki a trónt.
0: So near yet so far.
1: Tehát eddig jutott el.
0: Mahatma Gandhi said this.
1: Mahatma Gandhi azt mondta.
0: No Hindu is complete without a thorough study of the New Testament.
1: És egy hindu sem lehet teljesen készen az új szövetség tanulmányozása nélkül.
0: Mahatma Gandhi said this.
1: És azt is mondta.
0: The Sermon on the Mount is the most sublime teaching ever given by God to man.
1: A hegyi beszéd a legkiemelkedőbb tanítás, amit Isten valaha adott embereknek.
0: So near.
1: Ennyire közel volt, idáig jutott el.
0: He prayed to Ram, is his primary god.
1: Rámhoz imádkozott, ez volt a fő istene.
0: But there's a power in the word of God, in the power of that word.
1: De Isten szavában van egy adott erő.
0: And what Paul learned in Thessalonica is that anyone who's worshipped an idol.
1: És Pál azt tanulta meg Thessalonikában, hogy mindenki, aki bálványt imád,
0: who's followed any other god,
1: aki bármi egyéb istent követ,
0: has become demonized by that idolatrous worship.
1: Démonizáltá vált a bálványimádás miatt.
0: And the demons have to be cast out.
1: És ezeket a démonokat ki kell űzni.
0: And we quickly learned that in Bombay amongst the Catholics.
1: És mi a katolikusok között nagyon gyorsan megtanultuk ezt Bombayban.
0: And we quickly learned it amongst the villages of India amongst all the Hindu gods.
1: És az indiai falvakban is gyorsan megtanultuk az összes indiai isten között.
0: And you've got to get the demons out.
1: Ki kell az emberekből a démonokat űzni.
0: So we had a procedure that the moment anybody came to Christ, we would go through their life to make sure there weren't still remaining. remaining any demonic strongholds.
1: És mindenkivel, aki megtért, végig mentünk az illetőnek az életén, és gondoskodtunk arról, hogy semmilyen démoni erődítmény ne maradjon az életében.
0: And we found exactly the same thing with Freemasonry, by the way.
1: Egyébként a szabad kőművességgel ugyanez volt a tapasztalatunk.
0: And people who practiced any kind of witchcraft or any kind of fortune telling or occultism, the demons have to be cast out.
1: Mindenféle emberből, aki okkultizmusban vagy jóslásban vagy bármilyen féle ilyen dologban van, azokból ki kell űzni a démonokat.
0: Otherwise your church will be filled with demons.
1: Különben a gyülekezet tele lesz démonokkal.
0: And you'll have sexual problems.
1: És lesznek szexuális problémák.
0: You'll have integrity problems.
1: És nem lesznek az emberek becsületesek.
0: And all kinds of dark demonic bondages will still be in the people unless you recognize this need.
1: És mindenféle sötét démoni dolog lesz és erőd lesz az emberekben, hogyha nem ismerjük fel, hogy erre szükség van.
0: Anyone who's been on drugs or alcohol usually and has become in bondage to them, they usually need demons cast. They need demons casting out.
1: Amikor valaki alkoholista volt vagy drogokat fogyasztott, kábítószert, azokból az emberekből is mindig démont kell űzni.
0: The inability to give up smoking is demonic. Hello.
1: Démonikus dolog az is, hogyha valaki nem tudja abba hagyni a dohányzást.
0: This was my first experience of casting out demons.
1: Ez volt a démon űzésre az első tapasztalatom.
0: I was working in a drug and rehabilitation center in Watford, England.
1: Angliában dolgoztam egy ilyen kábítószeres rehabilitációs központban.
0: We had this girl Frankie come out. She was a prostitute, she was on heroin, and she was selling her body to pay for her habit.
1: Volt egy lány, akit Frankie-nek hívtak, prostituált volt, és heroint fogyasztott, és azért árulta a testét, hogy legyen pénze kábítószert venni.
0: And she was gloriously saved.
1: És dicsőségesen megváltást nyert.
0: And the demons came out of her.
1: Kijöttek belőle a démonok.
0: Except that she remained an habitual smoker. She just could not stop smoking cigarettes.
1: Az az egy dolog maradt meg nála, hogy nem tudta abba hagyni a dohányzást, egymás után szívta.
0: And every time we had a meeting,
1: és volt egy összejövetelünk.
0: The presence of God began to come into the meeting.
1: Isten jelenléte elkezdett bejönni az alkalomra.
0: Frankie would run out of the meeting.
1: És Frankie kiszaladt az összejövetelről.
0: And you'd find her outside having a cigarette.
1: És kívül találtuk meg, ahol éppen cigizett.
0: So I went after her one day. I said, Frankie, what's the matter?
1: És egy nap utána mentem, és megkérdeztem, hogy mi a baj veled.
0: She said, Alan, the moment I get into this Christian atmosphere, I just have this longing to smoke, and you won't let me smoke in the meeting.
1: És azt mondta, hogy bármikor bemegyek egy keresztény összejövetelre, azonnal rám jön, hogy vágyodok egy cigi után, és ki kell jönnöm, mert belül bent nem lehet cigizni.
0: So I thought I would get her to confess the power of God's victory. I said, let's make a confession of faith.
1: És akkor úgy döntöttem, hogy elveszem őt, hogy tegyen egy hitbeli megvallást, hogy hisz abban, hogy Istennek ereje van ettől őt megszabadítani.
0: I said, just say after me.
1: Azt mondtam, csak mondd utánam.
0: Jesus Christ is Lord over smoking.
1: Jézus Krisztus az Úr a dohányzás fölött.
0: And to my amazement, this girl suddenly changed into someone else.
1: És hirtelen a legnagyobb megdöbbenésemre ez a lány egész mássá változott.
0: Another voice came out of her.
1: Egy másik hang szólalt meg belőle.
0: And said, how did you know I was in here?
1: És azt mondja, hogy honnan tudtad, hogy itt vagyok?
0: I said, I didn't, but I do now.
1: Azt mondtam, hogy nem tudtam, de most már tudom.
0: And then this spirit said, she said, she can't live without me. She's been smoking since she was 4.
1: És azt mondta nekem ez a hang, hogy nem tud ez a lány nélkülem élni, mert már 4 éves kora óta cigizik.
0: She can't live without me. I'm part of her life.
1: Nélkülem nem tud élni, az élete része vagyok.
0: And I won't go because she wants me to stay.
1: És nem fogok elmenni, mert ő azt akarja, hogy maradjak.
0: And then he said, anyway, he said, you can't cast out demons. You're just a greenhorn. Do you know what a greenhorn is? You're just totally inexperienced.
1: És erre azt mondta még nekem egyébként a démon, hogy te egyébként sem tudsz engem kiűzni, mert te még zöldfülű vagy.
0: So you can't cast me out.
1: Te nem űzhetsz ki engem.
0: You're just a greenhorn.
1: Te csak egy zöldfülű vagy még.
0: He said, you better send for so-and-so, who is the known expert for casting out demons in our region.
1: Jobban teszed, hogyha XY-t ide hívod, mert ő volt a jól ismert démonűző, a tapasztalt a környéken.
0: And I was on my way to the telephone to call him, and I thought, now wait a minute.
1: És már elindultam a telefon felé, hogy felhívjam ezt az embert, amikor elgondolkodtam, hogy na várjunk egy pillanatot.
0: Now wait a minute.
1: Várjunk egy pillanatot.
0: My Bible says that I've got authority to cast down demons.
1: Hát az én Bibliámban az van, hogy nekem van hatalmam démont kiűzni.
0: So I came back to this demon.
1: Úgyhogy visszamentem ehhez a démonhoz.
0: And I said, I don't need to call for so-and-so. I'm going to cast you out myself.
1: És azt mondtam, hogy nekem nem kell felhívnom XY-t, én foglak
0: kiűzni. Said, ha ha ha, you'll never cast me out.
1: És a démon azt mondta, ha ha, engem soha nem fogsz kiűzni.
0: I said, oh yes, I will.
1: Azt mondtam, dehogy nem.
0: It took me 2.5 hours.
1: Két és fél óráig tartott.
0: Finally, Frankie fell to the floor with a scream, and the demon came out of her, and she was delivered and has never smoked again.
1: De végül Frankie a földre esett egy nagy ordítás kíséretében, és a démon kijött belőle, és azóta szabad, és egyet sem cigizett.
0: Now that was my... Amen. That was my first experience.
1: Ez volt az első élményem ebben.
0: And it took me 2.5 hours.
1: És két és fél órát tartott.
0: But it set me on a road of learning how to become powerful and effective in casting out a demon.
1: De ezzel indultam el azon az úton, amelyen megtanultam, hogy hogyan legyek szakértő démonűző.
0: Now I could do the same thing now in 10 seconds.
1: Most ugyanezt 10 másodperc alatt tudom megcsinálni.
0: And for three reasons.
1: Három okból.
0: I've had experience.
1: Először is tapasztalatot szereztem.
0: Number two, I know who I am.
1: Másodszor tudom, hogy ki vagyok.
0: And I know that the demons now know who I am.
1: És tudom, hogy más a démonok is tudják, hogy ki vagyok.
0: You remember in Acts 19 when the sons of Sceva tried to copy Paul's methodology?
1: Emlékeztek, amikor Sceva fiai az Apcsel 19-ben megpróbálták Pál módszereit követni?
0: You see, you can't learn this from a book.
1: Tudjátok, ezt nem lehet könyvből megtanulni.
0: You've got to get to the place where it's become your own experience.
1: El kell jutnotok odáig, amikor a saját tapasztalatotokká válik.
0: And you've got to know who you are.
1: És jobb, ha tudjátok, hogy kik vagytok.
0: And then you can show the devils who you are.
1: És akkor az ördögnek is meg tudjátok mutatni.
0: And your name can be written in heaven on the devil's scare list.
1: És akkor a levegőjékben fel lesz írva a nevetek az ördög fekete listájára, akiktől fél.
0: So when these sons of Sceva tried to cast out the demon, they just laughed at him.
1: Amikor Sceva fiai megpróbálták a démont kiűzni, az csak nevetett rajtuk, hogy ha ha ha.
0: We command you in the name of Jesus whom Paul preaches.
1: Hogy parancsolunk neked Jézus nevében, akit Pál prédikál.
0: They said, Jesus we know.
1: Azt mondták erre, Jézust ismerjük.
0: Paul we know.
1: Pált is ismerjük.
0: But who are you?
1: De kik vagytok?
0: And I said, Lord, I want my name on that list.
1: És én azt mondtam, Uraim, én akarom, hogy az én nevem is azon a listán rajta legyen.
0: I want them to know me.
1: Azt akarom, hogy ismerjenek ezek a démonok.
0: And be as terrified of me as they are of you, and they were of the Apostle Paul.
1: És annyira féljenek tőlem, amennyire tőled és a te apostolodtól, Páltól féltek.
0: Well, I've honestly got there now, and I'm not boasting, I'm just simply saying, it's part of your inheritance to be able to live that way.
1: És most már eljutottam odáig, nem dicsekszem ezzel, de az örökségünk része, hogy ilyenek legyünk mi is.
0: And there are many demonic bondages in many people.
1: És sok emberben sok démoni erődítmény van.
0: And they should not be allowed to continue in the church.
1: És nem szabad engednünk, hogy ezek a dolgok folytatódjanak az egyházban.
0: And some of these tragic failures that we read about, particularly in America, is because demons are in these prominent Christian leaders which they've never dealt with.
1: És az egyik kiemelkedő probléma különösen az amerikai kereszténységben az, hogy vannak kiemelkedő keresztény vezetők, akikben még mindig ott vannak a démonok, és nem bántak el ezekkel a problémákkal.
0: I've had many experience of this with some well-known names, which obviously I'm not going to mention any of them to.
1: Sok tapasztalatom volt elég ismert nevű emberekkel, akiknek a nevét természetesen nem fogom megmondani.
0: A prominent pastor.
1: Egy kiemelkedő pásztor.
0: In the United States of America, with a large successful church.
1: Az Egyesült Államokban, akinek nagyon sikeres gyülekezete van.
0: But all his life he'd battled with unclean, lustful thoughts, kept them under control, but never ever won the battle of the mind.
1: És egész életében küzdött kévágyó, szennyes gondolatokkal, és állandóan elnyomva tartotta ezeket, de az elméjében való csatát nem tudta megnyerni, nem tudott megszabadulni ettől.
0: He kept clear of all pornographic literature. He kept well away from pornographic literature.
1: Sok pornográf irodalma volt.
0: And he never...
1: Vagy megszabadult tőle? Oké.
0: Okay. Is there a problem?
1: It's okay.
0: Well, is it okay or not? Yes, okay. You said it?
1: Igen, tehát megszabadult a pornográf irodalomtól.
0: And he just wouldn't go near any shops that sold the wrong kind of magazines.
1: És nem ment olyan boltok közelébe, ahol a helytelen fajta magazinokat árulták.
0: But then one day he got himself his own personal computer for the first time.
1: De egyik napon a saját számítógépén rákeresett valamire először életében.
0: And he had it on the desk.
1: Ott volt az íróasztalon.
0: One day accidentally he got onto a porn site on the computer.
1: Egyik nap csak véletlenül ráakadt egy pornó honlapra.
0: But he found himself going back to it again and again. Couldn't stop himself going to these porn sites.
1: És aztán azt tapasztalta, hogy állandóan visszatér ezekre a honlapokra, nem tud megszabadulni ezektől.
0: He had the honesty to confess his problem to his wife.
1: És elég őszinte volt ahhoz, hogy a feleségének bevallotta ezt a szenvedélyét.
0: He said, I battled with this uncleanness all my life, but now it's got control of me and I can't stop myself going to these filthy porn sites.
1: Azt mondta, hogy egész életemben küzdöttem ezekkel a kévágyó problémákkal, de most egyszerűen nem tudok szabadulni ettől, állandóan visszakényszerülök ezekre a pornó websájtokra.
0: She said, you better get in touch with Alan.
1: És azt mondta a felesége, hogy hát jobban tennéd, hogy felvennéd a kapcsolatot Alannel.
0: So he called me and came to visit me.
1: Úgyhogy felhívott telefonon és eljött hozzám.
0: And I felt it was necessary to explore his past to see where this thing came in.
1: És úgy éreztem, hogy vissza kell követnünk a múltját ennek az embernek, hogy lássuk, hogy hol jött be ez a probléma az életében.
0: And often you have to do that. How did this thing get in? What opened the door? And you've got to deal with that in order to deliver them.
1: Gyakran ezt kell tennünk, hogy meg kell néznünk, hogy mi nyitotta ki az ajtót, hol jött be a probléma, és ott kell elbánnunk a problémával a gyökerénél.
0: As we trace back through his life.
1: És ahogy visszanéztük ezt az emberek az életét,
0: one incident immediately became obviously the cause.
1: Nyilvánvalóvá vált nagyon hamar, hogy egy eset volt az oka ennek.
0: He had an aunt who was a non-converted person.
1: Volt egy nem keresztény nagynénye.
0: And she asked his parents if she could have her new little nephew come stay with her for the weekend.
1: És megkérte a fiatal unokaöcsének a szüleit, ugye ennek a pásztornak a szüleit, hogy hagyd legyen nála a kisfiú egy hétvégére.
0: So as a little boy of four, he went to spend the weekend with his aunt.
1: Tehát 4 éves kisfiúként elment a hétvégét eltölteni a nagynénjéhez.
0: What they did not know was that she was a practicing witch.
1: Azt nem tudták a szülei, hogy ez a nagynéni egy gyakorló boszorkány.
0: And she took this little boy into bed and sexually molested him.
1: És bevitte az ágyába ezt a kisfiút, és szexuálisan molesztálta.
0: And told him, don't you dare ever tell anybody.
1: És azt mondta, hogy soha nem merdett senkinek elmondani.
0: And he carried this secret all this time.
1: És egész életében megtartotta ezt a titkot ez
0: he
1: a férfi.
0: He was now in his late 40s, almost 50 years of age.
1: Most már a 40-es évei végén van, majdnem 50 éves.
0: Been in ministry for 25 years.
1: 25 éve áll szolgálatban.
0: And battled this thing all his life.
1: És egész életében küzdött ezzel a problémával.
0: As soon as we put our finger on it.
1: És amint rátaláltunk erre az okra.
0: I'm not exaggerating at all.
1: Egyáltalán nem túlzok.
0: In 10 seconds it was out of him.
1: 10 másodperc alatt kint volt belőle a démon.
0: And I gave him I wanted him to email me or phone me every week to tell me how he was doing.
1: És megkértem ezt az embert, hogy minden héten vagy hívjon fel, vagy e-mailezzen nekem, és mondja el, hogy hogy van.
0: And he was ecstatic with the transformation.
1: És teljesen felvillanyozta őt, hogy mennyire megváltozott az élete.
0: He said, Alan, I'm just a different person.
1: Azt mondta, Alan, más ember lettem.
0: He said, the scriptures that used to mock me, they've now become the reality of my life.
1: Azt mondja, hogy azok a Biblia részek, amelyek addig gúnyoltak engem, most már az életem valóságává váltak.
0: I'm free, I'm free, I'm free.
1: Szabad vagyok, szabad vagyok, szabad vagyok.
0: And this man is surging on with an even more powerful ministry today.
1: És ma már sokkal erősebb a szolgálata, mint volt.
0: Now, if that had not been dealt with,
1: hogyha nem bántunk volna el ezzel a problémával,
0: we would have had another tragic headline in the newspaper.
1: Akkor hamarosan újra megjelent volna egy tragikus fejléc az újságban.
0: Another well-known pastor falls.
1: Egy újabb, jól ismert pásztor esett el.
0: And there are three things always which trip people up.
1: És mindig három dolog van, ami az embereket csapdába ejtett.
0: One is the area of sex.
1: Az egyik a szex területe.
0: And any uncontrolled habit that's got control of you.
1: És bármely olyan szokás, ami nincs az uralmad alatt.
0: Can be cigarettes.
1: Ez lehet cigaretta.
0: It can be eating. You just have an addiction for food, which is really nothing more than a demonic possession.
1: Lehet az evés, hogy mondjuk annyira szenvedélyesen és mániaszerűen eszel, hogy ez valóban egy démoni megkötözöttség.
0: Or you could be a prisoner to alcohol or to some kind of drugs.
1: Vagy valaki lehet a kábítószernek, vagy az alkoholnak a rabja.
0: And that whole area, God says there's a power in Jesus' name to get free from it and to live free from it.
1: És az ige azt mondja, Isten beszéde azt mondja, hogy Jézus vérében van erő ahhoz, hogy ettől megszabaduljunk és szabadon éljünk ettől.
0: The second area is money.
1: A második terület a pénz.
0: Now many people are all right, they're okay until they find themselves in a successful ministry where the money is increasing.
1: Sok ember egészen rendben van addig, amíg olyan sikeressé nem válik a szolgálata, hogy növekedik a bevétele erősen.
0: Paul says in the Philippian letter.
1: Pál azt mondja a Filippi levélben.
0: I have learned two things.
1: Két dolgot tanultam meg.
0: To suffer want.
1: Az, hogy el tudjam szenvedni a hiányt,
0: or to live in abundance,
1: vagy tudjak élni bőségben,
0: and in either condition to be content.
1: És hogy elégedett legyek mind a két állapotban.
0: I've known men who've suffered deeply for years and have survived every test and remained a radiant Christian.
1: Ismertem olyan embereket, akik hosszú éveken keresztül kitartottak, sok szenvedést kiálltak, és végig kitartó keresztények maradtak.
0: But what they couldn't handle was when suddenly financial abundance came their way, and they didn't know how to deal with it, and they became corrupted, and they fell in because of that abundance.
1: Csak azt nem tudták feldolgozni, amikor a pénzügyi bővölködés megérkezett az életükbe, ez megrontotta őket, és elbuktak a pénzügyi területen.
0: Now as the kingdom comes to Hungary,
1: ahogy majd jön a királyság Magyarországra.
0: And you start to see what the economic situation change and your financial resources multiply many times.
1: És kezditek látni, hogy javul a gazdasági helyzet, és meg sokszorozódnak a pénzügyi forrásaitok.
0: You better be careful.
1: Jobban teszitek, ha vigyáztok.
0: You'll find the Apostle Paul again and again warning and practicing. Just be careful. He said, I don't want anybody's money. I'm not covetous. And he's if you like, almost fearful of that snake getting him.
1: Pál apostolnál látjuk, hogy ő újra és újra figyelmeztette az embereket, és ő maga is azt gyakorolta, hogy azt mondta, hogy én nem a pénzeteket akarom, én nem akarok belőletek élni. Pál szinte félve tartotta távol magát ettől a csapdától.
0: And looking back over 50 years of ministry,
1: és most visszatekintve több 50 éves szolgálatra,
0: I've seen many men fall simply because they became successful.
1: Nagyon sok embert láttam elesni csak azért, mert sikeresek lettek.
0: The third area is pride.
1: A harmadik terület a gőg.
0: And once again, I've seen men suffer humiliation and even imprisonment and remain absolutely victorious.
1: És újra elmondom, hogy láttam sok embert, aki megaláztatásokat, sőt börtönbüntetést is elszenvedett, és mindezeken keresztül győztesek maradtak.
0: There's a man that God used years and years ago as a testimony in the nation of Nepal.
1: Van egy ember, akit évekkel ezelőtt Isten használt hatalmas bizonyságként Nepálban.
0: He spent many years in prison suffering because he was such a bold witness for Jesus. And the nation forbade conversion at the time.
1: Nagyon sok évet börtönben szenvedett azért, mert nagyon bátran tett bizonyságot Jézusról, és akkoriban abban az országban tilos volt kereszténynek lenni.
0: And we prayed for him along with many other people in many nations.
1: És imádkoztunk érte sok emberrel sok országban.
0: The day came when he was finally set free.
1: És akkor eljött a nap, amikor végül kiszabadult a börtönből.
0: He was invited to America to go round the circuit as Prem Pradhan, the great present day man who had suffered so much for Jesus.
1: És meghívták őt Amerikába, hogy ott tegyen egy körutat, és tegyen bizonyságot sok helyen, mint Jézusnak ebben a korban az egyik legnagyobb szenvedő tanítványa.
0: He suffered 20 years in and out of jail with complete victory.
1: 20 évet szenvedett börtönben, és teljesen győztesen jött onnan ki.
0: He went on one circuit of all the churches of America, and they made such a film star out of him.
1: És egyetlen körutat tett Amerikában a gyülekezetekben, és olyan filmstárt csináltak belőle.
0: And gave him so much money.
1: És annyi pénzt adtak neki.
0: He couldn't handle it.
1: Hogy nem tudta ezt kezelni.
0: And it corrupted him.
1: Ez megrontotta őt.
0: And he finally ended up in jail for genuine cases of theft and deception. And this tragic end to this wonderful man, it still breaks my heart to think about it.
1: És végül azért került börtönbe, mert lopáson, illetve csaláson kapták Istennek ezt a csodálatos emberét, aki így indult, és még mindig összetöri a szívemet, ha erre gondolok.
0: And we will see that Paul is very strong on this to the church in Thessalonica.
1: És szeretném, hogyha látnátok, hogy Pál nagyon határozottan szólt ebben a témában a tesszalonikai gyülekezetnek.
0: And I want to be strong to the church in Hungary.
1: És én a magyarországi egyházhoz akarok kemény lenni ebben a dologban.
0: Because as your prayers are answered,
1: mert ahogy Isten válaszol majd az imáitokra,
0: and you begin to become the prominent and powerful church that God wants you to be.
1: És kezdtek az erőteljes és kiemelkedő egyház lenni, akinek Isten akart titeket látni.
0: And he releases financial resources so that nothing hinders you from the ability to wonderfully advance the kingdom.
1: És rádok bocsátja majd a pénzügyi forrásokat, hogy semmi ne akadályozzon titeket, hogy az ő királyságát csodálatos mértékben terjesszétek.
0: Be very, very careful, the devil doesn't trap you.
1: Legyetek nagyon-nagyon óvatosak, nehogy az ördög csapdába ejtsen titeket.
0: And listen to the words of Paul.
1: Figyeljétek Pál szavait.
0: He kept clear of all this stuff, and he died without a stain on his character in any of these respects.
1: Ő tiszta maradt ezeken a területeken, és úgy halt meg, hogy nem volt folt sem a jellemén ezeken a területeken.
0: So I don't want anybody's money. I'm not here to get your money.
1: Tehát nem akarom a pénzeteket, nem azért vagyok itt, hogy a pénzeteket megszerezzem, azt mondta.
0: I keep well away from anything sexual. I avoid it like the plague.
1: És távol maradok minden szexuális kísértéstől, úgy kerülöm, mint a pestist.
0: All things are lawful to me, but I will not become a slave to any of them.
1: Minden szabad nekem, de nem leszek semminek a rabszolgája.
0: I can take a glass of wine, but I'll never become a prisoner to alcohol.
1: Megihatok egy pohár bort, de soha nem leszek alkoholista.
0: I can enjoy a nice meal, but I'll never become a slave to food.
1: Élvezhetek egy kellemes étkezést, de soha nem leszek az étel rabszolgája.
0: I keep my body under discipline.
1: Fegyelmezés alatt tartom a testemet.
0: The literal Greek says, I give my body one in the eye. That's the literal translation of the Greek.
1: Az eredeti görög fogalmazásnak az a szó szerinti fordítása, hogy behúzok egyet a testemnek.
0: Body, you are here to serve my spirit.
1: Test, te ezért vagy itt, hogy szolgáld a szellememet.
0: And you're never in charge, and I'm never going to give in to your desires. I'm going to train you like a commando to serve the purposes of God.
1: Soha nem fogom megadni magamat a kéréseidnek és kívánságaidnak, és ki fognak arra képezni, hogy Isten akaratának engedelmeskedj.
0: Amen.
1: Amen.
0: And then he moved on to the town of Berea.
1: Aztán Béreába ment onnan.
0: Come to Acts chapter 17.
1: Apcsel 17 még mindig.
0: And they had to escape by night out of Thessalonica and go to the town of Berea.
1: Thessalonikából éjszaka kellett elmenekülniük, és Béreába mentek onnan.
0: And again it says in verse 10, they went into the synagogue of the Jews.
1: És a 10. vers azt mondja, hogy itt is a zsidók zsinagógájába mentek el.
0: Verse 11, these were much more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness, and they searched the scriptures daily to find out whether these things were so.
1: 11. vers, ezek pedig nemesbelelkűek voltak a Thessalonika belieknél, úgy, mint kik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek.
0: Amen. Now notice something very important here.
1: Figyeljetek meg, itt valami nagyon fontos.
0: Which is another warning to us.
1: Itt is egy figyelmeztetés van a számunkra.
0: These Bereans put everything Paul said to the test of Scripture.
1: Ezek a béreiek mindent megnéztek az írások tükrében, amit Pál mondott.
0: If it was biblical, they received it.
1: Hogyha bibliai volt, amit mondott, elfogadták.
0: If it wasn't biblical, they rejected it.
1: És hogyha nem volt bibliai, elutasították.
0: Now, that's the solid ground which Paul absolutely loved.
1: És Pálnak nagyon tetszett, hogy ilyen szilárd alapon álltak.
0: And you find that a great deal of his time he was establishing them in the scriptures, in the scriptures, in the scriptures, in the scriptures.
1: És azt találjátok, hogy nagyon hosszú töltött Pál azzal, hogy az írásokban alapozza meg nagyon szilárdan ezeket az embereket.
0: And one of the things that worries me about some of these exciting moves of God in some of the countries, for example, in South and Central America.
1: Van egy dolog, ami aggaszt engem Istennek ilyen nagyon erőteljes mozdulásaiban, és ilyen nagyon komoly mozdulásaiban. Közép- és Dél-Amerikában például.
0: In Africa.
1: Afrikában is.
0: In Fiji.
1: Fiji-szigeteken is.
0: The Philippines. I've been to all these places.
1: Fülöp-szigeteken is. Én mindezeken a helyeken jártam.
0: I'll give you an example.
1: Mondok egy példát.
0: I went to Colombia. You all know the story of what God did in Cali, in Colombia, and the powerful move of God in that nation.
1: Elmentem Kolumbiába. Mindannyian ismeretek azt a történetet, hogy Isten mit cselekedett Caliban, Kolumbiába.
0: And I went to Bogota, and they came from these from Cali and Bogota, and I did a leaders conference. About 700 or 800 of the key leaders came.
1: Elmentem Bogotába, és bogotai és kalibeli keresztény vezetők körülbelül 7-800 fős konferenciáját tartottam meg ott.
0: Now these are the key leaders.
1: Ők a kulcsfontosságú vezetők ott.
0: And I'd come to do a conference to teach and establish them in the kingdom of God.
1: És azért mentem el a konferenciát tartani nekik, hogy Isten királyságának a dolgában megszilárdítsam őket.
0: And when all these key leaders assembled,
1: és amikor összegyűlt ez az összes kulcsfontosságú vezető,
0: almost none of them even brought a Bible with them.
1: Alig volt köztük olyan, aki magával hozott egyáltalán egy Bibliát.
0: Because they come from a Catholic background.
1: Mert katolikus háttérből jöttek.
0: And Catholics are not taught to be a daily student of the word.
1: És a katolikusokat nem tanítják arra, hogy a Isten szavát naponta tanulmányozzák.
0: And already all kinds of weird and funny things were creeping in because there was no test. Is this according to scripture? Is this according to scripture?
1: És mindenféle furcsa dolog szivárgott be a gyülekezeti életeikbe, mert nem vizsgálták meg a dolgokat az írások tükrében.
0: So I began to teach them.
1: Úgyhogy elkezdtem tanítani őket.
0: And they said, wow, can you stay here 3 months and teach us?
1: És azt mondták, hogy hűha, nem tudnál itt maradni 3 hónapig, hogy taníts minket?
0: And I said, I agree, you absolutely need it. Because if you don't get this thing founded on scripture, it's going to go off the rails.
1: És azt mondtam nekik, hogy erre nektek valóban feltétlenül szükségetek van, mert nem vagytok megalapozva az írásokban, is ki fogtok siklani.
0: Now I couldn't myself go, but I've sent some faithful, fluent Spanish-speaking sons who are there now, teaching principle after principle after principle until they are properly founded on the word of God.
1: Én nem tudtam ott maradni 3 hónapig, de néha spanyolul nagyon jó beszélő szellemi fiamat elküldtem oda, és most ők tanítják őket, hogy az írásokban egymás után különböző alapelvekben megalapozzák őket.
0: Now that's the lesson that Paul learned and learned to teach thoroughly when he was in Berea.
1: És Béreában ezt az alapelvet tanulta meg Pál, és ezt tanulta meg tanítani máshol is.
0: You see, it's one thing to have great spiritual experiences, but you've got to have the scriptures which keep you in the narrow line of the truth of the word.
1: Nagyon nagyszerű dolog, nagyon nagy dolgokat állíti átélni szellemileg, de kell, hogy az ember meglegyen alapozva az írásokban, és azokat kövesse, mert az írás az, ami megtart minket azon a keskeny úton.
0: When I first went to India, I went in association with a denomination called the Christian Brethren.
1: Amikor először Indiába mentem, akkor az úgynevezett keresztény testvérek nevű felekezet keretébe mentem.
0: They're full of legalism, but boy, do they know the word.
1: Ők tele vannak törvénykezéssel, de nagyon jól ismerik a Bibliát.
0: They can even recite all the kings of Israel backwards if necessary.
1: Szükség esetén akár visszafelé fel tudják sorolni sorrendben az összes izraeli király.
0: They're soaked and soaked and soaked in scripture.
1: Teljesen átitatja őket az írás.
0: But it hadn't come to life.
1: De nem elevenedett meg bennük.
0: When I started getting experiences with God, and I was a fairly new Christian, not even 4 years old, just about 4 years old in Christ.
1: És amikor én elkezdtem átélni dolgokat Istennel, és körülbelül csak 4 éves voltam még szellemben.
0: If I said anything that God was showing me,
1: hogyha elmondtam ezeknek az embereknek, hogy Isten nekem mit mutatott meg, azt mondták,
0: where is it in the word, brother?
1: Testvér, hol van ez a Bibliában?
0: Where is it in the word, brother?
1: Testvér, hol van ez a Bibliában?
0: And it forced me to search the scriptures to establish everything that I was experiencing to be truly founded upon the word of God.
1: És arra kényszerítettem engem, hogy kutassam az írásokat, hogy mindent, amit átéltem szellemben, valahogy meg tudjak alapozni a Bibliából.
0: We ran a very famous Christian printing press in Bombay called Gospel Literature Service.
1: Egy ilyen úgynevezett evangéliumi irodalmi szolgálatot kezdtünk el irányítani ott Bombayban.
0: And one of the things that we did, we kept a large evangelical Christian library there.
1: És az egyik dolog, amit a főnökeimekkor tettek, hogy rám bíztak egy nagy keresztény könyvtárat angol nyelvű.
0: It was the tradition that whenever a missionary died in India, his family donated the whole library to this growing library in Bombay. We had a fantastic selection of books.
1: Az volt a hagyomány Indiában, hogy amikor meghalt egy misszionárius, akkor a családja ennek a misszionáriusnak az egész könyvtárát oda adományozta ennek a keresztény könyvtár hálózatnak. Fantasztikus választék volt.
0: For example, E. Stanley Jones, we got his whole library into our library, and I could read his personal notes and read his noted books. I tell you, this was incredible. Dr. E. Stanley Jones, a very famous missionary.
1: Dr. E. Stanley James egy nagyon híres, nagyon fontos misszionárius volt. Az egész könyvtárát megkaptuk, és valami döbbenetes, még a személyes jegyzeteit is megkaptuk.
0: And they came from various theological backgrounds. It was interesting for me to be able to read far more widely than any Bible school would have allowed me to read.
1: Különböző teológiai hátterekből származtak ezek a meghalt misszionáriusok, úgyhogy nagyon érdekes volt számomra, hogy a teológiai spektrumnak egész szélességét olvashattam. Sokkal bőségesebben, mint bármilyen bibliaiskolában tehettem volna.
0: I had this fantastic library.
1: Egy fantasztikus könyvtárom volt.
0: And the Holy Spirit was my tutor.
1: És a Szent Szellem volt a tanárom.
0: And he would give me study assignments, and I was diligent to study the word for years and years in that setting.
1: A Szent Szellem mindig kiadta nekem, hogy mit tanulmányozzak, és éveken keresztül úgy tanultam a Bibliát és az írásokat, hogy a Szent Szellem így vezetett engem.
0: And if you're going to take Ephesus, you better have been to Berea. Hello.
1: Hogyha el akarjátok foglalni Efézust, akkor jobban teszitek, ha először elmentek Béreába.
0: Everything that you sense or know in your spirit, it's got to be thoroughly and totally proved to be biblical according to the word of God.
1: Mindenről, amit érzékeltek szellemben, vagy amit kaptok, vagy amit gondoltok, meg kell, hogy tanuljátok, hogy mindezt alaposan alá tudjátok támasztani a Bibliával.
0: But then the Jews came from Thessalonica when they heard that Paul was in Berea.
1: Aztán amikor a zsidók meghallották, hogy Pál Béreában van, elmentek oda Thessalonikából.
0: And they caused a riot.
1: És egy zendülést tartottak.
0: And Paul had to be sent away.
1: És Pált el kellett, hogy onnan küldjék.
0: Now Paul is now on his way to Athens.
1: Ekkor Pál elindult Athénbe.
0: Now Athens was the intellectual center for the whole of that region.
1: Athén volt az egész térségnek az intellektuális központja.
0: It was the debating society of the whole world.
1: Az volt az egész világra nézve a vitatkozás társasága.
0: There were temples for every god in that city.
1: Mindenféle isten számára volt templom a városban.
0: And just in case they missed one, they had a temple to the unknown god.
1: És arra az esetre, hogyha valamelyiket kihagyták volna, építettek egy templomot az ismeretlen istennek.
0: And the intellectuals of that city liked to come together to just discuss anything in a kind of intellectual way.
1: És a város értelmiségei szerettek nagyon összejönni egymással, és mindenfélét megvitattak csupán értelmiségi alapon.
0: And the favorite debating place was Mars Hill.
1: És a Mars-hegy volt, az Areopagus volt a híres vitatkozási helyszín.
0: Now Paul had a brilliant intellect.
1: Pálnak nagyon ragyogó elméje volt.
0: And he was well educated.
1: És nagyon jó képzett volt.
0: And this is where he made a very serious mistake.
1: És azért Athénban elkövetett egy nagyon súlyos hibát.
0: All these intellectuals, these brilliant minds.
1: Itt ez a rengeteg zseni, ezek az értelmiségiek.
0: They've studied every kind of philosophy, they've read all the writings of so many great men and women.
1: Tanulmányoztak mindenféle filozófiát, olvasták mindenféle férfiaknak és nőknek a nagyon bölcs írásait.
0: If I just go and preach the cross, it's going to seem so stupid.
1: Hogyha csak elmegyek közeljük és a keresztet prédikálom, ostobának fognak nézni.
0: So I'm going to create a sermon which will intellectually tease them, and I'll quote their prophets, and I'll show that I know as much as they know about all their various philosophies.
1: Tehát egy olyan prédikációt fogok összeállítani, amivel értelmiségi szempontból fogom elbűvölni őket, és az ő profétáiktól fogok idézni, és meg fogom mutatni nekik, hogy én ugyanolyan sokat tudok ezekről az irodalmakról, mint amennyit ők.
0: And I'll tell them that the proof that I'm telling the truth is that Jesus has been raised from the dead.
1: És akkor el fogom nekik mondani az igazságot a végén, hogy Jézus feltámadt a halálból.
0: If you read that sermon, it's recorded in Acts 17. It's a masterpiece of intellectual oratory.
1: Az Apcsel 17-ben olvashatjátok ezt a prédikációt, ez valóban a szónoki művészetnek egy mester példánya.
0: He makes it culturally relevant.
1: Tehát illeszkedik az adott kultúrához.
0: He makes it intellectually appealing.
1: És az értelemhez szól.
0: But it has absolutely almost no effect.
1: De szinte semmi hatás nem ért el vele.
0: A few people sort of believe they will hear you more on this.
1: Néhányan valamilyen szinten elkezdtek hinni, azt mondták, hogy még meghallgatunk téged erről a témáról.
0: But most of them just walk away and say, well, if that's it, then I'm not really very interested.
1: De a legtöbben csak úgy megvonták a vállukat és elmentek, hogyha ha csak ennyi mondani valód van, hát engem nem nagyon érdekel ez.
0: It's the only place where there was no revival. Nothing broke out. Nothing happened spiritually.
1: Athén az egyetlen hely, ahol nem tört ki ébredés. Szellemileg semmi nem történt.
0: And they couldn't even be bothered to riot over him. They never even.
1: És akkor a ügyet se csináltak Pálból, hogy zendülést keltettek volna miatta.
0: He just had no effect.
1: Egyszerűen semmilyen hatása nem volt.
0: His ministry in Athens was almost a total failure.
1: Az athéni szolgálata majdnem teljes bukással végződött Pálnak.
0: It is an historical fact.
1: Történelmi tény.
0: That no church of any significance was established in Athens.
1: Hogy semmilyen jelentős gyülekezet nem jött létre Athénban.
0: And as far as I can find out, even to this day, there never has been.
1: És amennyire tudom, a mai napig nincs ott jelentős gyülekezet.
0: Because that's the place, that's the center of the spirit, the Athenian spirit, the prince of Greece, the spirit that Daniel contended with, that's his hometown.
1: Mert Athén a székvárosa a Görögország fejedelmének, annak a szellemi erőnek, amivel már Dániel is harcolt.
0: If you happen to watch the initiation and the closing ceremony of the Olympic Games in Athens, you realize that it was nothing more than plain idolatry of the gods of the Athenians.
1: Hogyha megnéztétek az olimpiai játékoknak a nyitó és záró ünnepségét, akkor láthattátok, hogy igazából az egész dolog az a görög és az athéni isteneknek a merő imádása volt.
0: And if you like that, Athenian intellectualism has invaded every university and every education establishment throughout the whole Western world.
1: És mondhatjuk úgy is, hogy az athéni filozófia és az athéni oktatás beszivárgott a mai világunk minden felsőoktatási intézményébe.
0: It's the controlling spirit of secular humanism.
1: És a Görögország szelleme a világi humanizmusnak az uralkodó szelleme.
0: Or pantheistic humanism, but it's more or less the same thing.
1: Vagy a panteista humanizmusnak, de hát szinte ugyanazt jelenti a kettő.
0: So Paul walked away from Athens and was totally disappointed with his zero effect upon that city.
1: Tehát Pál úgy hagyta el Athént, hogy teljesen csalódott volt amiatt, hogy semmilyen hatást nem gyakorolt a városra.
0: Now Athens ought to have been the center of everything.
1: Athénnek kellett volna mindennek a központjának lenni.
0: It was the major city.
1: Ez volt a legfőbb város.
0: It was the intellectual center and the place where all leaders came together to debate and to discuss things.
1: Az volt az értelmiségi központ, minden vezető odajött össze, hogy megvitassanak és megtárgyaljanak dolgokat.
0: But it had no effect at all.
1: De Pálnak semmilyen hatása nem volt ott.
0: Thank you. But he's on his way, walking from Athens to Corinth, which is about, 150 kilometers, something like that. 150 kilometers from Athens to Corinth, which was the next city.
1: És akkor Athénból elindult Pál Korintusba, ami körülbelül 150 kilométerre volt Athéntől.
0: Corinth was the commercial center. It was the biggest port and the biggest center of business and industry in the whole of that region of Achaia and Macedonia.
1: Korintus volt a legfőbb kikötőváros, a kereskedelemnek a központja, hatalmas kikötővel Macedóniának és Akájának, ennek az egész térségnek a központi kereskedővárosa.
0: Another major city.
1: Egy újabb jelentős város.
0: Now it's not in the Bible.
1: Bibliában nincs benne.
0: But it's in my imagination.
1: De a képzeletemben benne van.
0: And I think it's well supported by scripture.
1: És azt gondolom, hogy az írás elég jól alátámasztja ezt az elképzelést.
0: And I'll show you why in a moment.
1: És mindjárt megmutatom nektek, hogy miért.
0: But I think as Paul walked that road from Athens to Corinth, he had plenty of time to think.
1: De azt gondolom, hogy miközben Athénből Korintusba sétált Pál, elég sok ideje volt gondolkodni.
0: He said, Lord, what went wrong?
1: És azt gondolta, Uram, mi romlott el Athénben?
0: Why no powerful breakout?
1: Miért nem volt semmilyen erőteljes áttörés?
0: There was no reaction.
1: Nem reagáltak az emberek egyáltalán.
0: Not even a riot. Your mighty word had no effect upon these people.
1: Még zendülés se volt, a te hatalmas szavad semmilyen hatást nem gyakorolt az emberekre.
0: So the Lord says to him, Paul.
1: És akkor azt mondta neki az Úr, hogy Pál.
0: Here's the problem.
1: A probléma a következő.
0: You tried to be too clever.
1: Megpróbáltál túl okos lenni.
0: And you never mentioned once at all Jesus Christ and Him crucified.
1: És egyetlen egyszer sem említetted Krisztust, még pedig a megfeszítettként.
0: Because you knew that was too foolish for this to be in the whole of that region of Achaia and Macedonia.
1: Korintus volt a legfőbb kikötőváros, a kereskedelemnek a központja, hatalmas kikötővel Macedóniának és Akájának, ennek az egész térségnek a központi kereskedővárosa.
0: Another major city.
1: Egy újabb jelentős város.
0: Now, it's not in the Bible.
1: Bibliában nincs benne.
0: But it's in my imagination.
1: De a képzeletemben benne van.
0: And I think it's well supported by scripture.
1: És azt gondolom, hogy az írás elég jól alátámasztja ezt az elképzelést.
0: And I'll show you why in a moment.
1: És mindjárt megmutatom nektek, hogy miért.
0: But I think as Paul walked that road from Athens to Corinth, he had plenty of time to think.
1: De azt gondolom, hogy miközben Athénből Korintusba sétált Pál, elég sok ideje volt gondolkodni.
0: He said, Lord, what went wrong?
1: És azt gondolta, Uram, mi romlott el Athénben?
0: Why no powerful breakout?
1: Miért nem volt semmilyen erőteljes áttörés?
0: There was no reaction.
1: Nem reagáltak az emberek egyáltalán.
0: Not even a riot. Your mighty word had no effect upon these people.
1: Még zendülés se volt, a te hatalmas szavad semmilyen hatást nem gyakorolt az emberekre.
0: So the Lord says to him, Paul.
1: És akkor azt mondta neki az Úr, hogy Pál.
0: Here's the problem.
1: A probléma a következő.
0: You tried to be too clever.
1: Megpróbáltál túl okos lenni.
0: And you never mentioned once at all Jesus Christ and Him crucified.
1: És egyetlen egyszer sem említetted Krisztust, még pedig a megfeszítettként.
0: Because you knew that was

0: Athens to Corinth. He had plenty of time to think.
1: De azt gondolom, hogy miközben Athénből Korintusba sétált Pál, elég sok ideje volt gondolkodni.
0: He said, Lord, what went wrong?
1: És azt gondolta, Uram, mi romlott el Athénban?
0: Why no powerful breakout?
1: Miért nem volt semmilyen erőteljes áttörés?
0: There was no reaction.
1: Nem reagáltak az emberek egyáltalán.
0: Not even a riot. Your mighty word had no effect upon these people.
1: Még zendülés se volt, a te hatalmas szavad semmilyen hatást nem gyakorolt az emberekre.
0: So the Lord says to him, Paul.
1: És akkor azt mondta neki az Úr, hogy Pál.
0: Here's the problem.
1: A probléma a következő.
0: You tried to be too clever.
1: Megpróbáltál túl okos lenni.
0: And you never mentioned once at all Jesus Christ and Him crucified.
1: És egyetlen egyszer sem említetted Krisztust, még pedig a megfeszítettként.
0: Because you knew that was too foolish for the Athenians to be able to receive it intellectually.
1: Mert tudtad, hogy az aténiak ezt túl nagy bolondságnak fogják tartani, nem tudják értelmileg elfogadni.
0: When you go to this next town, Corinth.
1: Amikor a következő városba, Korintusba érsz.
0: You make sure that's your major message.
1: Feltétlenül ez legyen a fő üzeneted.
0: So we come to Corinth.
1: Tehát Korintusba megyünk.
0: Which of course is the beginning of Acts chapter 18.
1: Ami természetesen az Apostolok 18 elején van.
0: Now come to the first letter to the Corinthians.
1: Most lapozzunk az első korintusi levélhez.
0: And we'll come to chapter 2.
1: Második rész.
0: And hear what Paul is saying to these Corinthians.
1: És azt mondja ebben Pál a korintusbelieknek.
0: And brethren, when I came to you, I did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God.
1: Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
0: For I was determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
1: Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.
0: I was determined to know nothing. Not anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I've got the message, Lord.
1: Eltökéltem, hogy semmi másról nem fogok tudni közöttetek, csak Jézus
0: Krisztusról, a megfeszítettről. Where I go, I'm going to preach Jesus Christ and Him crucified.
1: Uram, vettem az üzenetet, bárhova megyek, csak Jézus Krisztus fogom hirdetni, mint megfeszítettem.
0: Even if it sounds like foolishness to the intellectual mind, it is still the power of God unto salvation.
1: Még akkor is, hogyha az értelmiségi elmének ez bolondságnak tűnik, akkor is ez Isten ereje az üdvösségre.
0: Verse 3. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling.
1: És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
0: And my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power.
1: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában.
0: That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God.
1: Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.
0: But we speak the wisdom of God in a mystery.
1: Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk Isten titkát.
0: The hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory.
1: Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre.
0: So we learned a lesson here.
1: Tehát megtanulunk itt egy leckét.
0: However clever people are, or intellectually are, you don't win them by superior arguments, you win them by the power and demonstration of the cross of Jesus Christ.
1: Bármilyen értelmiségiek is és magas szintűek is az emberek, semmiképpen nem nagy érveléssel nyerjük meg őket, hanem a Jézus keresztjében levő erővel.
0: God's way to break open a situation is to preach the simplicity of the cross in the power of mighty signs and wonders and miracles.
1: Isten mindig úgy hoz áttörést, hogy az egyszerű keresztnek az üzenetét kell hirdetni méghozzá az jelek és erők áttörő erejével.
0: People say to me, what's your approach to the Hindu?
1: Megkérdezik tőlem az emberek, hogy hogyan hirdeted a dolgokat a hinduknak?
0: Jesus Christ and Him crucified.
1: Hát Jézus Krisztust a megfeszítettet hirdetem nekik.
0: How do we get Muslims?
1: És hogyan kapjuk meg, hogyan fogjuk meg a muszlimokat?
0: Don't try and prove the Bible is superior to the Quran.
1: Ne próbáljátok bebizonyítani nekik, hogy a Biblia magasabb rendű a Koránnál.
0: Just preach Jesus Christ.
1: Csak hirdessétek Jézus Krisztust.
0: Crucified.
1: A megfeszítettet.
0: And do signs and wonders and miracles, and Muslims will come flocking in their thousands to Him.
1: És tegyetek jeleket és csodákat, és akkor a muszlimok ezresével fognak áradni Jézushoz.
0: When they've experienced the power of God, then you can sort them out doctrinally.
1: És amikor majd már megtapasztalják Isten erejét, utána majd ráértek a tanítás szempontjából helyre rakni őket.
0: I got converted out of scientific

0: Én a tudományos ateizmusból tértem meg.
1: I was a very successful research scientist working for the Kodak Film Company.
0: Én a Kodak filmgyárnál dolgoztam, nagyon sikeres tudományos kutató voltam.
1: And I was an atheist like most of the other people in my laboratory, which laboratory, whichever way you want to say.
0: És ugyanolyan tudományos ateista voltam, mint mindenki más, aki abban a laboratóriumban dolgozott.
1: I temporarily went into full-time lecturing in a university for 2 years, but I came back again into the same position that I'd had, well no, a much higher position in the same Kodak film company.
0: Két évre ideiglenesen elmentem egyetemre tanítani, de utána visszatértem a Kodak filmgyárba egy magasabb beosztásba, mint amilyenből elmentem.
1: I was in charge of a group of experimental scientists, which was called it was called the Blue Sky Group.
0: Ilyen tapasztalati kutatók csoportjának voltam a vezetője, akiket kék ég csoportnak neveztek.
1: And we were a group of inventors that were free to experiment with anything that might make a marketable product. It was a fantastic job.
0: Fantasztikus állás volt, mert ezek ilyen feltalálók voltak, akik bármivel kísérletezhettek, amiben megvolt a remény arra, hogy a gyárnak egyszer pénzt fognak hozni.
1: I was paid a very high salary.
0: Nagyon magas fizetést kaptam.
1: And I didn't have to come to work every day. I just had to produce results.
0: És nem is kellett minden nap bemennem dolgozni, az volt a lényeg, hogy eredményeket tudjak felmutatni.
1: If I felt it was going to help me to think something through, I could go to the swimming pool and just think there, and they would still pay me.
0: Akkor is fizettek engem, hogyha én úgy éreztem, hogy jobban tudok gondolkodni egy probléma megoldásán, hogyha elmegyek az úszodába.
1: But when I got onto something, I would work night and day because I had a passion to see this thing come through.
0: De hogyha igazán ráharaptam valamire, akkor éjjel-nappal dolgoztam rajta, mert annyira akartam látni az eredményét a dolognak.
1: And I saw some great inventions come through to production.
0: És láttam, hogy több ilyen találmány vagy újítás előbb-utóbb gyártmánnyá, termékké vált.
1: And Kodak made millions and millions of dollars out of me for years. That's the truth.
0: És az az igazság, hogy a Kodak tulajdonképpen az én tudásomból éveken keresztül több millió dollárt keresett.
1: And in the 50s and 60s I had quite a few patents after my name of things that I'd invented.
0: Az 50-es és 60-as években voltak olyan termékek, amelyekkel az én nevem volt a védjegy, mert az én találmányaimból vagy körülöttem levő találmányokból alakult ki.
1: Now I left Kodak to go into full-time lecturing as the nice atheist that everybody knew me as.
0: Úgy mentem el a Kodaktól, hogy tanár legyek, vagy professzor legyek, hogy olyan kitűnő ateista voltam, ami ennek mindenki ismert.
1: And when I decided to come back into industry, Kodak joyfully rehired me and paid me an even bigger salary.
0: És amikor vissza akartam menni a Kodakhoz, akkor boldogan visszavettek, és egy sokkal magasabb fizetést adtak, mint korábban.
1: So I came back amongst the colleagues, which I'd known years before.
0: Tehát visszatértem ugyanazok közé a kollégák közé, akiket már évekig ismertem előtte.
1: But I was a different person.
0: De akkor már más ember voltam.
1: I'd been converted to Jesus Christ.
0: Mert hogy megtértem Jézus Krisztushoz.
1: So I started to be a witness in this research laboratory.
0: Úgyhogy elkezdtem bizonyságot tenni a kutatólaborban.
1: And they thought I was nuts.
0: És azt gondolták, megőrültem.
1: And I tried every way, intellectually, with clever arguments, and to get some of these scientists to begin to be interested in the Lord Jesus Christ.
0: És megpróbáltam értelmiségileg nagyon okos érvekkel rávenni néhány tudós legalább, hogy elkezdjen érdeklődni Jézus Krisztus iránt.
1: And they just mocked me and made fun of me, and I never saw any serious effect.
0: De ők csak gúnyolódtak rajtam, meg tréfálkoztak rajtam, és igazából semmilyen komoly hatást nem értem el soha.
1: And there was a famous scientist that worked in the next laboratory to me. His name was Dr. Stevens.
0: Volt egy nagyon híres tudós, aki a mellettem levő laborban dolgozott, Dr. Stevensnek hívták.
1: And he was recognized as the world's leading authority on the theory of the photographic process.
0: Őt a fényképezési folyamat világszinten elismert szakértőjének tartották.
1: He wrote basic textbooks which were studied in every university. He was the expert on what happens when a ray of light strikes a silver halide crystal.
0: Ő volt alapvetően könyveket írt, tankönyveket írt, amiket egyetemeken tanítottak, mert ő volt a szakértője annak, hogy mi történik, amikor a fény eléri a nem tudom milyen ezüst kristályt.
1: What did she say?
0: About the silver crystal.
1: Okay?
0: Yeah.
1: And the interesting thing is that this is God's creation is so mysterious that even after 100 years of research, we still don't know what really happens.
0: Istennek a teremtett világa annyira titokzatos, hogy még 100 éves kutatás után sem tudjuk egészen pontosan, hogy mi történik ilyenkor.
1: One day, Dr. Stevens had made a new breakthrough in a new form of photographic emulsion that was going to be a great success. He was very excited.
0: Egy napon Dr. Stevens a fényképezési folyamatnak valami egészen új változatát találta ki, ami nagyon izgatottá tette őt, és valami egészen új irányt nyitotta fel a dologban.
1: Come into my laboratory. I want to show you this new fantastic photographic emulsion that I've just invented. Have a look. And he gave me this microscope to look down the microscope.
0: És azt mondta, hogy jaj, Ellen, gyere át a laboromba, meg szeretném neked mutatni a mikroszkópon keresztül, hogy milyen ez a nem tudom milyen oldat.
1: As I focused up on this microscopic slide,
0: és egy ilyen mikroszkópikus szeletet megnéztem ebből az anyagból.
1: I saw this amazing, wonderful new fine-grained emulsion.
0: És láttam ezt a csodálatos új finom szemcsés valamit.
1: In the middle of the field, he'd put a picture there.
0: És betett egy képet oda a látómező közepére a mikroszkópba.
1: It was a naked woman.
0: Ez egy mesztelen nő volt.
1: With some words mocking me and my new life in Christ.
0: És voltak olyan szavak köré írva, amelyek az én új Krisztusban megtalált életemet gúnyolták.
1: So as I focused up on this thing.
0: Úgyhogy kiélesítettem ezt a dolgot, hogy jól láttam.
1: I realized he was playing a joke on me.
0: Aztán rájöttem, hogy tréfálkozik velem a kolléga.
1: And he laughed.
0: És nevetett.
1: And I turned round on him.
0: És én odafordultam hozzá.
1: And I must admit I was a little bit mad.
0: El kell ismernem, hogy kicsit mérges voltam.
1: And this is what I said to him.
0: És azt mondtam neki.
1: I said, Dr. Stevens.
0: Dr. Stevens.
1: I said, you are the world's leading authority on the theory of the photographic process.
0: No, ön a világ legelismertebb szakértője a fényképezési folyamat terén.
1: You've come to the pinnacle of your fame in this particular field.
0: Elérte a leghíresebb pozíciót ebben a tudományágban.
1: But I said, but inside you're just a dirty old man that needs a savior.
0: De belül ön csak egy piszkos öreg ember, akinek megváltóra van szüksége.
1: And I preached Christ to him.
0: És Krisztust hirdettem neki.
1: He was shaken to the core.
0: Lénye elejéig megremegett ettől.
1: And I told him how God had delivered me and taken away that lustful, filthy mind that I once had.
0: És elmondtam neki, hogy Isten hogyan szabadított meg engem ettől a szennyes, kévágyó gondolkodás módtól, ami régen bennem volt.
1: I said, you need a savior.
0: Azt mondtam, önnek szüksége van egy megváltóra, ahogy nekem is szükségem
1: and
0: volt.
1: His name is Jesus Christ.
0: És őt Jézus Krisztusnak hívják.
1: He was crucified for you.
0: És őt önért feszítették keresztre.
1: And for 20 minutes he was absolutely stunned to silence and listened to me.
0: 20 percen keresztül engem hallgatott, teljesen lenémult a döbbenettől.
1: He was absolutely shaken to the core.
0: És a lénye elejéig meg lett rázva.
1: And said, you know, he said the same word you read in the Bible. You're almost persuading me to become a Christian.
0: És azt mondta nekem, amit Pálnak is mondott valaki, hogy majdnem meggyőzöl arról, hogy keresztény legyek.
1: And when I started to preach Jesus Christ and Him crucified,
0: és amikor elkezdtem hirdetni Jézus Krisztus, mit megfeszítettet,
1: to these intellectual scientists,
0: ezeknek a tudományos embereknek,
1: and it was accompanied by signs and wonders and miracles.
0: És jelek és csodák követték az én bizonyságtételeimet.
1: Then I began to reap a harvest.
0: Akkor elkezdtem aratni.
1: Amen. Now that's what Paul learned in Athens.
0: Pál ezt tanulta meg Athénban.
1: And now he's on his way to Corinth.
0: És most Korintus felé tart.
1: At Corinth he says, I'm only going to preach one thing to you, Corinthians.
0: És a korintusiaknak azt mondta, hogy egy dolgot akarok nektek prédikálni.
1: I'm determined that only one thing gets right deep into your lives and spirit.
0: Eldöntöttem, hogy az életetekbe és a szellemetekbe igazán egy dolgot akarok eljuttatni.
1: And that's Jesus Christ and Him crucified.
0: Ez pedig Jézus Krisztus, még pedig a megfeszített.
1: And I'm going to come to you not only with the word of the cross, but also with the power and the demonstration of the Holy Spirit.
0: És nem csak a kereszt üzenetével, hanem a Szent Szellem erejével és megmutatásával jövök hozzátok.
1: The preaching of the cross doesn't need clever words.
0: A kereszt hirdetéséhez nem kellenek okos szavak.
1: It needs to be said as simply as we can.
0: A lehető legegyszerűbben kell elmondanunk az üzenetet.
1: But if it's accompanied by the power and signs and wonders and miracles, people are going to open their hearts and they're going to receive.
0: De hogyha erőjelek és csodák követik az üzenetet, akkor az emberek kinyitják a szívüket és befogadják.
1: Now we're going to have a break now.
0: Most szünet lesz.
1: And then we'll come back for the final session.
0: Aztán visszatérünk az utolsó tanításra.
1: Bless you.
0: Az Úr áldja meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának 5. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Isten vezetési rendszere című tanítássorozat 9. részét hallhatjuk, amelyben Darko Kreiner tanít.
4: Right, in our last session we ended by speaking about God's confirmations.
5: Az előző tanítást azzal fejeztük be, hogy az isteni megerősítésekről beszéltünk.
4: The world would call it coincidences.
5: A világ ezt egybeeséseknek, véletleneknek nevezné.
4: And though I won't say that there are not sometimes coincidences in life.
5: És nem mondom, hogy az életünkben nincsenek néha véletlenek.
4: More times than not, in the life of a believer, God confirms and gives confirmations.
5: De a mi életünkben, a hívők életében ezek sokszor inkább isteni megerősítéseket mutatnak.
4: These never operate alone, they always operate as a part of God's guidance system.
5: Ezek soha nem működnek önmagukban, hanem mindig Isten vezetési rendszerének részeként.
4: And it's usually a confirmation that God then uses to confirm. He confirms the inner witness and the peace of God confirms something that has happened.
5: És általában akkor van a belső bizonyság is bennünk, van Istennek a békessége, ami ezeken az egybeeséseken kívül még megerősíti az előbbieket.
4: We talked about basically two categories of confirmations.
5: Alapvetően a megerősítéseknek két kategóriájáról beszéltünk.
4: The first is when God confirms something in a way and in a time that we couldn't possibly foresee.
5: Az első változata az, amikor Isten egy olyan időben és olyan módon erősít meg valami korábbi kijelentést, amit nem láthattunk, nem láttunk előre.
4: The second category we called fleeces.
5: A második kategóriát gyapjuknak neveztük.
4: We took that out of the story of Gideon.
5: Gedeon történetéből vettük.
4: And fleeces are when we are actually looking for God to move in a very particular way in order to confirm his will.
5: A gyapjú esetében mi arra számítunk előre, hogy Isten egy bizonyos dolgot valahogyan meg fog tenni, amivel meg fogja erősíteni azt, amit már gondoltunk.
4: And I emphasize how very dangerous fleeces can be.
5: Hangsúlyoztam, hogy mennyire veszélyesek lehetnek a gyapjúk.
4: Because the devil can also manipulate signs and wonders in open and closed doors.
5: Mert az ördög is tud jeleket és csodákat tenni, és ki tud nyitni ajtókat és be tud zárni ajtókat.
4: But it is valid, for example, as we said, a husband or wife looking for their spouse, for God to confirm a direction with their spouse.
5: De arról beszéltünk, hogy ez teljesen helyén való, például egy házaspár.

0: esetében, ha azért imádkozik az egyik fél, hogy az Úr a másiknak is mondja meg ugyanazt, hogy ez egy megerősítés legyen.
1: So I think I'm hearing God, but it's okay now, Lord. When I see you change my wife's heart, then I will use that as I will see that as a confirmation.
0: Tehát mondhatom azt, hogy igen, Uram, én hallom a te hangodat, de hogyha látom, hogy a feleségem szívét is megváltoztatod, és neki is ugyanezt megmondod, akkor ezt én úgy fogom tekinteni, mint egy tőled való megerősítést.
1: Now I'm tuned into a very specific radio frequency. I'm not scanning all radio channels. I'm locked into one channel.
0: Tehát fontos, tehát ebben én ugye egy rádióadóra figyelek, arra hangolódok rá, nagyon sok rádióadó van, de nem beszélek az összesről.
1: Now that can be dangerous if God is broadcasting on other channels, I'm not going to be listening.
0: De hogyha én így teszek, akkor ez azért lehet veszélyes, mert Isten több csatornán sugároz, és hogyha én csak egyet hallgatok, akkor lehet, hogy nem jön össze a dolog.
1: A great example of a fleece and actually a prophetic word happened just a few weeks ago.
0: Néhány héttel ezelőtt történt egy ilyen gyapjú ügy az életemben, egy profita üzenet kapcsán.
1: I went to the School of the Word with Alan Vincent and Franz in Graz a couple weeks ago.
0: Néhány héttel ezelőtt Grazban volt a szóiskolája, úgyhogy én is elmentem oda, úgy, ugye Alan szolgált meg
1: Franz. And I walked past a man I've never met before.
0: És elmentem egy férfi mellett, akit soha nem láttam korábban.
1: And our eyes met.
0: Egymás szemébe néztünk.
1: And he smiled like he had seen a friend that he had not seen in a long time.
0: És úgy mosolygott rám, mint hogyha egy rég nem látott barátját látta volna újra bennem.
1: And I looked at him like I don't remember meeting this man.
0: Én úgy néztem rá, mint aki kifejezi, hogy hát én nem emlékszem, hogy bármikor találkoztam volna.
1: He said hello, so I shook his hand and said hello.
0: És akkor odajött, megrázta a kezemet, köszöntünk egymásnak.
1: And later I sat down.
0: Később leültem.
1: And he came up behind me and he says I have actually realized that I've never actually met you.
0: És akkor
1: in a natural.
0: Tehát oda jött hozzám később ez az ember mögém, és azt mondta, hogy tudom, hogy földi szinten még soha nem találkoztunk.
1: But I know you in the spirit.
0: De szellemben ismerlek.
1: So, okay.
0: Hát jó, mondtam én.
1: Have a good day. So a little later on.
0: Hát kicsit később.
1: Franz was calling different ministers up to pray at the beginning of every session, like we do here.
0: Ugye Franz azt csinálta, amit itt is szoktunk, hogy minden tanítás elején előre hív egy szolgálót, hogy imádkozzon a tanításért.
1: And George got up to pray.
0: És George felállt imádkozni.
1: George from Greece, and I immediately realized this is George who Franz has spoken of many times over the years.
0: Görögországból van ez a George, és rájöttem hirtelen, hogy ő az az ember, akiről Franz annyit mesélt már az évek során.
1: I just never met him before.
0: De soha nem találkoztam még vele fizikailag.
1: So now I have a name with the face, and okay, it's George.
0: Akkor most már össze tudtam kötni az arcot a névvel.
1: So immediately after the session, I walked up to the front and I introduced myself.
0: Úgyhogy azonnal a tanítás után oda mentem az első sorhoz, bemutatkoztam ennek a testvérnek.
1: And I said, I've heard of you for many years. It's a pleasure to meet you, finally.
0: És én is mondtam, hogy már én is sok éve tudok róla, csak még nem találkoztunk soha.
1: So the very next night we have, or at the end of the conference we had a dinner with some of the leaders.
0: A konferencia végén volt egy közös vacsoránk néhány vezetővel.
1: And I wound up sitting right next to George and his wife, my wife and his family, wife.
0: És ott ültünk ezen a vacsorán, közel George és a felesége, meg én és a feleségem.
1: And the first thing George says is, he says, God gave me a prophetic word for you.
0: És az első, amit George mondott, az az volt, hogy Isten adott nekem egy proféciát a számodra.
1: But I don't really know you, I've never met you before.
0: Hát nem ismerlek igazán, soha nem találkoztunk még.
1: And I told the Lord, if this is you, if you want me to give this word, then you must arrange a situation in which I can share this word.
0: És azt mondtam az Úrnak, hogyha Uram, te valóban ennek a tesónak szánod rajtam keresztül az üzenetet, akkor intézel egy olyan helyzetet, amelyben ezt el tudom neki mondani.
1: And now we're sitting face to face a few days later having dinner.
0: És két nap, vagy pár nappal később ott ültünk szemtől szemben egy vacsorán.
1: He says, I really feel that's a confirmation that I'm to share this with you.
0: És George azt mondta, hogy ezt én megerősítésnek veszem, hogy mondjam el, amit kaptam neked.
1: I said, okay.
0: Mondtam, rendben.
1: Let me grab one of the leaders. I grabbed Steve.
0: Akkor ide hívok még egy vezetőt, Steve-et hívtam oda.
1: We stepped outside and I took my wife with me.
0: A feleségemet magammal vittem, és akkor félrevonultunk.
1: He shared the prophetic word, the impression he had.
0: George elmondta, milyen proféciát, vagy milyen benyomást kapott az Úrtól.
1: Steve audio-taped it with his phone.
0: Steve a telefonjával rögzítette azt a hangot.
1: It was a very confirming word. I sensed it was very confirming. It was very accurate.
0: És én éreztem a szellememben, hogy ez megerősít engem, ez igazol valamit, nagyon pontos volt ez, amit mondott a Zsolt.
1: Let's just break that little example down into its pieces, into its components.
0: Tehát ezt a kis esetet akkor most lebontjuk az elemeire.
1: Okay, he gives a prophetic word.
0: Tehát volt egy prófétai üzenet.
1: He uses a fleece to confirm it.
0: George egy jobb jut tett ki, hogy megerősítse magának, hogy ez így van.
1: Lord, if you create a situation that I can easily share this, then I will share it.
0: Tehát azt mondta ugye, hogy Uram, hogyha azt akarod, hogy mondjam el Darkónek ezt a dolgot, akkor egy olyan helyzetet teremts, amelyben könnyen ezt meg tudom tenni.
1: And miraculously God did.
0: És csodálatos módon Isten ezt meg is tette.
1: An example of a fleece.
0: Ez egy példa a gyapjúra.
1: Used to confirm.
0: Aminek a megerősítés a célja.
1: Now what he shared was a prophetic word. We talked about that in guidance satellite 4 or 3, 4.
0: És akkor ő elmondta ezt a proféciát nekem, ez volt ugye az irányítási rendszerben a negyedik műhold.
1: Look at the principles or a couple of principles that I used in receiving that prophetic word.
0: És akkor nézzük meg, hogy milyen alapelveket használtam ennek a proféciának az elfogadásakor.
1: Number one, I took a leader, another leader to come and hear it along with me, to judge it along with me.
0: Először is oda hívtam egy másik vezetőt, hogy jöjjön velem, és ő is segítsen megítélni azt, ami elhangzik.
1: Number two, if possible, record it.
0: Másodszor, ha lehetséges, rögzítsük.
1: If you can't record it, then very quickly try to write it down afterwards.
0: Hogyha nem tudjuk rögzíteni, akkor rögtön utána, amilyen hamar lehet, megpróbálni leírni, amilyen pontosan lehet.
1: Because we very quickly begin to forget, and we need to, and it's not accurate if we forget.
0: Mert nagyon gyorsan kezdünk felejteni, és ezt is hamar elfelejtenénk, és nem tudnánk, hogy mennyire volt pontos, ami elhangzott.
1: Principle number three, did it confirm something God was already speaking to me?
0: Harmadik alapelv, megerősített az, ami elhangzott valamit, amit Isten nekem már korábban mondott?
1: In this instance it did.
0: Ebben az esetben így volt.
1: What would I do if it didn't confirm something to me right now?
0: Mit teszek, hogyha nem erősít meg a profécia valamit, amit én már tudok?
1: We take it and we put it on the shelf.
0: Oda teszem a polcra.
1: And we let the Holy Spirit remove it off the shelf and read it to us and interpret it at the right time.
0: És megengedjük, hogy a Szent Szellem a megfelelő pillanatban levegye a polcról, elolvassa nekünk újra és értelmezze a megfelelő időpontban és módon.
1: As I emphasized last night, many times from the time God gives the word to the time of its fulfillment.
0: Ahogy tegnap este hangsúlyoztam, sokszor előfordul, hogy az Úr ad nekünk egy üzenetet, de egy másik időpontban kell annak megvalósulni.
1: Isn't just years, sometimes it's decades.
0: És ez nem csak évekkel később lehet, hanem néha évtizedekkel később.
1: God speaks to Abraham.
0: Isten szólt Ábrahámhoz.
1: And then 25 years later, Isaac is born.
0: És 25 évvel később született meg Izsák.
1: Right?
0: Így van.
1: Many of the very clear prophetic words and the rhema words that I've received.
0: Nagyon sok pontos profécia és réma, amit kaptam életemben.
1: Were fulfilled 18, 20, and 30 years later.
0: 18, 20, 30 évvel később valósult meg, mint amikor kaptam.
1: And that's why how God confirms things is he takes it off the shelf, reads it to you, interprets it, and says, now this day, what I told you way back then has come to pass.
0: Ezért van az, hogy Isten így megerősíti számunkra a dolgokat, hogy a megfelelő pillanatban leveszi ezt a kijelentést a polcról, felolvassa nekünk újra is, értelmezi, és azt mondja, hogy na ebben a pillanatban valósítom ezt meg.
1: And as you can see, God uses that as a powerful confirmation.
0: Ahogy látjátok, Isten ezt egy nagyon erőteljes megerősítő eszközként használja.
1: So that we can be confident or certain that we have heard him.
0: Hogy biztosak lehessünk, bizakodhassunk abban, hogy valóban őt hallottuk.
1: All right, very good.
0: Rendben. Jó, ez így nagyon jó.
1: In this last session, what I'd like to do is just quickly highlight some of the other ways that God speaks to us.
0: Ebben az utolsó tanításban csak szeretnék rávilágítani még néhány további módjára annak, ahogyan Isten szól hozzánk.
1: And we don't have time to develop these in great detail.
0: Nincs időnk arra, hogy nagyon részletekbe menjünk ezekkel kapcsolatban.
1: But we can at least show you that they are absolutely biblical.
0: De legalább azt meg tudjuk mutatni, hogy ezek teljesen bibliai változatok.
1: In no particular order, the next one I'm listing is provision.
0: Nincsen különösebb sorrend ebben, de a következő az én listámon, az az anyagi gondoskodás.
1: And we go to the mighty prophet Elijah in 1 Kings chapter 17.
0: És a nagy prófétának Illésnek az esetéhez nézünk ilyenkor az 1 Királyok 17-ben.
1: And here this mighty prophet is calling down fire from the heavens, he's slaying all of the false priests.
0: Itt ez a hatalmas proféta, aki tüzet hív le a mennyből, és az összes hamis profétát legyilkolja.
1: He's hearing God in most remarkable ways.
0: A legfigyelemre méltóbb módokon hallja Istent.
1: Great miracles, great signs.
0: Hatalmas jelek és csodák történnek rajta keresztül.
1: Now God sends him out, and now he's hiding in a cave.
0: És akkor most éppen egy barlangban rejtőzködik, ahova Isten irányította el.
1: And in verse 5 it says, and so he went and did according to the word of the Lord, and he went and stayed at the brook.
0: Azt mondja az ötödik vers itt, hogy elment azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedett, és elment, és leült a Kérit patakja mellett.
1: Verse 6, it says, the ravens brought him meat and bread in the morning and meat and bread in the evening, and he drank from the brook.
0: 6. vers, és a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.
1: So God is providing provision. Do you see how he's providing for him supernaturally?
0: Tehát Isten természet fölötti módon betöltötte a fizikai szükségeit Illésnek.
1: And it says in verse 7 that it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land.
0: A 7. vers viszont azt mondja, és lett néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre.
1: And then the word of the Lord came to him saying, now arise and go to Sidon and dwell there and see I have commanded a widow to provide for you.
0: És lett az Úrnak beszéde őhozzá mondván, kelj fel és menj el Sareptába, mely Szidonhoz tartozik, és legyél ott, íme megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad.
1: So we see his provision as another one of the ways that God indicates, confirms, and leads us.
0: Tehát látjuk, hogy a fizikai gondoskodás is az egyik mód arra, ahogy Isten jelzi nekünk az akaratát, vagy vezet minket, ahogy gondoskodik rólunk.
1: The Apostle Paul said in Philippians 4:19 that the Lord will supply all of our needs according to his riches.
0: Ahogy ugye vezet minket, azt mondja a Filippi 4:19-ben Pál apostol, hogy az Úr az ő gazdagsága szerint dicsőségesen betölti minden szükségünket Krisztus Jézusban.
1: And so sometimes God will use provision as an indicator, not working alone, working with the rest of the guidance system.
0: Tehát Isten néha az anyagi gondoskodásával jelzi nekünk az akaratát, nem csupán ezen a módon, hanem a vezetési rendszer néhány többi műholdjával összhangban.
1: Elijah was being supernaturally provided for by the Lord, he was very comfortable with that.
0: Az Úr természet fölötti módon gondoskodott Illésről, és ez nagyon kényelmes volt neki.
1: And how did God prepare the prophet to begin to sense that there's a change coming?
0: És hogyan éreztette meg az Úr a prófétával azt, hogy készüljön, mert hamarosan egy változás következik?
1: He dried up the provision.
0: Kiszárította az ellátmányt.
1: And after the provision was dried up, all of a sudden I assure you the prophet had his GPS and he's outside in the heavens listening.
0: És biztosítalak titeket afelől, hogy amint kiszáradt ez az ellátmányi forrás, a prófétának a füle rögtön kihegyesedett, kiment a szabad ég alá és beállította a GPS-t.
1: Because the reality is we don't listen to God as well when we're comfortable.
0: Mert az az igazság, hogy amikor jól érezzük magunkat, minden kényelmes, akkor nem figyelünk Istenre annyira oda.
1: But when we're very uncomfortable, then suddenly we sharpen our spiritual hearing.
0: De amint valami kellemetlen helyzetbe kerülünk, azonnal kiélesítjük a szellemi hallásunkat.
1: And so the prophet is now turned on his set, he's making sure all the settings are correct, he's making sure he's got a strong signal.
0: Tehát a proféta rögtön bekapcsolta a GPS-t, az összes beállítást ellenőrizte, hogy pont jó-e, és gondoskodott arról, hogy 5-ből 5 vonalon vegye az adást.
1: And the word of the Lord came to him and he heard it.
0: És akkor az Úr, amikor odament hozzá, akkor meg is hallotta.
1: And he was motivated to obey.
0: És motivált volt arra, hogy engedelmeskedjen.
1: Right?
0: Így van.
1: So many times that God will do that very thing in our lives. He will dry up one time, one season to prepare us to transition us into another.
0: Tehát az Úr nagyon sokszor a mi életünkben is ezt csinálja, hogy az egyik időszakunknak az ellátmányát kiszárítja azért, hogy felkészítsen minket egy váltásra.
1: It is like the mother eagle that prepares its chicklets to leave the nest.
0: Ez olyan, mint a sasmama, aki felkészíti a fiókáit a fészek elhagyására.
1: The mother eagle at the right time starts to pick and pluck out all of the bedding and the feathers and the cushion, the leaves.
0: Mikor eljön a megfelelő pillanat, a sasmama elkezdi a fészekből egyenként kidobálni az azt puhító mindenféle ágyazatokat, tollakat, egyebeket.
1: Until all that is left is the sharp, sharp sticks at the bottom of the nest.
0: És a végén már csak a fészek alján levő éles, kemény ágacskák maradnak meg.
1: So little chicklets that before would look outside and say, uh-uh.
0: És ugye azok a sasfiókák, akik korábban, amikor kinéztek a fészekből, azt mondták, hogy
1: are now very motivated to say, you know, I've got to do something.
0: Azoknak most már komoly indítatásuk van arra, hogy valamit csinálni kéne.
1: This is no longer comfortable enough for me to stay.
0: Mert már nem kényelmes nekik ott maradni, ahol voltak.
1: And God can do that sometimes in your ministry, sometimes in your jobs, in the marketplace.
0: És Isten néha ezt meg tudja tenni a szolgálatunkban, vagy hogy a világban dolgozunk, a munkahelyünkön.
1: He can make things very uncomfortable.
0: Nagyon kellemetlenné, kényelmetlenné tudja tenni a helyzetet.
1: When I my last 6 months or 8 months in that transition when I was leaving a major season of my life and moving into a new season.
0: az én életemben, amikor volt egy ilyen időszak, hogy 6-8 hónap volt addig hátra, hogy az életemben egy jelentős útelágazáshoz érkezzek, váltsak.
1: God, the whole year was just pulling out and throwing out the feathers of the nest.
0: Azt az évet Isten azzal töltötte, hogy a fészkemből kezdte kidobálni az ágakat és mindenféle puhító tényezőt.
1: And I was discerning that along with everything else in the guidance system as a time of transition is upon me.
0: És én ezt úgy értelmeztem, mivel ugyanerre utaltak a vezetési rendszernek egyéb műholdjai is, hogy valóban egy komoly változás következik.
1: And as I've been emphasizing, of course, I did not know what that would be next, what door was going to open next.
0: És természetesen, ahogy már hangsúlyoztam korábban, fogalmam sem volt, hogy milyen ajtó fog kinyílni, mi lesz ez a következő terület.
1: And so I did what I normally do, and I encourage you to do, I did some planning.
0: Tehát azt tettem, amit általában ilyenkor tenni szoktam, és bátorítalak titeket, hogy ti is tegyétek ezt, elkezdtem tervezni.
1: And at this point I've been walking with God long enough. At this point I had been walking with the Lord long enough.
0: Amikor ezt átéltem, már elég régen jártam az Úrral.
1: To know that he's not that interested in my plans.
0: Hogy tudjam azt, hogy nem túlzottan érdeklik őt a terveim.
1: You know, he's not saying don't plan. That's good for you, but just don't. It's not going to go that way. It's not going to come down that way.
0: Isten nem mondta, hogy ne tervezek, azt mondta, hogy tervezek nyugodtan, ha akarok, de az is világos volt, hogy ő nem ilyen módon működik, ő ezt nem vezi figyelembe.
1: And on my paper I had listed at least five major different directions that I can go. I could see 5 autobahns.
0: Tehát, és magam előtt láttam, hogy 5 autópályára állhatok rá, 5 területet soroltam fel, amire átmehetek innen, ahol vagyok.
1: Very easily God could transition me off into any one of these 5 autobahns.
0: Ez közül az 5 autópálya közül Isten könnyedén rárakhatott volna engem bármelyikre.
1: At the same time I told my wife and my close friends.
0: Ugyanakkor beszélgettem erről a feleségemmel, meg a szoros közeli barátaimmal.
1: Watch what the Lord is going to do. It's not going to be even one of these 5.
0: Hát mit tenne az Úr ilyenkor? Mit kéne, hogy ilyenkor tegyen? Hát persze nem választotta az 5 közül egyiket se.
1: And all of a sudden, out of the blue, in the Kairos moment, in the right moment, in this window of God's timing,
0: hirtelen eljött az a Kairos pillanat, a kijelölt pillanat, Isten ablaka megnyílt egy irányra.
1: Alan calls me up and says, can you come over for some tea?
0: Alan felhívott, azt mondta, gyere át egy teára.
1: And he tells me about this church that I've been aware of for many years, 10 years.
0: És beszélt nekem egy gyülekezetről, amiről egyébként már 10 éve tudtam.
1: And he says this would be a situation I really would like you to go and see what the Lord says.
0: És azt mondta nekem, hogy hát van itt egy adott helyzet, és szeretném, hogyha te oda mennél ebbe a gyülekezetbe, és megnéznéd, mi a helyzet ott, és meghallanád, mit mond erről az Úr.
1: And I did that.
0: Megtettem.
1: And to shorten the story.
0: Hogy röviden mondjam el a történetet.
1: 2 months later.
0: 2 hónappal később.
1: After living in Texas for 15 years. After living in Texas for 15 years.
0: Miután 15 éve éltem már Texasban.
1: 2 years later. Two months later.
0: Tehát két hónappal ezután a beszélgetés után.
1: I was now living in Florida.
0: Már Floridában laktam.
1: That's how fast that happened.
0: Ennyire gyorsan történt.
1: Amen. But sometimes we are not prepared for those kind of very, very fast maneuvers.
0: Néha nem vagyunk felkészülve az ilyen nagyon gyors váltásokra, mozdulatokra.
1: God doesn't prepare us ahead of time for change.
0: Hogyha Isten időben nem készít fel minket a változásra.
1: And sometimes he makes things uncomfortable for us to get our attention.
0: És néha Isten kellemetlenné, kényelmetlenné teszi a helyzetünket ahhoz, hogy felkészítsen minket erre.
1: Now the danger of what I just said, the caution.
0: Tehát ennek az a veszélye, arra kell vigyázni ebben a változatban.
1: Just be careful that you don't interpret all resistance and tough times as this is God's resistance or I'm not in his will.
0: Vigyáznunk kell arra, hogy minden ilyen ellenségességgel vagy nehézségekkel, ellenállással teli időszakot, ne minden kemény időt ne értelmezzünk úgy, hogy most ez Istennek az ellenállása, mert valamire fel akar készíteni.
1: Nothing could be further from the truth.
0: Semmi nem lehetne távolabb az igazságtól, mint ez.
1: We will go through many tough, challenging times, and we'll be right in the center of God's will.
0: Nagyon sok kemény és kihívást jelentő időszakon mentünk úgy át, hogy közben Isten akaratának a közepében voltunk.
1: Right?
0: Így van.
1: So let's just look at that, and again, I don't have time to develop all of these thoroughly, so I will just quickly go through them.
0: Tehát most akkor nézzük meg ezeket, tehát nincs időm arra, hogy mindegyiket részletezzem, csak gyorsan végig megyünk ezeken.
1: The next one that I've listed is the desires of the heart.
0: A következő, amit felsoroltam, az a szívnek a vágyai.
1: In Psalms 37, verse 4.
0: a 37. Zsoltár 4. versében
1: if we delight ourselves in the Lord,
0: azt mondja, hogy ha te az Úrban gyönyörködsz,
1: he will give us the desires of the heart.
0: Akkor megadja neked szíved kéréseit.
1: And these are requests or petitions or desires is the Greek word.
0: És akkor a te kéréseidet, vágyaidat, amit szeretnél, azokat ő feljegyzi.
1: And so these are desires that God puts in our heart, and then he delights to fulfill them.
0: Ezek azok a vágyak, amiket Isten helyez el a szívünkbe, és akkor nagy gyönyörűséggel telik abban, hogy ezeket meg is adja nekünk.
1: And there's a big difference between our needs and our desires.
0: Nagy a különbség a szükségeink és a vágyaink között.
1: God promises to meet all of our needs according to his riches and glory.
0: Isten azt ígérte meg, hogy minden szükségünket betölti az ő gazdagsága szerint dicsőségben.
1: But he does not promise to meet all of our desires.
0: De azt nem ígérte meg, hogy minden vágyunkat is ki fogja elégíteni.
1: That is very conditional.
0: Ennek ugyanis komoly feltételei vannak.
1: And it requires us delighting in the Lord.
0: És ez az a követelmény ehhez, hogy az Úrban gyönyörködjünk.
1: And living in the secret place, like Franz has been emphasizing.
0: És annak a belső kamrának az emberei legyünk, amit Franz annyira hangsúlyozott.
1: Next, I'll mention dreams.
0: A következő az álmok területe.
1: And it's amazing how many examples from Genesis throughout the Old and New Testament of God speaking in dreams.
0: Egészen megdöbbentő, hogy az egy Mózestől kezdve egész végig az Új Szövetségben milyen sokszor beszél Isten az embereihez álmokon keresztül.
1: God even speaks to the pagan emperor, Nebuchadnezzar, and the Egyptian pharaoh through dreams.
0: Isten még Nabukodonozorhoz, ugye a teljesen pogány uralkodóhoz és a fáraóhoz is szólt álmokon keresztül.
1: He speaks to young Joseph through dreams.
0: A fiatal Józsefhez álomban szólt.
1: He speaks to Joseph, husband of Mary, in the New Testament through a dream.
0: Józsefhez, Mária férjéhez az Új Szövetségben szintén álomban szól.
1: Just one quick principle and we move on concerning dreams.
0: Csak egy gyors alapelvet mondok el az álmokkal kapcsolatban, aztán megyünk gyorsan tovább.
1: Especially for our pastoral counselors, and if someone has a dream,
0: pásztori tanácsadók szokták, gondolok mondani, hogy valakinek álma van.
1: It's important that they explain what the symbology it means to the person who had the dream, not to the rest of us. Okay? In other
0: God
1: words,
0: will explain to
1: in the interpretation of the dream, what does the things
0: Igen.
1: in the dream mean to you?
0: Igen, tehát az a lényeg egy álom értelmezésekor, hogy mit jelentett, milyen értelmezést von le ebből az álomból az ember, aki álmodta. Tehát nem azoknak a véleménye számít főként, akik az összes többiek, hanem aki álmodta.
1: If God speaks to you in a dream,
0: hogyha Isten hozzád egy álomban szól,
1: what's in the dream and the symbols in the dream, it depends what it means to you, not to me.
0: Ami az álomban van, és az álomban levő jelképek, mert az a lényeg, hogy neked mit mondanak, nem az, hogy nekem mit mondanak.
1: Unless God gives me a direct revelation, like he did Joseph, in the interpretation of the dream, that's possible.
0: Az persze lehetséges, ahogy Józseffel is előfordult, hogy Isten egy kijelentésben megadta egy másik félnek az álom értelmezését.
1: Generally speaking, that doesn't happen. And someone will come to me, this is the dream that God gave me.
0: De általánosságban véve nem így működik, tehát nekem valaki odajön hozzám, hogy álmodtam valamit.
1: And I quickly realize, you know, I'm not Joseph.
0: És akkor én hamar rájövök, hogy én nem vagyok József.
1: I have no idea.
0: Fogalmam nincs, mit jelent az álma.
1: And so I want to be careful that I don't start saying, well, I think this is what this means, out of my filters, out of my logic.
0: Tehát nagyon fontos, hogy vigyázzak arra, hogy ne kezdjem el a saját logikám és a saját szűrőim segítségével elkezdeni mondani, hogy én szerintem mit jelent az ő álma.
1: Like prophetic words, let the Holy Spirit interpret what he means.
0: Ahogy a proféciák esetében is engedjük, hogy a Szent Szellem értelmezze azt, amit mondott.
1: And though a curiosity, how many people in this room does God fairly frequently speak to you, reveal things to you in dreams?
0: Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy ebben a teremben hány olyan ember van, aki ez Isten viszonylag gyakran szól álmokban?
1: See? There you go. Look around. Keep your hands raised.
0: Hagyjátok a kezeteket felemelve, hogy lássam.
1: It's absolutely biblical.
0: Ez teljesen bibliai.
1: But I wouldn't say it's everyone.
0: De
1: it's not everyone.
0: De nem mindenki álmodik, nem mindenki szól így Isten.
1: Last a few weeks ago I was ministering, I was in a house church ministering.
0: Néhány héttel ezelőtt szolgáltam egy ilyen házi gyülekezetben.
1: And I made a mention that God doesn't speak usually to most people in dreams, but he does some to some.
0: És ott is megemlítettem, hogy Isten néha egyes emberekhez szól álmokban, nem mindenki az, és nem általában.
1: And this man said, I need to share my testimony. I said, okay, share it.
0: És akkor felemelte egy ember a kezét, hogy neki van egy bizonyság, amit el szeretne mondani.
1: I didn't know God. I was in a Catholic church and never knew God.
0: mondtam, hogy mondja nyugodtan, és akkor elmondta, hogy ő soha nem ismerte korábban Istent, katolikus templomban járt, de nem ismerte Istent.
1: And God started to show me, reveal himself to me in dreams. I started having dreams about God.
0: És azt mondja, hogy Isten elkezdte magát kijelenteni nekem álmokban, kezdtem Istennel álmodni.
1: And he said, and then I'd wake up out of my dream and I would look at my alarm clock.
0: És akkor azt mondja, hogy fölébredtem egy ilyen álomból, és akkor ránéztem a vekkerórára.
1: And the time was 3:16.
0: És 3:16 volt rajta.
1: And the next night I had a dream again.
0: És a következő éjszaka megint álmodtam.
1: And I woke up again.
0: Megint fölébredtem.
1: And I looked at my alarm clock.
0: Ránéztem a vekkerre.
1: And it was 3:16 in the morning.
0: És megint hajnali 3:16 volt.
1: And the third night he has a dream.
0: És harmadik éjszaka is álmodott.
1: He wakes up.
0: Felébred.
1: 3:16.
0: 3:16.
1: So he gets up and he finds a Bible.
0: Úgyhogy fölkelt, keresett egy Bibliát.
1: He doesn't know what it even's in it.
0: Azt sem tudta, hogy mi van benne.
1: Doesn't know what's what.
0: Azt sem tudta, micsoda benne.
1: Doesn't even know there's an Old Testament and New Testament.
0: Annyit tudott, hogy van Ószövetség meg Újszövetség.
1: And he opens it up to John 3:16.
0: És kinyitotta a Bibliát, és ott nyílt ki a János 3:16-nál.
1: And he reads it.
0: Elolvasta.
1: And gives his heart to God.
0: És odaadta a szívét Istennek.
1: Yeah? I just heard that a couple weeks ago.
0: Ez pár héttel ezelőtt hallottam.
1: So God can speak through dreams and does speak through dreams.
0: Tehát Isten szólhat és szól is álmokon keresztül az emberekhez.
1: Next, visions.
0: A következő a látomások,
1: many
0: látások.
1: Examples of this.
0: Vannak erre jó példák, sok példa van rá.
1: In Acts 16 we see Paul getting a vision.
0: Az Apcsel 16-ban azt látjuk, hogy Pál kap egy látomást.
1: In this vision, a man from Macedonia is speaking to him.
0: Ebben a látásban egy macedón férfi szólt hozzá, beszélt vele.
1: Saying, come to Macedonia.
0: Azt mondta, gyere át Macedóniába.
1: And Paul was actually going somewhere else. He wasn't going to Macedonia.
0: Pál egyébként akkor éppen nem Macedónia felé tartott, hanem valahova máshova.
1: And so Paul obeyed the vision and then went into Macedonia.
0: És akkor Pál engedelmeskedett a látásnak és elment Macedóniába.
1: Okay. Another wonderful example is Peter's one day up on top of the roof, probably on a hot day.
0: Ez egy másik jó példa erre a dologra az, amikor Péter egyszer ott volt ugye a háztetőn.
1: And you know the story? God gives him a vision, open vision.
0: És Isten adott neki egy nyílt látomást, emlékeztek erre a történetre?
1: And his blanket drops from heaven.
0: Amikor a mennyből leereszkedik egy ilyen lepedő.
1: Full of unclean animals, Jewish animals.
0: És tele volt olyan állatokkal, amelyek a zsidó vallás szerint tisztátalanok voltak.
1: And you know the story. God commands him to eat.
0: Ismeritek ugye a történetet, Isten megparancsolta neki, hogy egyen.
1: And this vision prepares Peter for the next step of obedience.
0: És ez a látomás készítette fel Pétert a következő engedelmességi lépésére.
1: Because he would not have heard or obeyed the voice of the Holy Spirit had he not had this vision.
0: Mert nem engedelmeskedett volna a Szent Szellem hangjának akkor, hogyha ezt a látást nem látta volna.
1: So when the men from Cornelius's house come and knock looking for him.
0: Tehát amikor a Cornelius házából érkező férfiak ott ugye kopognak az ajtaján.
1: Come Peter, you must come into the house of my Gentile master to come visit.
0: És hívják, hogy Péter, légy szíves, gyere el a mi pogány gazdánknak a házába.
1: Peter without the vision would have said, there's absolutely no way I can do that.
0: A látomás nélkül Péter azt mondta volna, hogy semmi esetre sem lehetséges, hogy én oda menjek.
1: But because of the vision, his heart was prepared to hear God and obey God in the next step.
0: De a látomás felkészítette őt arra, hogy meghallja Isten hangját és engedelmeskedjen is neki.
1: How many people in here have had a vision of some sort?
0: Hanyan vannak itt, akiknek már volt látásuk, valamilyen fajta látásuk?
1: Yeah, please, keep your hands raised. I want everyone to look around.
0: Hagy nézzek körül, so tartsátok a kezeteket felemelve.
1: That this is not uncommon.
0: Látszik, hogy egyáltalán nem ritka ez a jelenség.
1: Next, God speaks through nature.
0: A következő, Isten a természeten keresztül, a természet által is szól hozzánk.
1: Romans in chapter 1, verses 19 through 20.
0: A Róma 1-nek a 19-20. Verse.
1: We see that God says, I have revealed myself through my creation. Even the Godhead and my power are revealed by my creation.
0: Ezekben a versekben azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy ő a teremtett világon keresztül is kijelenti magát, az ő erejét, az ő valóságát.
1: And that is a very, very powerful source of godly inspiration and insight is God's creation.
0: Istennek a teremtett világa nagyon erőteljes forrás arra, hogy abban isteni inspirációt, sugallatot merítsünk, meglássuk őt ebben.
1: In fact, Jesus drew most of his parables and his teaching of the kingdom from nature around him.
0: Igazából
1: the lessons of nature.
0: az ő legtöbb példázatát és a királyságról szóló legtöbb tanításának az ábráit a körül, az őt körülvevő természeti világnak az eseteiből vette.
1: And so from a large extent, the realities of the spirit realm are revealed in God's natural creation.
0: Tehát a szellemi világnak a valóságai nagyon nagy mértékben kijelentetnek a fizikai teremtett világban.
1: And what largely what led me and brought me to the Lord.
0: És a nagy mértékben nagy erős tényező volt az én Úrhoz való fordulásomban.
1: I went to a secular public school.
0: Az, hogy egy hát világi iskolába jártam, középiskolába.
1: 10th grade biology.
0: Tehát tizedikes biológiát tanultam.
1: 11th grade chemistry.
0: És a 11-ben a kémiát, amit
1: tanultam,
0: és a 12-ben pedig fizikát.
1: And I was searching for God.
0: És Istent kerestem.
1: I didn't know who he was, but what he was.
0: Nem tudtam, ő kicsoda vagy micsoda.
1: But I knew there was a God.
0: De tudtam, hogy van.
1: Right? And so God reveals himself through nature.
0: Tehát Isten kijelenti magát a természeten keresztül.
1: So that Paul says, all men are without excuse.
0: Tehát Pál azt mondja, hogy egyetlen embernek sincs mentsége.
1: And I would love to spend a week talking just about that. That's just one of my passion areas.
0: Nagyon szeretnék egy hétig csak erről a dologról beszélni, mert ez az egyik dolog, amit szenvedélyesen szeretek.
1: Next example is casting lots. I'll throw this one in because it's so interesting.
0: A következő vezetési mód az a sorshúzás, ez egy eléggé érdekes tétel.
1: As we know, one of the 12 disciples killed himself and he was out of the picture.
0: Jól tudjuk, hogy Jézusnak a 12 tanítványából az egyik öngyilkosság által kikerült a képből.
1: So in Acts chapter 1 we see the story of how the disciples in the early church is dealing with replacing him.
0: És akkor azt látjuk az Apcsel 1-ben, hogy az első apostolok, illetve az első gyülekezet hogyan küzdik azzal a problémával, hogy találjon egy helyettest ennek a
1: tanítványnak. I read this the first time, I couldn't believe what I was reading.
0: Emlékszem, amikor ezt először olvastam, nem hittem a szememnek.
1: God is going to replace the 12th apostle. God is going to replace the 12th. They're going to replace the 12th apostle.
0: Tehát Isten be fog tenni egy másik 12. apostolt a csapatba.
1: And they're going to throw dice.
0: Mégpedig úgy, hogy sorsot vetnek, eldobnak egy kockát.
1: To see who God would confirm.
0: Kockát vetnek és ezzel akarják megerősíteni az isteni döntést.
1: Think about that. That is amazing.
0: És ezt is tették, megdöbbentő.
1: And I think there's an important message there.
0: És ebben van egy fontos üzenet.
1: So this is just my insight or my revelation on my insight on this.
0: Lehet, hogy ez csak az én véleményem erről az én általam kapott kijelentés, én így látom ezt.
1: When it can go, something goes either when we're in the fork of the road decisions in life.
0: Amikor az életben elérkezünk ilyen útelágazásokhoz, ahol több felé mehetnénk.
1: Sometimes we can go either way, God will bless it either way.
0: Néha választhatjuk bármelyik utat a néhány közül, Isten mindegyiken megáld minket.
1: Sometimes there is a very clear highway and there's no other way. Many times there's a fork in the road.
0: Sokszor előfordul, hogy Isten kijelöl egy adott főútvonalat, amin haladnunk kell, de az is előfordul többször, hogy több úton elindulhatunk és bármelyik jó.
1: Both of these men happen to have the same qualifications.
0: A 12. apostoli helyre jelölt mind a két férfiúnak ugyanazok voltak a minősítései.
1: They're both going to be used, both had been with Jesus from the beginning.
0: Mind a ketten kezdettől együtt jártak Jézussal.
1: Neither of them are going to be used to write any of the New Testament epistles and Bible.
0: Egyikük sem lett írója az új szövetségi szentírás egyik könyvének sem.
1: And the Holy Spirit says, you know, either one will do the job just fine.
0: És akkor a Szent Szellem azt mondta, hogy végül is ezt a feladatot bármelyik elvégezheti, nekem mindegy.
1: And I think that speaks to us. Many times we get so anxious about things.
0: Tehát Isten így is szólhat hozzánk és megmutatja, hogy néha túlzottan aggódunk bizonyos dolgok miatt.
1: Where sometimes we can go either way, take this job or take this job.
0: Tehát túl nagy ügyet csinálunk belőle. Sokszor pedig elindulhatunk több út közül bármelyiken, azaz vagy ez a munkahely, vagy ez a munkahely.
1: And it doesn't hinder God's ultimate purposes.
0: Mert Isten végső velünk kapcsolatos célját egyik irány sem akadályozza.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: Now, again, I'm cautioning that by saying sometimes there is a very clear road.
0: Tehát ebben ugye az a figyelmeztetés ebben a tételben, hogy van, amikor nagyon egyértelmű, hogy melyik úton kell menni.
1: And let me tell you what I have seen over the years of ministry.
0: Elmondom nektek, hogy én a több éves szolgálat alatt mit láttam meg.
1: If we're looking at a major highway, I'm going from Autobahn E1 to Autobahn E5.
0: Hogyha mondjuk az E1-es autópályáról az E5-ösre akarok rámenni, tehát egy nagyon határozott főútvonalat tartok a szemem előtt.
1: Right? Normally, if we are navigating and we miss our exit.
0: Általában, ahogy ugye megyünk az úton, és hogyha nem a jó kijárattól jövünk ki,
1: the GPS says, recalculating.
0: Akkor azt mondja a GPS, hogy újra tervezés.
1: And it suddenly plots a new course.
0: És akkor kitalál egy új útvonalat ugyanoda.
1: And we move on.
0: És akkor ha azon megyünk, úgyis oda, ugyanoda lyukadunk ki.
1: Many things in life are like that.
0: Az életben nagyon sok dolog így van.
1: But every once in a while, that's not the case.
0: De időnként előfordul, hogy nem ez a helyzet.
1: And if we miss that major road,
0: és hogyha azt a fő leágazást elszalasztjuk,
1: it says, turn around.
0: Akkor azt mondja a GPS, fordulj vissza.
1: And then it says, turn around.
0: Azt mondja, fordulj vissza, megyek right? tovább.
1: And then it says, turn around.
0: Aztán megint mondja, még megyek egy ideig, fordulj vissza.
1: And if we keep ignoring it, turn around.
0: És hogyha folyamatosan nem veszük figyelembe ezt a fordulj vissza utasítást,
1: finally, at some point, it recalculates.
0: Végül csak eljön előbb-utóbb a pillanat, hogy újra tervez.
1: And it reroutes you. And it reroutes you. It puts you on a new route.
0: Újra tervez, és akkor újra elirányít máshogyan.
1: And then it recalculates your arrival time.
0: És akkor átszámolja azt is, hogy mikor fogsz oda megérkezni.
1: Right? And now you realize that you just lost 2 years.
0: És akkor egyszer csak rájössz, hogy elvesztegettél 2 évet.
1: And I look back over many years of pastoral ministry and seeing major people making major errors.
0: Tehát most, hogy visszatekintek sok éves pásztori szolgálatra, azt látom, hogy emberek jelentős hibákat követnek el.
1: They separated and got out of the Air Force when it really wasn't God's timing or will. They separated or they left the Air Force.
0: Igen, tehát például volt, aki elhagyta a légierőt, tehát kilépett a légierőből egy olyan pillanatban, amikor az nem Isten időzítése volt.
1: Or they make a big job change and it wasn't God's will.
0: Vagy egy jelentős munkaváltást követnek el, ami nem Isteni karata volt, időzítése.
1: And as I've maintained relationship over the years with these people,
0: és ahogy sok éven keresztül kapcsolatban voltam ilyen emberekkel,
1: I realized that, praise God, what was his perfect will when we step out of his plan A into plan B, not his perfect will.
0: Dicsőség az Úrnak azért, hogy amikor kilépünk az ő tökéletes akaratából, és sem az A tervnek, sem a B tervnek nem felelünk meg,
1: he doesn't leave us there forever.
0: Isten ettől még mindörökre nem hagy el minket.
1: He reroutes us the best he can.
0: Hanem a lehető legjobb módon, ahogyan csak képessége van rá, meg lehetősége, visszanavigál minket a megfelelő útra.
1: But normally it's about 2 years that are lost.
0: De általában körülbelül 2 évet vesztegetnek el ezzel emberek.
1: I don't have a scripture on that.
0: Nem találtam erről Biblia verset.
1: It's just been my pastoral experience of watching how these things work.
0: Ez az én pásztori tapasztalatomból jön, ahogy néztem, hogy hogyan működnek a dolgok az emberek életében.
1: Amen? And if you make a really bad, big decision bad,
0: és hogyha valóban hozol egy nagyon nagy-nagyon rossz döntést,
1: like marry the wrong person,
0: például nem azzal házasodsz össze, akivel kéne,
1: it's gonna be more than 2 years, baby.
0: Akkor barátom, több mint 2 év lesz, amit elvesztegetsz.
1: So, this is how these things sometimes play out.
0: Tehát néha így alakulnak a dolgok.
1: In casting lots, I really believe that sometimes in the fork of the road, with confirmation, inner witness, conscience, the peace of God, all the other things we talked about, okay, we can go either way.
0: Én azt gondolom, hogy ez a sorshúzás vagy kockavetés helyzet olyankor fordulhat elő, amikor többféle útvonalra ráléphetünk, és az irányítási rendszer más tételeivel, mint belső békesség, meg belső bizonyságtétel, meg a lelkiismeretünk, vagy a tudatunk szava, vagy bármi egyéb tényező valamerre irányít, akkor arra megyünk.
1: There really is a lot more Hungarian words to English.
0: Ja, tehát hogyha egyik sem jelez különösebbet egyik műhold se, akkor mindegy, hogy merre megyünk.
1: Amen.
0: We've got it.
1: Okay, very quickly. Next, angels.
0: Tehát a következő, az angyalok, nagyon gyorsan.
1: An angel brings the word of the Lord to Zacharias in the New Testament.
0: Az új szövetségben egy angyal vitt üzenetet Zakariásnak.
1: An angel brings the word of the Lord to Mary.
0: Máriának is az Úr szavát egy angyal vitte el.
1: We see Jesus in the Garden of Gethsemane and the angels have been sent to minister to him.
0: Láttuk, hogy Getsemáné kertjében Isten angyalokat küldött arra, hogy Jézusnak szolgáljanak.
1: So Jesus is not just communing with the Father, but he was also in constant communication with angelic messengers.
0: Tehát Jézus sem csak az Atyával kommunikált egész életében, hanem nagyon gyakran kommunikált hírnök angyalokkal is.
1: We see an angel that comes and releases Peter from prison.
0: Láttuk, hogy egy angyal szabadította ki Pétert a börtönből.
1: And I think, Franz, you said like you found maybe 100 mentions of angels in the New Testament.
0: Azt gondolom, Franz mondta, hogy az új szövetségben az angyalokról körülbelül 100 utalás, vagy 100 angyali találkozást talált.
1: We could actually do an entire module weekend just on angels.
0: Igazából egy egész modult tarthatnánk az angyalokról.
1: Next, God can speak audibly, out loud.
0: Isten szólhat hangosan, tehát füllel hallható hangon.
1: Luke in chapter 3 verse 22.
0: Lukács 3:22-ben például.
1: Jesus is baptized.
0: Amikor Jézus bemerítkezik.
1: The Holy Spirit descends bodily in the form of a dove.
0: Szent Szellem leszáll egy fizikai testben, mint egy angyal.
1: And God
0: mint egy galamb.
1: And God speaks from heaven and says, "This is my beloved son."
0: És Isten megszólal, az Atya megszólal a mennyből, ez az én szeretett fiam, akikben gyönyörködöm.
1: Could you imagine that? That's amazing.
0: El tudjátok ezt képzelni? Elképesztő lehetett.
1: What's even more amazing is that half the people didn't hear that.
0: Az a még megdöbbentőbb ebben, hogy az a rengeteg ember, aki ott volt, az nem hallotta ezt.
1: Those that were tuned in, yeah, those that had a signal lock,
0: azok az emberek, akiknek a GPS-ük föl volt hangolva,
1: heard God speak out loud.
0: Azok hallották, hogy Isten hangosan beszél.
1: Those that didn't have a signal lock,
0: akik nem voltak rá csatlakozva a műholdra,
1: just heard thunder.
0: Azok csak az égzengést hallották.
1: Interesting story.
0: Érdekes történet.
1: We see that God can speak to us in person.
0: Látjuk, hogy Isten embereken
1: Christ,
0: keresztül is.
1: Christ can speak to us in person.
0: Vagy hogy Krisztus személyesen is tud hozzánk szólni.
1: See examples in the Old Testament with Abraham and Moses.
0: Az Ószövetségben is látunk, erre például Ábrahámnak is megjelent Krisztus, mint ő maga.
1: We see Paul get a personal encounter with Jesus.
0: Tudjuk, hogy
1: Jézus
0: is személyesen találkozott Jézussal a damaszkuszi úton.
1: John.
0: Pál találkozott Jézussal, igen.
1: John gets a personal visit from Jesus on the Isle of Patmos.
0: Jánost is meglátogatta személyesen Jézus Patmos szigetén.
1: And I say that to say there are other great men who have. Kenneth Hagin has had a Yonggi Cho in Korea.
0: És a jelen korunkban is sok jelentős keresztény vezető, Kenneth Hagin, Yonggi Cho Koreából.
1: Charles Finney, the great American evangelist.
0: Charles Finney, a nagy amerikai evangelista.
1: And there are many examples of men who have actually had a personal visitation of Christ.
0: És sok egyéb ember is van, akit Jézus Krisztus személyesen meglátogatott.
1: How many people in this room have had a personal visitation from
0: ebben
1: Christ?
0: Ebben a teremben van-e olyan, akit meglátogatott már Krisztus személyesen?
1: Okay, two. Anyone else? Don't be shy.
0: Van-e még? Ne féljetek.
1: We have one over here. Three.
0: Egy ott, három.
1: Okay, so I'm showing you scripture here, logos, to show you that don't think this crazy.
0: Tehát a logoszból most megerősítelek titeket abban, hogy ne gondoljátok, hogy ez veletek megtörtént, akkor megőrültetek.
1: Now we need to be careful. Here's the downside. Here's the curse. Paul says in Galatians.
0: Tehát ezzel is vigyázni kell, ugye, mert Pál azt mondja a Galata levélben.
1: He says that even if an angel appears to you and preaches a different gospel to you.
0: Azt mondja, hogy még ha egy angyal is jelenik meg nektek és egy más evangéliumot hirdet.
1: Let him be accursed, reject it.
0: Legyen elutasítva, legyen átkozott.
1: Because even the devil can appear as an angel of light.
0: Mert az ördög is meg tud jelenni, mint világosság angyala.
1: Okay. God can speak through unbelievers.
0: Isten hitetleneken keresztül is tud hozzánk szólni.
1: Do you believe that?
0: Elhiszitek?
1: Oh, many examples.
0: Nagyon sok példa van erre.
1: And what really amazed me when I was reading the Old Testament,
0: nagyon megdöbbenek azon, amikor olvasom az Ószövetséget.
1: And I would read how Elijah or Elisha would go to Syria or one of the pagan kings to anoint them.
0: És azt látom, hogy Illéssel, Elizeussal is megtörtént, hogy elmentek Szíriába, elmentek pogány királyokat felkenni.
1: It's like, what is he doing?
0: És azon gondolkodom, mit csinál itt ez a proféta?
1: It just goes to show you, God is the God of all the world.
0: Igazából azt csinálják, hogy megmutatják, hogy Isten az egész világnak az Istene.
1: Can God speak through unbelievers? You bet he can.
0: Isten tud hitetleneken átszólni, és természetesen tud.
1: John chapter 11 verse 50.
0: A János 11:50-ben.
1: Caiaphas, the wicked high priest.
0: Caiaphas, a gonosz főpap.
1: Says to the Sanhedrin, says it is better that one should die, that a whole nation should be saved.
0: Azt mondja a Sanhedrinnek, hogy jobb, hogy egy ember halljon meg az egész nép megmentéséért.
1: And here is noted, John notes here that this is a prophecy of God. God was prophesying through the high priest.
0: És János itt meg is jegyzi, pontosan tudja, hogy ez Isten proféciája volt, ami a főpapon keresztül hangzott el.
1: So this wicked high priest who didn't know God, God is still prophesying through his office.
0: Ez a nagyon gonosz főpap, aki nem is ismerte Istent, azért, mert abban a hivatalban volt, amiben Istennek a proféciáját el tudta mondani.
1: God can speak through children.
0: Isten gyerekeken keresztül is tud szólni.
1: Matthew 21 through the mouth of babes.
0: A Máté 21 szerint Isten az ő dicséretét a csecsszopók szájából kapja meg.
1: Now, let me transition into my final portion or section.
0: Akkor most jön az utolsó szakasz a tanításomnak.
1: And let me just give you some overall power principles of God's guidance system.
0: Hadd mondjam el nektek Isten vezetési rendszerének egy nagyon erőteljes alapelvét, összefoglaló alapelvét.
1: Okay? Principle number one.
0: Első.
1: Stick with the last word or direction you received until you receive new direction.
0: Tarts ki az utolsó útmutatás mellett, parancs mellett, addig, amíg új útmutatást nem kapsz.
1: Right? As I emphasized last night,
0: ahogy tegnap este hangsúlyoztam,
1: most of life is a, we're on a major autobahn, most of our life, that's where we're going to be spending most of our time.
0: Ugye az életünknek a nagy részét jelentős autópályákon töltjük el.
1: And God's word is a light unto our path.
0: És Istennek a beszéd az ösvényünk világossága.
1: Only a few steps at a time, he gives us no more revelation than that.
0: Egyszerre csak a következő néhány lépést világítja meg, annál több kinyilatkoztatást nem ad.
1: To keep us dependent on him in a walk of faith.
0: Azért, hogy megtartson minket az őrtőle való függésben és a hitben járásban.
1: And then, so life generally in that regard it's just about being faithful in the little things, faithful in the natural things, faithful in serving.
0: Tehát az életnek a nagy része emiatt abban telik el, hogy hűségesek vagyunk a kis dolgokban, hűségesek vagyunk az éppen előttünk álló feladatokban.
1: Most of the time Christianity is largely all about being a good dad and a good mom.
0: A kereszténység életünknek a nagy része azzal telik el, hogy jó anyák vagyunk, jó apák vagyunk.
1: And a faithful employee.
0: Hűséges alkalmazottak.
1: And a super great boss.
0: És teljesen fantasztikus főnökök.
1: Being faithful whatever it is that God puts in our hands to the glory of God.
0: Hűségesek vagyunk mindazon, amit Isten a kezünk ügyébe helyez, hogy dicsőséget hozzunk Istennek.
1: That's 90% of the Christian walk.
0: Ez a keresztény életünk 90%-a.
1: Now, when it comes time for major transitions, it gets really exciting.
0: Na akkor kezd igazán izgalmassá válni a helyzet, amikor jelentős fordulópontokhoz érkezünk.
1: And that's where God's guidance system really comes in to navigate us through changes.
0: És ilyenkor kapcsol be Istennek ez az irányítási rendszere, hogy elkanyarítson minket, irányítson minket a következő útvonalra.
1: So as I said last night, when we're on an autobahn and we're traveling 500 kilometers,
0: ahogy tegnap este is mondtam, amikor egy autópályán vagyunk, és azon 500
1: kilométert
0: haladnunk a következő kanyar előtt,
1: don't expect to hear a lot from God.
0: Akkor ne számítsatok arra, ne várjátok el, hogy Isten túl gyakran fog szólni.
1: Because he's simply saying, follow the word I've given you. You don't need another word, just follow the word I've given you.
0: Mert akkor egyszerűen csak azt mondaná, hogy menj tovább abba az irányba, amerre most mész, már megmondtam neked erről, hogy amit akartam mondani, csak kövesd ezt az utat.
1: In about 480 kilometers you'll hear from me again, because it'll be time.
0: És akkor 480 kilométer után fogsz először hallani Istentől valami újat, mert akkor közeledik a lekanyarodás ideje.
1: Jesus comes up out of the waters of baptism and he's anointed with the Holy Spirit.
0: Jézus kijött a bemerítkezés vizéből, felkente őt a Szent Szellem.
1: The heavens open as I said and the Father says, "This is my beloved son."
0: És akkor megnyílik a menny, hogy már mondtam, és az Atya megszólal, hogy ez az én szeretett fiam.
1: Would anyone argue that that was a word from God?
0: Senki sem vitatja, hogy ez Istennek a szava volt.
1: If there was ever an example of a rhema word, that was a rhema word.
0: Ez egy nagyon jó példa a rémára, ez is egy réma volt.
1: Jesus then is immediately led into the wilderness to be tempted by the devil.
0: És utána Jézus azonnal a Szent Szellem kivezeti a pusztába, és ott megkísérti őt az ördög.
1: And the devil comes against him.
0: És akkor megtámadja őt az ördög.
1: If you are the son of God.
0: Ha Isten fia vagy.
1: And the whole temptation was a series of challenging his sonship.
0: Tehát az első nagy kísértés az volt, hogy megkérdőjelezte az ő fiúságát.
1: If you were really the son of God, you would do this, you would do that, you would demonstrate that.
0: Hogyha valóban Isten fia vagy, akkor tedd azt, mutasd be ezt.
1: Because you really are not the son of God.
0: Mert igazából te nem is vagy Isten fia.
1: So Jesus had to hold on to the last word he got. You are my beloved son.
0: Tehát Jézusnak ragaszkodnia kellett, kapaszkodnia kellett az utolsó kijelentésbe, amit kapott, ami az volt, hogy te vagy az én szerelmes fiam.
1: Who I am well pleased.
0: Akiben én gyönyörködöm.
1: So as he holds on to the last word he got, he is able to fight the battle of faith through the enemy's assault.
0: Tehát akkor tudja a hit harcát megvívni az ellenség támadásával szemben, amikor ragaszkodik a legutóbb kapott kijelentéshez.
1: Amen. Remember, the armor of God, sword of the Spirit is what?
0: Ne felejtsétek, Isten fegyverzetében a szellemkardja micsoda?
1: The réma of God.
0: Isten rémája, így van.
1: Right? I've talked with many of you the last two days.
0: Nagyon sok mindent tanítottunk az elmúlt pár napban nektek.
1: And there's no one in this room that's not struggling in some area, being challenged by the devil.
0: Nincs olyan ember ebben a teremben, aki nem küzdködne valamelyik területen, akit nem kérdőjelezne meg az ördög valamilyen témában.
1: You fight the devil with the last word God's given you.
0: És az ördöggel mindig a legutolsó üzenettel kell harcolnotok, amit az Úr adott nektek.
1: And you continue to do so until he gives you a new word.
0: És addig kell ezt tenni, amíg nem.
1: Number two.
0: Amíg nem ad újat az Úr új üzenetet.
1: Number two.
0: Második pont.
1: Don't seek major guidance in the midst of a storm.
0: Ne keress jelentős vezetést a vihar közepette.
1: One day I was in a very difficult situation.
0: Egyszer volt egy napokban egy nehéz helyzet.
1: And I heard the voice of wisdom.
0: Vagy egyszer volt egy nehéz helyzet, és meghallottam a bölcsesség szavát.
1: Remember that? The voice of wisdom, the world calls it common sense.
0: Emlékeztek a bölcsesség hangja, ez a józan ész.
1: And the voice of wisdom spoke to me, because I was trying to analyze and understand this situation.
0: És azt mondta a bölcsességnek ez a hangja, hogy próbáld megérteni, elemezni a helyzetet.
1: And the voice of wisdom spoke to me and says, don't try to understand confusion, because you'll only become confused.
0: Vagyis, hogy én megpróbáltam elemezni és megérteni a helyzetet, de a bölcsesség hangja azt mondta, hogy ne próbáld ezt kielemezni, megérteni, mert ez egy zűrzavar, és ha a zűrzavart akarod elemezni, akkor csak összekavarodsz.
1: And I've tried never to forget that.
0: És próbálom nem elfelejteni.
1: When you're dealing with confusing demonic situations,
0: amikor ilyen összezavaró démonikus helyzetekben vagyunk,
1: they can't be understood.
0: Ezeket nem lehet megérteni.
1: The devil's the god of confusion.
0: Hiszen az ördög az a zűrzavarnak az istene, hogy
1: confusion can't be understood because it's confusion by definition, it's confusion.
0: És a zűrzavart nem lehet megérteni, mert a zűrzavarnak a természetében van, hogy nem lehet megérteni.
1: It's not logical, it's confusion.
0: Nem logikus, mert zűrös.
1: And so you can't logically understand something that is by definition illogical.
0: Tehát nem lehet logikusan megérteni valamit, ami természetéből fakadóan logikátlan.
1: And so in the midst of the storm is not the time to be really seeking major guidance from God.
0: Tehát Istentől jelentős vezetést keresni nem vihar közepette kell.
1: Because we are at our weakest point, most vulnerable point.
0: Mert akkor vagyunk a leggyengébbek, a legsebezhetőbbek.
1: And that is the time where it's the easiest for the enemy to deceive us, mislead us, misguide us.
0: Ilyenkor tud az ellenség legjobban megtéveszteni minket és rossz irányba terelni.
1: What do you do normally in the midst of a storm?
0: Általában mit kell egy vihar közepette csinálni?
1: The captain says, button down the hatches. Prepare the ship for storm. Tie everything that can be tied down.
0: Igen, tehát azt mit csináltak ugye az új szövetségben ott a viharban? Right? Azt mondták a tengerészek, hogy mindent le kell kötözni, meg most is azt mondják, tehát le kell rögzíteni mindent, ami a hajó fedélzetén van.
1: So in other words, secure the ship.
0: Tehát más szóval biztosítsuk a hajót, mindent, ami rajta van, legyen biztonságban.
1: Drop the mast to sail.
0: És akkor eresztétek le a vitorlát, húzzátok lefele a vitorlát.
1: Every door is locked and closed and every window is closed.
0: Feltétlenül minden ajtó és minden ablak legyen bezárva.
1: That's what you do in the midst of a storm. Not go out and seek God. This is not the time to go outside in the middle of a hurricane.
0: Tehát viharban ezt kell csinálni, nem azt, hogy hú, keressük Istennek a vezetését, fogom a GPS, kiállok vele a hurikán közepén, és próbálom az ég felé tartani.
1: Paul says in spiritual warfare, in Ephesians 6,
0: Pál azt mondja a szellemi harcról az Efezus 6-ban,
1: having done all to stand, stand therefore.
0: Miután megtettetek mindent azért, hogy megállhassatok, álljatok meg.
1: Sometimes it's all you can do is hold on for your life.
0: Néha csak ezt kell tenni, kapaszkodni, hogy életben maradjatok.
1: Last night Franz was talking about a season that lasted many months in his life, job, ministry.
0: Hát erről beszélt Franz is, amikor volt egy ilyen munkahelye, és ugye 6 hónapon keresztül csak ragaszkodnia kellett ahhoz az üzenethez, amit kapott.
1: And he was in the middle of a storm. All you can do is hold on for your dear life.
0: Tehát egy vihar közepette csak azt tudod csinálni, hogy kapaszkodsz, és az életedet megtartod.
1: And go find the secret place, the best you can.
0: És a lehető legjobb mértékben, ahogy képes vagy rá, megtaláld a belső kamrát.
1: Okay, next, very quickly. The bigger the risk factor, the more confirmations you should expect.
0: Következő tétel, gyorsan, minél nagyobb a kockázat, annál több megerősítést kell elvárnod.
1: If I'm trying to decide whether I want water or apple juice for lunch,
0: tehát, hogyha azt akarom eldönteni, hogy ebédhez vizet igyak vagy almalét,
1: I don't even have to turn this on.
0: Akkor be csak kell kapcsolnom a GPS-t.
1: Unless I have high blood sugar. But if not, if it's going to be something major in life, if it's a major decision, that was just for me.
0: I missed the sentence. Ha csak nem magas a vércukorszinten.
1: A major decision in life is going to affect, has high risk.
0: Tehát vannak jelentős döntések, amelyekben nagy kockázati tényező van.
1: I don't want just two satellites. I'm probably going to want four or five. I may want the entire. Give me the entire array.
0: Tehát nagy döntésekkor azt szeretném, hogy legyen legalább két-három műhold, ami visszajelez nekem, de jobb esetben inkább négy-öt, de vannak helyzetek, amikor azt szeretném, hogyha az összes műhold, ami az égen van, visszajelezne.
1: So in many years of pastoral counseling, where people come to me with very getting godly counsel, which is right.
0: A sok éves pásztori szolgálatom alatt nagyon sok ember jött hozzám oda, hogy Isten szerinti tanácsot kérjen tőlem.
1: And I would ask, almost always ask the question to assess what's the risk factor.
0: És ilyenkor, mikor oda jönnek, majdnem mindig megkérdezem az illetőket, hogy felmértétek-e, hogy mekkora a kockázat ebben a dologban.
1: Because if the risk is very, very low, don't get so anxious about it. Don't be so concerned.
0: Mert hogyha nagyon kevés a kockázati tényező, akkor nem is kell olyan nagy ügyet csinálni belőle, ne aggódj annyira miatta.
1: You probably won't miss it.
0: Valószínűleg nem fogod elrontani.
1: And if you happen to miss it, it will very quickly recalculate and you'll be right back on the road. You won't lose any time.
0: De hogyha mégis rossz irányba mennél, akkor semmi gond, mert a GPS újra tervez és nagyon hamar visszavezet a megfelelő irányba.
1: But if you come to me and say, I'm in love with this young boy.
0: De hogyha mondjuk oda jön hozzám egy lány, hogy szerelmes egy ifjúba.
1: He's not a believer.
0: De ő nem hívő.
1: But I believe that he'll become a believer after we get married.
0: De én hiszem, hogy majd ha elvesz feleségül utána meg fog térni.
1: That's a high risk factor.
0: Ez egy elég magas kockázati szintű dolog.
1: Is it possible?
0: Lehetséges, hogy így lesz.
1: It's possible.
0: Igen.
1: High risk factor.
0: Nagyon magas a kockázati tényezője.
1: Then I would want all the guidance signals.
0: És akkor azt szeretném, hogy minden a vezetési rendszer minden jeladója.
1: I would say, have the angels appeared to you?
0: Ott legyen, megkérdezem, megjelent neked angyal ebben az ügyben?
1: Has Jesus himself showed up and spoke to you on this? Give me counsel.
0: Maga Jézus megjelent a szobádban és megmondta neked, hogy ez így helyes?
1: I would probably even cast lots.
0: Valószínűleg nem kockavetéssel próbálkoznék ebben.
1: I would throw everything in.
0: Hanem mindent bedobnék, hogy kijöjjön a végeredmény.
1: But you understand the point.
0: De értitek, mi ebben a lényeg?
1: If it's a big risk, God understands that.
0: Tehát Isten nagyon jól tudja, hogy nagy kockázat van abban az adott dologban.
1: And he will adequately confirm and support that. If you happen to miss it, it will very quickly recalculate and you'll be right back on the road. You won't lose any time.
0: De hogyha mégis rossz irányba mennél, akkor semmi gond, mert a GPS újra tervez és nagyon hamar visszavezet a megfelelő irányba.
1: But if you come to me and say, I'm in love with this young boy.
0: De hogyha mondjuk oda jön hozzám egy lány, hogy szerelmes egy ifjúba.
1: He's not a believer.
0: De ő nem hívő.
1: But I believe that he'll become a believer after we get married.
0: De én hiszem, hogy majd ha elvesz feleségül utána meg fog térni.
1: That's a high risk factor.
0: Ez egy elég magas kockázati szintű dolog.
1: Is it possible?
0: Lehetséges, hogy így lesz.
1: It's possible.
0: Igen.
1: High risk factor.
0: Nagyon magas a kockázati tényezője.
1: Then I would want all of the guidance signals.
0: És akkor azt szeretném, hogy minden a vezetési rendszer minden jeladója.
1: I would say, have the angels appeared to you?
0: Ott legyen, megkérdezem, megjelent neked angyal ebben az ügyben?
1: Has Jesus himself showed up and spoken to you on this? Give me counsel.
0: Maga Jézus megjelent a szobádban és megmondta neked, hogy ez így helyes?
1: I would probably even cast lots.
0: Valószínűleg nem kockavetéssel próbálkoznék ebben.
1: I would throw everything in.
0: Hanem mindent bedobnék, hogy kijöjjön a végeredmény.
1: But you understand the point.
0: De értitek, mi ebben a lényeg?
1: If it's a big risk, God understands that.
0: Tehát Isten nagyon jól tudja, hogy nagy kockázat van abban az adott dologban.
1: And he will adequately confirm.

0: high risk factor.
1: Nagyon magas a kockázati tényezője.
0: Then I would want all of the guidance signals.
1: És akkor azt szeretném, hogy minden a vezetési rendszer minden jeladója.
0: I would say, have the angels appeared to you?
1: Ott legyen, megkérdezem, megjelent neked angyal ebben az ügyben?
0: Has Jesus himself showed up and spoken to you on this?
1: Maga Jézus megjelent a szobádban és megmondta neked, hogy ez így helyes?
0: I would probably even cast lots.
1: Valószínűleg nem kockavetéssel próbálkoznék ebben.
0: I would throw everything in.
1: Hanem mindent bedobnék, hogy kijöjjön a végeredmény.
0: But you understand the point.
1: De értitek, mi ebben a lényeg?
0: If it's a big risk, God understands that.
1: Tehát Isten nagyon jól tudja, hogy nagy kockázat van abban az adott dologban.
0: And he will adequately confirm and support the disaster.
1: És mivel ezt tudja, ezért a megfelelő mértékben fogja alátámasztani és megerősíteni, ha valóban azt akarja, amit mi gondolunk.
0: God is not playing games with us.
1: Hát Isten nem játszadozik velünk.
0: He's not playing hide and seek. He's not playing with us, our emotions.
1: Ő nem játszadozik bújocskát velünk, nem játszik az érzelmeinkkel.
0: He loves us.
1: Szeret minket.
0: And he wants us, listen, he wants us to know his will more than we want to know his will.
1: És ő jobban akarja, hogy tudjuk az ő akaratát, mint amennyire mi akarjuk tudni.
0: Amen?
1: Amen.
0: So he's not hiding his will.
1: Tehát ő nem rejti el az akaratát előlünk.
0: Okay. 5 minutes and I'll close.
1: 5 perc és befejezem.
0: Next one, test your heart.
1: Következő, vizsgáld meg a szíved.
0: Will you honestly do what God's will is, no matter what the course of action is?
1: Valóban őszintén megtennéd mindazt, megtennél bármit, ami Isten akarata, akármilyen cselekedeteket is van ez maga után.
0: So over the years, as I think back,
1: ahogy visszatekintek az évekre,
0: I will usually ask the question in a counseling session.
1: Többször lelki gondozáskor feltettem ezt a kérdést.
0: And let's say you were considering taking a new job.
1: Tehát is mondom, hogy hát akkor azon gondolkodsz, hogy egy új munkahelyre mész.
0: And I'll test your heart. I'll help you test your heart.
1: Segítek neked, hogy megvizsgáld a szívedet ebben.
0: If the Lord shows you that you are to take this job, will you take it?
1: Hogyha az Úr azt mutatná neked, hogy el kell vállalnod ezt a munkát, elvállalnád?
0: Okay. You say yes.
1: Igen, persze.
0: And I say, okay, now if the Lord says, don't take this job,
1: és hogyha
0: will you be obedient and not take it?
1: Hogyha az Úr azt mondaná, hogy ne menj erre a munkahelyre, megtennéd, hogy nem mész oda?
0: And if I can see they're sincere,
1: és amikor látom, hogy őszinte a szíve a másik,
0: they're at the perfect place to hear God. They're at the place to hear God.
1: Akkor olyan állapotban van, hogy meg tudja hallani Istennek a hangját.
0: Because it's not about, well, this is what I'm going to do, because this is what I really want to do.
1: Tehát nem arról van szó, hogy én ezt szeretném csinálni, és ezért azt akarom, hogy Isten is azt mondja, hogy ezt csináljam.
0: It's a heart that's seeking after God's will.
1: Tehát nem, hogy olyan a szíve neki, hogy valóban Isten akaratát keresi.
0: And such a heart cannot be deceived easily.
1: Ilyen szívet nem könnyű megtéveszteni.
0: Amen? So normally in these situations I would say, don't so much seek the direction, seek God.
1: Tehát bárkinek, aki keres, nem azt mondanám, hogy keresd az irányt, inkább azt, hogy keresd Istent.
0: Right? Sometimes we can be so anxious about seeking something that we forget God. We forget
1: tehát
0: to seek Him.
1: Néha annyira keresünk valamit, annyira törekszünk valami után, hogy elfelejtjük közben Istent.
0: So seek Him. In Him are found all the answers.
1: Tehát keresd őt, és ő benne minden választ meg fogsz találni.
0: Okay? Number 5, don't strive in unbelief.
1: Ne küzdködj a hitetlenséggel, ne hitetlenül küzdj, ez az ötödik pont.
0: As one of the great enemies of our faith, no different in this area of God's guidance.
1: Hitünknek ez a legnagyobb ellensége Isten vezetésének minden területén.
0: Proverbs 3 verse 5.
1: Ez a Példabeszédek 3:5.
0: Rest in the Lord with all of your heart.
1: Bíz az Úrban teljes szíveddel.
0: Lean not unto your own understanding.
1: És ne támaszkodj a magad értelmére.
0: In all of your ways acknowledge him.
1: Minden te utaidban megismerd őt, elismerd őt.
0: And he shall direct your path.
1: És ő fogja igazgatni a te utaidat.
0: Okay, not 50% of the time, not sometimes.
1: Nem néha, nem időnként.
0: He shall direct your path.
1: Hanem ő irányítani fogja folyamatosan az útjaidat.
0: We can't mess this up.
1: Ezt nem lehet összezavarni, ezt nem lehet elrontani.
0: Let me emphasize this. The only way we can mess this up
1: hadd hangsúlyozzam, az egyetlen mód, ahogy ezt igazán elronthatjuk,
0: is ignorance of everything we've been teaching the last three days, two days.
1: Az, hogyha figyelmen kívül hagyjátok azt, amit az elmúlt két napban tanítottunk.
0: And the only other possibility I can think of would be a willfully disobedient heart.
1: Tehát tulajdonképpen a szándékosan engedetlen szív, erre lehet kikristályosítani az egészet.
0: Which nothing is going to help anyways.
1: Mert az egyébként sem jó semmire, nem használ semmiben.
0: So let's operate in faith and not strive in unbelief.
1: Tehát működjünk hitben, és ne hitetlenül küzdködjünk.
0: We must believe that there is a God and that he's

0: rewarder of those that diligently seek him.
1: Hinnünk kell, hogy van Isten, és ő megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt.
0: We must believe that God desires to reveal his will to us.
1: Hinnünk kell, hogy Isten ki akarja nekünk jelenteni az akaratát.
0: We must believe that we are in the palm of his hand and nothing can remove us from his hand.
1: El kell hinnünk, hogy mi az ő tenyerének a közepén vagyunk, és onnan semmi nem tud minket levenni.
0: And even in the midst of the storms that can be very, very scary.
1: És még a vihar közepén is, ami nagyon rémisztő lehet.
0: Like the storm that the disciples were in the sea.
1: Mint például ugye ott a tengeren is ott voltak a tanítványok a viharban.
0: Jesus was still in the boat.
1: Jézus akkor is ott volt a hajóban.
0: Right?
1: Így van.
0: Unbelief could cause us to forget he is in the boat with me.
1: A tanítványok a félelmük miatt a voltak hitetlenek, és elfelejtették, hogy Jézus ott van velük a hajóban.
0: I'm not in the storm alone.
1: Nem egyedül vagyok a viharban.
0: The guide is with me.
1: Isten velem van benne.
0: He's holding my hand.
1: És fogja a kezemet.
0: And I know nothing can happen to the guide, so therefore nothing dangerous can happen to me.
1: Na, és tudom, hogy semmi baj nem történhet a vezetőmmel, tehát velem sem történhet semmi baj.
0: Okay, final principle as I close.
1: Az ős utolsó alapelv, ahogy befejezem.
0: Let's stay in season with God.
1: Maradj összhangban Isten időzítésével.
0: Ecclesiastes 3:11 speaks about the various seasons that come.
1: A Prédikátor 3:11 arról beszél, hogy különböző idők és időszakok vannak.
0: There's a time and a season for everything under the sun.
1: A nap alatt mindennek megvan a maga ideje.
0: And when I look at God's guidance system over the course of a lifetime,
1: és ahogy az egész életünk során megnézzük, hogy Isten vezetési rendszere hogyan működött,
0: it's an amazing thing.
1: Ez egy megdöbbentő dolog, elképesztő.
0: Some of you here are young and aren't even married, and you're not even out of your home, out from under your homes, your families.
1: Vannak itt köztetek nagyon fiatal emberek, vannak akik még nem is élnek házasságban, nincs saját családotok, háztartásotok.
0: It's a season. It's a season.
1: Tehát van egy időszak. Ez egy időszak.
0: And then you're out under and you learn your own responsibility and you have to make the decision of who will I marry.
1: Aztán amikor kirepültök a családi fészekből, önálló életet kezdetek, felelősséget vállaltok magatokért, és kezdetek megnézni, kivel házasodjatok össze.
0: What career will I pursue?
1: Milyen hivatást válasszak?
0: Do I want to be a stay-at-home mom and raise children, or do I want to be in the marketplace if you're a girl?
1: Maradjak otthon édesanyaként, neveljem a gyerekeimet, vagy menjek el dolgozni?
0: Right? And then you go through the season of raising children.
1: Aztán jön az időszak, amikor fel kell nevelni a gyerekeket.
0: And building ministries and building careers.
1: Amikor építitek a pályátokat a világi munkátokban, vagy a szolgálatotokat építitek.
0: And then that season changes.
1: Aztán ez az időszak is változik.
0: And now you've got teenagers in the house.
1: Aztán vannak, amikor tinik a gyerekeink otthon.
0: Oh my God.
1: Te jó ég.
0: And then the teenagers grow and they move out and the season changes again.
1: És aztán ezek a tini gyerekek felnőnek, és ők is kirepülnek a mi fészkünkből. Megint más időszak következik.
0: Then a couple has to adjust through the changes that go on in their relationship throughout the whole course of a lifetime.
1: És a házaspárnak alkalmazkodnia kell mindig a változásokhoz, és egész életükön keresztül az együtt, egymással való együttélésben ebben alkalmazkodni kell.
0: And then we transition into the very final season of our life.
1: Aztán életünk utolsó időszakára is van egy átmeneti szakasz.
0: And Peter speaks of it, and Paul speaks of it at the end of their lives.
1: Pál is és Péter is az életük végén beszéltek erről.
0: Where we want to look back on an entire lifetime of serving God.
1: Visszatekintek egy egész életre, amikor Istent szolgáltam.
0: And say, I have run the course. I have stayed on track.
1: És azt mondja Pál, hogy megfutottam a jó versenyt, és rajta maradtam a pályán.
0: God has navigated me all over the place.
1: Isten mindvégig vezetett engem.
0: And I've stayed true to course.
1: És én hű maradtam a pályámhoz.
0: Now I am ready for him to lead me into the final destination.
1: És most kész vagyok arra, hogy Isten bevezessen a végcélba.
0: A kingdom that he's prepared for me before the foundations of the earth.
1: Abba a királyságba, amit ő már elkészített nekem a világ megteremtése előtt.
0: And then that day I want him to say well done.
1: És azt akarom, hogy azon a napon azt mondja nekem, hogy jól vagyon.
0: I don't want to reflect on a lifetime of regrets.
1: Nem egy hanyatló életpályán volt életutam.
0: A lifetime of mistakes.
1: Nem hibákkal volt tele az életutam.
0: A lifetime of doing things my way.
1: Az életem nem azzal telt, hogy a magam akaratát valósítottam meg.
0: At the end of that day, in that day, I just want to be able to have him say, well done, you've lived a life of obedience.
1: Hanem azt akarom, hogy azon a napon ő azt mondja nekem, hogy jól vagyon, mert engedelmesen éltél.
0: Now it's my delight to show you what I've prepared for you.
1: Most az én gyönyörűségem az, hogy megmutatom neked, amit készítettem a számodra.
0: Can you say amen?
1: Tudok ámen mondani erre?
0: Let's stand to our feet as we close this session.
1: Fejezzük be ezt a tanítást.
0: A simple prayer.
1: Egyszerű ima.
0: Lord, let that be our heart.
1: Uram, legyen ilyen szívünk.
0: A heart that is a heart after you.
1: Egy téged kereső szív.
0: A heart that seeks nothing more importantly than we seek you.
1: Egy olyan szív, ami semmit sem keres inkább, mint téged.
0: We want to live a life that pleases you.
1: Olyan életet akarunk élni, ami neked örömöt szerez.
0: And we want to simply hear you and obey you.
1: Egyszerűen hallani akarunk téged és engedelmeskedni neked.
0: Throughout all the seasons of life.
1: Életünk minden időszakában.
0: We ask it and declare it to be so in Jesus' name.
1: Ezt kérjük és ki is nyilvánítjuk Jézus nevében.
0: Who makes all this possible?
1: Tedd mindezt lehetővé számunkra.
0: Amen.
2: Elhangzott Isten vezetési rendszere című tanítássorozat 9. része, amelyben Darko Kreinert hallhattuk.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Élés prófétának a történetét olvastam. Ti is olvastátok már, tudom, nem egyszer, nem kétszer. De az volt bennem, hogy ezzel kapcsolatban az Abdiással való találkozása, emlékeztek, hogy milyen nehéz helyzet volt. Az Abdiással való találkozása elindított bennem azért gondolatokat, és egyből az van bennem, hogy sokan vannak, akik beleadtátok magatokat abba, hogy szolgáljatok, segítsetek másoknak, tápláljátok azokat, oltalmozzátok, védelmezzétek, de elfáradtatok. És Isten megígéri, hogy ő megújítja a te erődet. És megérteti veled és másokkal is, hogy nem hiába való, amit csináltál, és meglátod azt, amit csináltál, tettél, és lehet, hogy emberek nem is tudnak róla, amit tettél titokban, annak van nem csak értelme, hanem Isten szemében nagyon fontos, és Isten megjutalmazza azt, és gyümölcsöket ad, és megadja, hogy meg is lásd azoknak a gyümölcseit. Lehet, hogy az általad bevállalt áldozatok, vagy az a kockázat, amit bevállaltál, rejtve maradnak mások előtt, de nem baj, mert egy nap nyilvánvaló lesz mindenképpen, ha máskor nem, akkor a mennyei örökké valóságban, de én úgy gondolom, hogy Istennek a mai üzenete arról is szól, hogy nem csak az örökké valóságban fogod meglátni ennek az értelmét és gyümölcsét, hanem már korábban is. A Zsidókhoz írt levél 6. fejezet 10. verse azt mondja, hogy nem igazságtalan az Isten, hogy megfeledkezne a ti munkátokról, és arról az agapé szeretetről, amit az ő neve iránt tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok. Tehát Isten nem feledkezik meg a munkádról, nem feledkezik meg a szolgálatodról, nem feledkezik meg arról az erőfeszítésről, agapi szeretetről, amivel voltál, vagy leszel az elkövetkező időszakban a testvérek fele, vagy nem testvérek fele. Isten mindegyikről tud, és számon tartja, akkor is, hogyha mi nem. Ugye Illésnek ott a 1 Királyok 17-ben, ez a Kármel-hegyi győzelem előtti történet, tehát Isten éveken át rejtegette a prófétáit egy emberen keresztül, mert ugye Jézabel, Akháb felesége, hát kiirtották, akit csak tudtak, hajtóvadászatot indítottak Isten prófétái ellen, és akit csak tudtak, mind megölettettek. És Isten egy ítéletként Illés által szárosságot szólt, szárosságot hirdettetett ki egész Izrael földjére, és azt is megmondta Illésen keresztül, hogy csak akkor lesz eső, ha ő ezt el fogja mondani és fogja kihirdetni. Ez alatt ugye Akháb király azon volt, és mindent megtett, erőfeszítést tett annak érdekében, hogy Illést megtalálja, hogy levadásza. Minden, a környező nemzetekbe, országokba, mindenhova küldött embereket, kémeket, hogy megtudják, kikutassák, hogy hol van, Isten viszont elrejtette. Tehát keresték mindenhol, de Isten elrejtette, és ha Isten elrejt téged, akkor kereshet téged az ördög, kereshet téged az ellenség. Ha Isten rejt el, akkor nem fog megtalálni a te ellenséged. A 27. Zsoltár, amit felolvastunk a legelején, erről szólt, az 5. verset, hogy megnézed, bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, és eltakar engem a sátrának rejtekében, sziklára emel föl engem. Ez a Zsoltár arról szól is, és legyen ez egy megvallásod, akkor is, hogyha úgy érzed, hogy hát Akháb, Jezabel jön, keres, minden, kutat. Lehet, hogy nem Akháb meg Jezabel az, akivel te küzdesz, de lehet, hogy akár érzések, akár emberi beszédek, vélemények, de Isten elrejt téged. A másik Zsoltár ismered, ott van, hogy szárnyaid árnyékába rejteszel engem, Uram. A 31. Zsoltárból szintén két verset olvasok föl, hogy mély bőséges a te jóságod, amit föntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned minden, a környező nemzetekbe, országokba, mindenhova küldött embereket, kémeket, hogy megtudják, kikutassák, hogy hol van, Isten viszont elrejtette. Tehát keresték mindenhol, de Isten elrejtette, és ha Isten elrejt téged, akkor kereshet téged az ördög, kereshet téged az ellenség. Ha Isten rejt el, akkor nem fog megtalálni a te ellenséged. A 27. Zsoltár, amit felolvastunk a legelején, erről szólt, az 5. verset, hogy megnézed, bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, és eltakar engem a sátrának rejtekében, sziklára emel föl engem. Ez a Zsoltár arról szól is, és legyen ez egy megvallásod, akkor is, hogyha úgy érzed, hogy hát Akháb, Jezabel jön, keres, minden, kutat, lehet, hogy nem Akháb meg Jezabel az, akivel te küzdesz, de lehet, hogy akár érzések, akár emberi beszédek, vélemények, de Isten elrejt téged. A másik Zsoltár, ismered, ott van, hogy szárnyaid árnyékába rejteszel engem, Uram. A 31. Zsoltárból szintén két verset olvasok föl, hogy mély bőséges a te jóságod, amit föntartasz a téged félőknek, és megbizonyítod,

Rejtekében, sziklára emel föl engem. Ez a Zsoltár arról szól is, és legyen ez egy megvallásod, akkor is, hogyha úgy érzed, hogy hát Akháb, Jezabel jön, keres, minden, kutat, lehet, hogy nem Akháb meg Jezabel az, akivel te küzdesz, de lehet, hogy akár érzések, akár emberi beszédek, vélemények, de Isten elrejt téged. A másik Zsoltár ismered, ott van, hogy szárnyaid árnyékába rejteszel engem, Uram. A 31. Zsoltárból szintén két verset olvasok föl, hogy mély bőséges a te jóságod, amit föntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. Mert elrejted őket a te arcod rejtekében az emberek zendülései elől, sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. Egyrészt az üzenetem ma az, hogy Isten megjutalmazza a titokba végzett munkádat. Másik pedig az, ha szükséged van, Isten elrejt. És ha Isten elrejt téged, biztos lehetsz benne, hogy az ördög nem talál vést. Nem fog megtalálni semmilyen tüzes nyilával, semmilyen ártó szándékával. Azt mondja, hogy bőséges a te jóságod, és a téged félőknek föntartod, és bizonyságot teszel az emberek előtt, és hogy elrejted a te benned bízókat, és azt mondja, sátorban őrzöd, még a gonosz beszédektől is. A 64-es Zsoltár 3-as 4-es verse is azt mondja, hogy rejts el engem, Uram, a rossz akarók tanácsa elől, a gonosztevők gyülekezetétől, akik élesítik a nyelvüket, szabját, irányozzák a nyilokat, keserű beszédüket. A beszédek. Sokszor úgy érzed, hogy mintha tüzes nyilakkal lődöznének. És sokszor ezek beszédek. Nyilak, szellemi, pszichikai indulatok, és azt mondja Isten, egyrészt kéri a Zsoltáros, másik pedig azt mondja, hogy el is rejtelek téged. A 18. fejezetben, az 1 Királyok 18-ban ott egy váratlan találkozásról olvasunk, hogy hát ugye rejtegette Isten Illést, keresték Illést, kerestette a király Illést, és akkor Akháb királynak ott volt, ismeritek jól, Abdiás, az igazgató, aki az egész királyi palotát, meg a rendtartást ott intézte, és találkoztak. Ugye a király, meg az Abdiás szétváltak az úton, hogy keressenek az utolsó megmaradt lovaiknak, királyi lovaknak legalább egy kis füvet. Azért csak érzékeltetek, most képzeld el, Magyarország nem királyság. De most képzeld el, hogyha az ország vezetőinek kellene gyalog egyesével, a miniszterelnöknek, köztársaságának egy kis füvet keresni a saját állataiknak. Tehát bele tudod ezt ebbe a helyzetbe? Majd nem lenne benzin. Igen, tehát annyira súlyos volt a szárazság Izraelben, hogy elfogyott a királynak a saját királyi lovai számára a széna. Nem volt mit adni enni is. És nem az, hogy kiküld egy szolgát. A király megy el egyedül, nem ám, hogy kísérettel, hanem a király megy el az egyik úton jobbra, a főszolgája, Abdiás főembere pedig a másikon egyedül. Tehát teljesen olyan lehetetlen a helyzet. És hát úgy volt a király, ha nem találnak semmi füvet, nem találnak semmi száraz, még száraz szénát se, akkor meg kell ölni a lovakat, mert nincs mivel etetni. És a 18. fejezet első vers az, hogy találkozik ugye ott hirtelen Illés Abdiással, mert mondja az Úr, hogy menj, mutasd meg magadat Akhábnak. És akkor oda megy a főembere elé. Egy emlékeztető is az arról, ez a hirtelen találkozás, hogy Abdiás szerintem abszolút nem számított arra, hogy most Illés ott előtte terem és találkozik vele, de az Isten olyan találkozásokat tud összehozni, amire te nem is számítottál.
Lehet, hogy álmodni álmod.

0: hallottál róla, de amit elmondtál Hajni te is, meg olyan találkozásokat tud és akar és fog összehozni az életedbe is, higgy ebbe, hogy ahogy Abdiás elé odavitte Illést Isten, te eléd is oda fogja Isten vinni azokat a személyeket, akikkel fontos, hogy találkozz, hogy az elhívásodat betölts, hogy az Istennek a terve, Istennek az akarata meg tudjon valósulni. Tehát eljött annak az ideje, hogy Illés megmutassa magát. Előtte olyan módon elrejtette Isten Illést, tehát gondoljatok csak bele, hát ott volt egy patak, és amellett talált azért vizet legalább egy darabig Illés, utána kiszáradt a patak. Hát gondoljátok azt, hogy a király nem kerestette a patak a forrásoknál az elbújdokolt prófétát. Szerintem hát volt annyi eszük, biztos vagyok benne, hogy minden patak forrásnál kerestették. De nem találták meg, pedig ott volt, de nem találta meg senki. Nem találta meg egy katona se, mert Isten rejtette el. A 18. fejezet 7-8-os verse azt mondja, hogy mikor Abdiás ment az úton, Illés hirtelen elé állt, és ahogy Abdiás fölismerte őt, leborult arccal előtte, és azt mondta, te vagy az én uram Illés. Ő pedig így szólt, én vagyok. Menj, mondd meg a gazdádnak, hogy itt van Illés. Hát Abdiás nem örült neki, mert hát ismerte, hogy Illés megjelent, aztán oda nézett valaki, már meg nem is volt ott. Tehát Illés totál kiszámíthatatlan volt most is. Az előbb még nézte, délibb volt előtte, most meg hirtelen ott elmett Illés. Most azt mondja, hogy szóljak a királynak, hogy itt van, ki tudja, hogy mire ide jön a király, itt lesz-e, és akkor tudta Abdiás, hogy akkor a király kivégzi. Úgyhogy Abdiásnak Illés ígéretére is, hát megnyugtatására, bizonyságára volt szükség, hogy hát merjen elmenni a királyhoz, és odaálljon, hogy király, itt van Illés, és akar találkozni veled, mert az életét kockáztatta. És sokkal több forgott ott kockán, mint amiről Illésnek tudata volt, ismerete volt, és ez később kiderült. Ugyanis Abdiás elmondta ott Illésnek, hogy amikor Akháb, Jezabel kivégeztette Istennek a prófétáit, akkor ő 250 prófétát barlangokba elrejtett, és a királyi palota kenyeréből és vízzel táplálta őket. Kenyér és víz, de legalább életben maradtak, mert nagyon nagy szárazság, éhínség volt, és Isten gondot viselt ezen az emberen keresztül 100 prófétáról, titokban a király háta mögött. Az életét kockáztatta, nem csak a pozícióját, hanem az életét és a családja életét, hogy megmentse Istennek az embereit. Illés erről semmit nem tudott, és amikor ezt elmondta, hát nem tudom, hogy Illésben mi zajlódott le, de azt tudjuk, hogy később, amikor a Kármel hegyén megjelent, még akkor is ez az egyedül vagyok tudat és identitás volt benne. Ettől az egy információtól még ez az egyedül vagyok, magam vagyok, identitás tudat, ez a teljes elszigetelődöttség, magamra hagyottottság nem múlt el Illésből. Abdiás története valahogy emlékeztet arra engem, hogy Isten szolgája akkor is ki tud állni az igazság mellett, hogyha akár egy istentelen rendszeren belül szolgál valaki. Ez az Abdiás egy teljesen istentelen, nem csak istentelen, Istennel szembe helyezkedő, és aktívan Isten munkája, és aktívan Isten emberei ellen törekvő rendszerben tudott istenfélő módon megállni. Úgy, hogy megmentett 100 prófétát. És ez egy fantasztikus dolog. Ez számomra azt jelenti, hogy most Magyarországon nem vagyunk ilyen helyzetben. Magyarországon most olyan helyzetben vagyunk, hogy most még könnyű kiállni az igazság mellett. De azért körbenézünk a környező nemzeteket, már nem olyan egyértelmű. De most meg kell tanulnunk azt, hogy segítsünk, kiálljunk, Isten munkája, Isten igazsága és Isten emberei mellett, mert eljöhet az az idő, amikor ez nem lesz olyan könnyű és egyértelmű, de akkor is meg lehet csinálni, és akkor is ki lehet állni, és akkor is meg lehet a hit cselekedeteit cselekedni, mint ahogy Abdiás megcsinálta. És tudnod kell az, hogy értékes és fontos az, amit te meg tudsz csinálni. Illés nem tudott Abdiásnak a cselekedeteiről, és nagyon sokan nem is tudtak, és jobb is, hogy nem is tudtak. És nagyon sokan vagytok úgy, hogy nem tudunk azokról a hit cselekedeteidről, amiket te megcsináltál az elmúlt hetekben, elmúlt napokban. Mert olyanokat cselekedtél, amiket Isten viszont tud és lát, amire szüksége van Isten népének, amire szüksége volt XY-nak, Z-nek. És azt mondja Isten, hogy számít rád holnap is, és számít rád holnap után is, mert fontos az, amit csinálsz Isten szemébe. Amikor Illés megígérte ott Abdiásnak a 15-ös versbe, él a seregek ura, aki előtt állok, ma biztos, hogy megmutatom magam a királynak, és hát tudjuk, hogy meg is cselekedte így, ahogy beszélt, úgyhogy Abdiás életben maradt. Ez egy rövid találkozás volt, Illésben nem maradt olyan mély nyoma, de hogyha elolvasuk ez, azért rávilágít egy olyan Isten királyságból levő kapcsolatra, vagy partnerségre, ami ott Abdiás meg Illés között volt. Illés Isten ítéletének az eszköze volt abban az időszakban. Mindenki tudott az országban Illésről, hiszen ami hírcsatorna csak volt, ami plakát lehetett, mindenütt ki volt plakátolva, ki volt hirdetve, hogy körözik Illést, vérdíj volt kitűzve a fejére, kutatták, keresték, hogy hol van, mert Istennek az ítélete oly módon rájött az egész országra, egy emberen keresztül, Illésen keresztül, hogy gazdaságilag is totál lenullázódott az ország. Katonailag is. Hát el tudjátok képzelni, hogy micsoda ütőképes hadserege lehetett az Izraelnek akkor, hogyha legalább néhány ló életben maradjon, a királynak kellett elmennie gyalog a főemberével füvet meg szénát keresni. Szóval egy ütőképes néhány száz fős lovas hadsereg, ha ott megtámadta volna, nem tudom, hogy mi lett volna. Teljesen lenullázódott Izrael. Ugyanakkor pedig volt egy ember, Abdiás, akiről alig tudtak emberek, és a Bibliát megnézzük, nagyon rövid szakasz szól ő róla. Nem nagyon olvasunk később se, meg korábban se Abdiásról, viszont Abdiás Isten irgalmának az eszköze volt. Isten az irgalma, oltalma, védelme, a megmenekítő csodamunkája áradt ki Abdiáson keresztül, és Istent erre használta. És adott Isten lehetőséget 100 prófétának. Ez emlékeztet engem arra, hogy Isten minden helyzetben gondoskodni fog az övéről. Rólad is. Lehet, hogy nem egy nagy ember, egy neves ember, egy nagy Isten emberen keresztül. Lehet, hogy sose említik majd a nevét itt a földön. De Isten gondja lesz rád. Istennek gondja lesz az övére, és elküld Abdiást, elküld egy neve nincset, mert később majd látjuk, hogy azért ennek azért lett következménye, és neve nincs proféták jöttek ki ebből a csapatból, amik utána az országnak a történelmét változtatták meg, és befolyásolták. És Isten van úgy, hogy azért nevel föl, és azért emel föl pozíciókba embereket, hogy utána rajtuk keresztül tudjon gondoskodni az övéről. Semmi más célja nincsen, hanem beállít embereket olyan pozíciókba, olyan helyzetekbe, olyan kapcsolatrendszerbe, hogy tudjon nehéz krízis helyzetekben gondoskodni és gondot viselni az övéiről. Mindig gondoskodik. Számíthatsz rá teljes bizonyossággal. Egy-egy helyzetben van úgy, hogy senki nincs a közelbe, akit Isten tudjon használni eszközként, akkor is gondoskodott Isten. Nem tudott Illéshez kit küldeni. Akkor mit csinált? küldött hollót. Minden nap. Nyilván ahhoz kellett gusztus is, hogy megedd, de nem volt más, úgyhogy Illés is úgy volt, hogy Isten küldte, akkor meg volt a fertőtlenítés is. És biztos, hogy jó. És Isten az Illésen is gondoskodott, ha nem talált embereszközt, akkor indított hollót. Ha úgy látott, hogy hát engem aztán teljesen izolálódtam, egy lakatlan szigeten is tud Isten rólad gondoskodni. Nincs olyan helyzet, hogy Isten sarokba lenne szorítva, hogy ne lenne ötlete, hogy gondot viseljen rólad. Hidd el, hogy meg fogja találni a módját. Ahogy hozzáfordulsz, megtalálja a módját, hogy gondviselőd legyen. És ebből van azért egy a történetből, ha megyünk tovább, ugye a 18. fejezetbe, ott a Kármel hegyen a 22-es vers, azt olvassuk, hogy azt mondta Illés a népnek, én maradtam meg csak egyedül az Úr profétái közül, még a Baál profétái 450-en vannak. Tehát bár Illés biztos volt abban, hogy csak ő van egyedül Isten profétái közül, pedig amikor ezt mondta, akkor már Abdiás elmondta ezt a 100 profétás elrejtett dolgot. De mégis azt mondta Illés, mert annyira beleivódott a lényébe, hogy egyedül vagyok. Annyira beleivódott az elszigetelődött, izolálódott életérzés, hogy egyedül vagyok, amiből én úgy hiszem, hogy muszáj, hogy nekünk is ki kell lépnünk. Mindegyikünknek ki kell lépni, hogy szélesebb képet lássunk, hogy meglássuk azoknak a hitbeli cselekedeteknek, amiket csináltunk, amiről senki nem tud, megláthassuk a gyümölcseit. Tudod, Isten gondoskodott arról, hogy találkozzon Illés Abdiással, és sok prófétát elrejtett Abdiás által, de még a 19. fejezetben, tehát megvolt már a Kármel-hegyi győzelem, kiirtották a 850 hamis prófétát, és akkor menekül féltébe, Jézabeltől való féltébe Illés, és a Hóreben talál menedéket egy barlangba. És akkor Isten megjelenik neki. 10-es és a 14-es vers is szó szerint az, mert emlékeztek, hogy egyszer a barlangba is elmondja, akkor kihívja Isten, a barlangban megjelenik az ő dicsőséges jelenlétével, és ott megint megkérdezi Istentől, és ugyanazt elmondja. Számomra megdöbbentő, ő pedig azt mondta, nagy a búsulásom az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet, Izrael fiai, oltáraidat lerontották, prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. El tudod ezt képzelni, hogy ez már túl vagyunk a Kármel-hegyi győzelmen. Tehát már Izrael megtért. Izrael kiáltva, mellét verve, leborulva Istenhez tért. Illés füle hallatára. És még mindig ő ott maradt ez az egyedül vagyok lemeznél. Soha ne engedd magadba ezt a keserű, izolálódott, egyedül maradtam identitást. Mert amikor jönnek a tények, hát micsoda eseményekkel találkozott, nem csak Abdiással találkozott, aki elmondta az ellenkezőjét, hanem ott volt a Kármel-hegyi események, ott volt egész Izrael megtérése. Hát micsoda bizonyság? Hát saját kezével, azt olvasuk, Illés saját kezével ölt meg hamis prófétákat. És még ezután is ott mélyen a keserű identitása benne volt Illésbe. Soha ne engedd. Az Illés látásmódja, és a mi látásmódunk is el tud torzulni egy hosszantartó magányosságban, egy hosszantartó másoktól való elszigetelődöttségbe, izolálódottságba. Az 1 Korintus 19-18-as verse a következő, ugye azt mondja Isten erre, hogy 7000 embert tartogattam Izraelben, akiknek térde nem hajolt meg a Baál előtt. Minden száj, ami meg nem csókolta a bálványokat. Ezt tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy Isten tudta nagyon jól azt a 100 prófétát, akit Abdiás elrejtett. De azt mondta, van még azon kívül 6900. Tehát 7000 ember. Tehát Isten többet tartott meg. És ezt elmondta Illésnek, hogy ember, 7000-et megtartottam. 7000-ről gondot viseltem. És már Abdiásról utána nem hallunk a Bibliába, és nem olvasunk többet róla, az ő öröksége, az ő hitcselekedeteinek a gyümölcse is, aratása, az ő vetésének a aratása utána lehet látni, és látható egész Izrael életébe, történelmébe, és meghatározta a jövőjüket is. Például ott van a Egy Királyok 20-ban, a 13-as versbe. Névtelen, egy proféta közeledett, és ment oda Akhábhoz, csak ennyi. És ott volt Istennek üzenete. Senki nem tudja, hogy hívják. De meggyőződésem, hogy az a 100 közül valamelyik. És utána azt az a történelmet változtatta meg. Az a történelmet határozta meg azon az emberen keresztül, azon a népterem prófétán keresztül. És meggyőződésem, hogy egyike volt azoknak, akiket Abdiás elrejtett. Ezek az emberek azért éltek, azért tették le az életüket, azért éltek egy állandó, veszélyeztetett helyzetbe, mert tudták, hogy körözés alatt vannak, és mindenki, aki Isten prófétája, halálbüntetés vár rá, de azért tették le az életüket, hogy Isten beszédét meghallják, és Isten beszédét elmondják, tolmácsolják egész Izraelnek. És tudjátok, Isten megtartott ott egy csapatot, nem tudom, hogy a 7000-ben volt-e ezen kívül még proféta, lehet, de 100 profétát biztosan megtartott. A profétáknak egy egész csapata, egész testülete erősödött meg, és jött utána és lépett színre, azért, mert volt egy ember, Abdiás, akinek a munkájáról, cselekedeteiről senki nem tudott, maga Illés sem. Pedig nagy ember, nagy szolgáló, szent. És lehet, hogy senki, se a pásztorot, se a házi csoportvezetőt, se nagy emberek, szolgálók nem tudnak rólad, hogy mit csinálsz. Milyen hitcselekedeteket cselekedtél. És fogsz holnap. De Isten tudja, és ez a cselekedeted meg fogja határozni a holnapot. Meg fogja határozni nem csak a te életedet, nem csak az Abdiás meg az Abdiás családja életére volt ez hatással, hanem az egész Izrael életére, az egész Izrael jövőjére hatással volt. A Kettő Királyok második könyvében, a harmadik versében azt olvassuk, hogy egy olyan, és ez nem sok idő telt el, olvassátok, el, alig telt el néhány év, a proféták fiai, akik Bételbe voltak, kimentek Elizeushoz, ez közvetlen Illés elragadtatása után van, és ezt mondták neki, tudod, hogy az Úr elragadja ma, vagy előtte, Urat, ma mellőled is, azt mondta, igen, tudom, maradjatok csöndbe. Ez mit jelent, hogy proféták fiai? Tehát ott már egy testület, egy csoport volt, akik közösen meg tudtak állni Illés előtt, és oda tudtak állni vagy Elizeus előtt, és Elizeusnak tudtak tanácsot, vezetést adni. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ezek közül ott voltak az Abdiás által ellátottak, és Abdiás által oltalmat adottak között. És ez az ember rizikót vállalt, veszélyt vállalt, veszélynek tette ki magát, mert szerette Istent, szerette Isten beszédét, és szerette Istennek az embereit. És akiket Isten Abdiáson keresztül táplált, ellátott, oltalmazott, azokat később látjuk, hogy Elizeus vezette, és Elizeus tanította. És Elizeus lehet látni, hogy a Kettő királyok 6-ban az első vers, hogy elkezdtek szaporodni, több hely kell, és akkor kérték Elizeust, hogy hagyd menjenek el, vágjanak fát, hogy építsenek nagyobb épületet, mert már növekedtek és sokan voltak. És én úgy hiszem, hogy akkor már szabadon össze tudtak jönni, tehát megváltozott a politikai légkör, megváltoztak ott a körülmények, és az a csoport az növekedett. Annak a csoportnak, prófétai csapatnak a befolyása is növekedett az egész országra, az egész térségre. Úgy is lehetne mondani, hogy egyfajta prófétai ébredés volt az országba, és amiatt lett ez lehetséges, mert volt egy ember, akiről utána nem olvasunk. Nem olvasunk, hogy elmondták volna ezek, hogy hát most azért lehetünk itt szabadok, mert megmaradtunk, azért maradtunk meg, mert Abdiás ott volt. Nem hangzik el ez a neve, de mégis volt egy ember, akin keresztül Isten lehetővé tette ezt a prófétai ébredést. Volt egy ember, akin keresztül lehetővé tette Isten, hogy a következő generációra legyenek proféták. Hogy a következő generációknak a sorsát prófétai szavakon keresztül Isten meg tudja határozni. És én úgy hiszem, hogy ilyen prófétai ébredésnek az időszaka, Kairosz időszaka van most Magyarországon, de ennek van egy előzménye. Nagyon sokan, akiket név szerint nem is tudunk, nem is ismerünk, de hányan és hányan imádkoztattak közösségekbe, gyülekezetekbe, a legkülönbözőbb felekezetekbe, idősek, fiatalok, hogy eljöjjön az az időszak, amikor a proféták szabadon tudják szólni, nyilvánosan elfogadott legyen a profétai szó az országba. Ez nem azt jelenti, hogy elértük a tökélyt, nem azt jelenti, hogy elértük a mennyezetet, és nem lehet tovább, de szabadon tudunk most mozogni, szabadon tudunk Istennek a beszédét hirdetni, és ezzel érjünk, mert ez egy Kairosz időszak. És Abdiásnak a története engem arra buzdít és arra bátorít, hogy az Isten iránti szereteted, Isten félelmed, hűséged, és az ebből fakadó hitbeli cselekedeted miatt óriási lesz a gyümölcstermés is. És nem tudom, hogy Abdiás élte még, amikor látta ezeknek a prófétai csoportoknak, prófétai iskolának a működését, sokasodását, vagy hogy névtelen próféták mentek oda a háborúba a királyhoz, szóltak neki, stb. Én úgy gondolom, hogy ha nem is volt ott, de a gyerekeink keresztül biztos vagyok benne, hogy hallhatta ezeket a híreket. Tehát Isten már nem csak az örökké valóságban, hanem már a te életedben megengedi azt, hogy meglásd a titokban elvetett hitcselekedeteidnek a gyümölcsét. Tedd ezt. Tedd ezt, és azt fogod látni, hogy a következő generáció, a gyerekeid, az unokáid életébe nem kell nulláról elkezdeniük, hanem a te titokban elvégzett hitcselekedeteid miatt, hogy már a következő generációra előre nézve vetsz, meg fogod látni a gyerekeid és az unokáid életébe azoknak a vetéseknek a gyümölcstermését és áldását. Abdiásról nem nagyon szól dal vagy ének. Talán lehet, hogy úgy érzed, hogy te is egy el nem ismert, és nagyon nyilvánosan nem nagyon támogatott Isten embere vagy, hithőse vagy, akiről talán nem nagyon tud senki. Láthatatlan vagy mások előtt. Lehet, de Isten lát, és Isten tud rólad. Ha szükséged van, fordulj hozzá, ő elrejt. Ha Isten elrejt, senki nem fog megtalálni. Senki nem tud hozzád férni. A pusztító nem fog téged elérni. A gonosz beszédek nem fognak gyomorideget adni és fekélyét, hanem oltalmat és védelmet fog Isten neked adni. Melyik melyikőtök élte már át annak a feszültséget, hogy egy csomó ember átkoz és gonosz dolgokat mond rólad? Ha már úgy beleszagoltál ebbe, most minden politikai izé nélkül, végig gondoltad már, hogy a miniszterelnökünket hányan átkozzák? Az, hogy azt épp ésszel lehessen bírni, egy épp pszichével lehessen bírni, ahhoz Isten kegyelmére van szükség. Most képzelj más embert. Az ördög a vezetőket picézi ki. A munkahelyi vezetődet, a házi csoport vezetődet, a családba, azt, aki a felelősséget vállalja, a döntéseket hozza. Elsősorban azokat fogja kipicézni. De ha Isten elrejt, akkor oltalmad van. Ha megteszed egy hitbeli hűséggel, hitbeli elkötelezettséggel azokat a hitcselekedeteket, ahogy megtette Abdiás, Isten megadja, hogy meglásd a gyümölcsöket. Tud rólad, számít rád. És örül neked. Szofoniás két mondatával fejezem be. Azon a napon ezt mondják majd Jeruzsálemnek, Isten népének. Ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő és megtart. Örül te rajtad örömmel, és hallgat az ő szeretetében, énekléssel örvendezik neked. Képzeld el, hogy az Úr kézbe vesz egy gitárt, vagy előveszi a, lehet, hogy nem a Nordot veszi elő, hanem valami mást. Egyszerűen nem kell kézbe vennie se semmit, csak egyszerűen szól, és elkezd minden dicsőségét hirdetve zengeni. És közben ő meg énekel. Sőt, azt mondja, hogy énekléssel örvendezik, örül neked. Még azt is el tudom képzelni és látni, mert az az a héber kifejezés, az ugrándozik, kibújik az örömébe, a bőréből az örömében ezeket a kifejezéseket. Isten nem fog kibújni, de azért biztos vagyok benne, hogy nagy öröme van mindazokon, a cselekedeteken és rajtad, amiket lehet, hogy senki nem tud, de hitből az Úr értetted és teszed meg. Légy ebben aktív.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.